0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jön jövő héten az erőművek éjszakája. A csillagászatban nyitott új táblatokat a fizikai Nobel-díjas. Egyelőre marad a kellemes őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hazennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sarki jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új táblatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
3: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztítóműbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hűtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során mennie kell. Az energiatermelésnek.
2: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Hunren ehhez a lakosság segítségét kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jön a vagyonadó 1 milliárd forint felett, rendkívül száraz volt a szeptember, enyhe időnk lesz még ma is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Vagyonadó, kata, sportolók adózása, ezekben a kérdésekben döntött a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, 1 milliárd forint felett 1%, 100 milliárd forint felett viszont már 1,5% lesz az adó. Az első befizetés az idei évvégi állapot alapján jövő augusztus végéig esedékes. Ami a katát illeti, a főállású katásoknál 100 ezer forintra emelkedik a havi tételes adó, a mellékállásúaknak 50 ezer forint lesz. A kör ugyanakkor bővül, újra katázhatnak például a nem főfoglalkozású vállalkozók vagy a nyugdíjasok. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózó profi sportolók kedvezménye megszűnik. Ők is évi 60 millió forintig tudnak majd ECO szerint adózni. A tervezetekről társadalmi egyeztetés kezdődik. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba. Mondta a rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
3: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hűtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
2: Top 10-be került az idei szeptember, ami a szárazságot illeti. 1901, azaz a mérések kezdete óta a hetedik legszárazabb volt a sorban. Az éveső 9 hónapja pedig még soha nem volt ilyen aszályos, közölte a Hungaromet. Szeptemberben 1,7 fokkal haladta meg az átlag hőmérséklet, az ilyenkor szokásos értékeket. Ma még biztosan marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik majd fátyol felhők a napsütést. Az élénk déli délkeleti szél mellett délután 25 fok körül alakul a csúcs. Holnap egy hidegfront mozgalmasabbá teszi majd időjárásunkat. A délelőtt még naposnak, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Napközben még elszórtan, késő délutántól estétől viszont már egyre több helyen alakulhat ki esőzápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform-tól tudjuk, hogy a 3-as főúton Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométer között felújítják a burkolatot. Közben az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmézsely között a 74-es és a 75-ös kilométer közötti részen az M5-ös autópálya és az M44-es autóút csomópontjának építéséhez kapcsolódóan munkálatok folynak. A munkaterületnél útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. Végül a 10-es főúton Lábatlan térségében az 59-es kilométernél csatornázás miatt Süttő felé útszűkületen kell áthajtani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, barátaim! Kezdjük el, 5 fok, ez volt az egyik helyen, ahol autóztam ma, 8,5 fok a másik helyen autóztam ma, szóval, és itt majdnem megfagyunk, van egy ilyen ketrecünk egyébként, egy szerkesztőségi ketrecünk, az a mi szobánk, és mivel az vas és üvegből van, ezért kívülről iszonyatosan lehűl, de a ház nem hajlandó fűteni.
1: Igen.
0: Nem tudom, hogy ez nem távfűtés, ez maga van valami kazános biztos. Nem hajlandó fűteni, mert a többiek meg nem fáznak, csak mi.
1: Igen, és egyébként csak le kéne menni az alagsorba, és be kell kapcsolni a fűtést.
2: De egyébként meg amikor délután kisüt a nap, ugye rendesen, tehát mondjuk még 22 fok kint,
0: akkor meg kazán.
2: Meg klíma kell.
0: Klíma akkor meg klíma kell, így van. Jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, nem is beszélgettünk még.
1: Jó reggelt, nem, mert annyira gyorsan bementél, és...
0: nem gyorsan mentem be, hanem te valamit motyogtál a mikrofonodba.
1: Ja igen, hát szoktam motyogni. Ez szó szerint motyogás.
2: Így készül a hírek.
0: Tudtuk meg az útinformtól.
1: Nincs már ilyen. Képzeld el, hogy már annyira...
0: Én Anett vagyok, tudtuk meg az útinformtól.
1: Nem, ez mikrovis, ez ilyen mikrovis.
0: Ez jó, mert nekem, hogy is mondjam, mélyebb a hangom, de hát a hangsúly az tökéletes. Nem. Ez a héja hangsúly.
1: Ez az. Viszont már nem mondom ezt a tudtuk meg az útinformtól.
0: De ugyanúgy csak D-be beszélsz. Tehát, hogy egy, hogyha le lehetne kottázni, akkor neked csak egyet. Nem? Nem használsz több hangjegyet.
1: Dehogy is nem. Hát, hogy ne használni?
0: Most így, dehogy is nem.
1: De ez egy tök más műfaj.
2: A művész, aki menet közben kottáz, beszél.
0: Lekottázom a netted. Adjatok egy kottát, lekottázom a netted.
1: Én imádom, adjatok neki.
0: Na, SMS-ek jöttek, szerintem Honti maradjon. Nem hiszem, hogy a hallgatottságitok csökkenne vele. Kellemes műsorszokorás Laca Biáról.
2: Honti marad.
0: Jó reggelt, izgalmas az új árulók évad, bár volt szereplő, aki ezt Google kellett, hogy tudjam ki is őt. Ti nézitek, Fati? Nem? Mi még nem néztük, nem tudom, hogy más ti néztétek-e?
2: Nem, én azt sem tudtam, hogy elindult.
0: Igen.
1: Én csak olvasok róluk, de fogalmam sincs, kik ők.
0: Jó reggelt, Bocskor Tím, tegnap hosszú idő után megint sikerült találkoznom Jóci a hajószigetelő barátommal, mint ahogy Mónit, az ő barátságát is nektek köszönhetem, Rotterdam 13 fokos nagykozári fúvaros. Csak ne úgy végezz vele, mint Mónival. Tehát, hogy...
1: Van valami változás?
0: Móni, elvette Mónit, és ja, valószínűleg szex is van köztük.
1: Nem, csak
0: ezért aggódom.
2: Ezért félti a többi Bocskor rajongolta. Jó Bocskor úr. Túlzásba viszik itt a szeretetet.
0: Hát egy magányos kamionos Rotterdamban is befogadja a jó hajószigetelő, megszigeteli egy picit. Hát azért, érted, ember legyen a talpán, aki ellenáll.
1: Hát ember.
2: Mások nem működött ez a nagy barátság.
0: Ezt is mi hoztuk össze.
1: Minden ti.
0: Te is, most már benne vagy.
1: Én is.
0: Igen. Jó reggelt, bocsi, akkor Travis Kelce nem azt mondja, hogy hoppá, ma vokci van is agrárszerda, hanem azt, hogy ó, a fenében ma megint Dakota csütörtök van. És nem jöhetek ki a szobámból. Igen, ez a tegnapi egyik témánkra. Gabi bátyám, jó reggelt, indokolatlanul frissnek, fitnek érzem magam. A tegnapi kerti munka nemhogy lestrapált volna, inkább feltöltött energiával, ma folyt köv. A McLaren-es.
2: Szuper.
0: Jó reggelt üzenet, Tancsárdás Pityú. Tök jó. Van ilyen? Tényleg van ilyen, nem? Amikor az ember feltölti. Jennifer Anistonról olvastam, hogy van egy napi rutinja, és abban többek között van jegesfürdő. És azt mondja, hogy meg vagyok győződő, hogy nem használ semmit az egészségnek. De azt mondja, hogy jól érzem magam tőle.
2: Ja, de energizál abszolút.
0: Energizál, igen.
2: Ugyanúgy, mint a hősok terápia, a hidegsok terápia.
0: Jó, de azért már túl sok ilyen elvont hülyét olvasol. Neked van valami dán gurud, meg van ez a holland Windhoff, vagy ki a
2: több. Lehet ilyeneket is mondani a tudományra, mégis működik.
0: Ez nem tudomány. Tehát azért ez a para hiedelem, az nem tudomány.
2: Hősok fehérjék el, szabadulás a szervezetben, az tudomány.
0: Hősok fehérje?
2: Bizony, így hívják. Még Dr. Tóth is mesélt neked róla múltkor, de nem.
0: Dr. Tóth maga a tudomány.
2: Így van.
0: De te ilyen holland parafenominokat hallgatsz már YouTube-on.
2: Tudom, hogy Dr. Tóth mesélt neked, csak nem figyeltél.
0: Dr. Tóthban hiszek, de benned nem.
2: Ez mindegy, a személyeskedésen kívül valószínűleg sikerül meghallani.
0: De miért kell szétzilálnod most a Jennifer Aniston sztorimat?
2: Hát mert személyeskedsz, és ez nem hagyhatom.
0: Szíjetet, de nem tudom végigmondani.
1: Nem tudod, én láttam, de legalább egy valaki hallgatta azt a műsort, amikor Dr. Tóth mondta, látod, mert visszamondja fejből.
2: Egy valaki hallgatta azt a műsort, amit te csináltál.
0: De nem arról beszélünk most, hanem arról beszélünk, hogy vannak olyan dolgok, amit nem értesz a McLaren-es rákapcsolva, nem érted, hogy miért érzed magad jól tőle, egyszerűen csak jól érzed magad tőle.
1: Én tudok erre jelentkezni. Képzeld el, hogy a mozgás a segít ám a szervezetbe, és a kertészkedés. Meg ez is az a lényege, hogy mozogsz valamit, ráadásul ott alkotsz is, tehát kettő pozitívum történik. Én mindig azt kérdeztem, hogy miért kell 10 kilométer után még 3000 méterrel levezetni?
0: Ki mondta ezt?
1: Hát én kérdeztem meg az edzőt. Én leúszok 10 kilométert, és utána azt kérték, hogy még ússzak 3000-et, amikor vége volt a versenynek. És teljesen ki volt.
0: Mert rosszul érveltetek ti úszók. Hát az a baj, hogy vannak érvek és ellenérvek.
1: Itt is az volt a lényeg, hogy annak a mozgásnak is volt egy funkciója. Minden mozgásnak van, tehát a jól eső érzést az kiváltotta az a plusz 3000 méter.
2: Meg elnyugtatta ugye a szervezeted a legnagyobb csúcs teljesítményre.
0: Úgy mutogatsz, mint egy holland.
2: Én nemzetközi vagyok, tesó, ez van.
0: Nemzetközi kapolcs.
1: Nagyon egészségtudatos.
0: Nagyon, minden, hogy egészségszót kimondom, már jelentkezik.
2: Én ezzel foglalkozom, csomót, igen abszolút. Mm. Igyekszem tanítani nektek is, illetve hát évének nem
0: tanítasz semmit, hoztál egy ilyen zacskónyi fanszörzetet, azt mondta, ez egy csírát.
2: Két pofára zabáltad.
1: Hát amennyi maradt a Lacika után.
2: Kuncogtam is, hogy zabáljátok két pofára, de mindegy.
0: Hozott egy zacskónyi göndört. Komolyan, ez egy csíra, egyétek.
2: És ti ettétek.
0: Én termesztettem, ezt elhittem.
2: Jó, hegettem.
0: Többnyire a Lacika ette meg.
2: Csipegetted a göndört a szendvicsedre.
1: Jaj.
0: Anett, te is.
1: Én nem.
0: Nem ettél?
1: Nem. Én kerülöm Gyurinak.
2: Tényleg csíra volt, Anett?
1: Jó. Igen. Szörnyű.
0: Kerülöm Gyuri. Kár, hogy ezt nem mondott, hogy nem tudta befejezni. Kerülöm Gyurinak a...
1: A hóbortja,
0: az nem úgy hívják. Jó, időjárás Alettől, csak azért komolyak is legyünk. Még kitart ma a 25 fok, de már délután egyre több felé lehetnek felhők az égen. A szél is megélénkül, holnap egy hidegfront kavarhat bele a kellemes őszi időnkbe, sokfelé eshet, és hétvégére csökkenhet is a hőmérséklet. Amália névnap van ma, ma van a tisztes munkavilágnapja. Na, egyedül én.
1: Tessék? Nem csak te dolgozol.
0: Tisztesen, igen.
1: Én is. Ez én is.
0: Nem, ti erőlködtök.
2: Az a tisztességes, ez hozzátartozik. Igen, nem zárja ki a tisztességet.
0: Tisztes az a tisztességes, ugye?
2: Igen, az az.
1: Igen.
2: Egyről beszélünk.
0: Na jó, gondolkozzatok el ezen.
1: Jó.
0: Az állami gondoskodásban élő gyerekek napja is ma van. Az fontos, és minél többet foglalkozunk ezzel, így van. 84 éves Halász Judit. Gyerekek, nem kell elmondanom az összes díját, meg minden Halász Judit egy ikon is, szeretjük. 79 éves lett Rózsa György, azt hiszem, hogy róla se kell semmit sem elmondani. Aztán 73 éves született Tico Torres, a Bon Jovi dobosa.
1: Bizony.
0: Igen. Ő egyébként az egyik modellel járt, azt hiszem Eva Herzigovával.
1: Igen. Meg talán el is vette
0: a felesége is volt, igen.
1: És valami rövid ideig, igen.
0: De gondolj bele, hogy egy csenő vagy, Gyuri, és egyszer csak elvesz a Bon Jovi dobosa.
2: Elég durva.
1: Hát jó, de ő egy híres cseh.
2: Mindig azt szoktam, hogy sodorja őket össze az életet.
0: Igen, hát a Melania volt a nagyobb nyertes, ugye, aki az amerikai elnökhöz, Trumphoz mehetett hozzá.
1: Reméljük, hogy...
0: És aztán Eva Herzigová, aki a Bon Jovi dobos. Csak biztos, én hogyha én lennék Eva Herzigová, azon gondolkozom, hogy miért a dobos? Tehát miért nem az énekes?
1: Hát igen.
0: Nem?
1: De nem. Igen. Én is az énekeshez mennék.
0: Ja.
1: De hát azt tőled tudom, Gábor, hogy valami 18 éves kor óta a feleségé, vagy a barát, ugyanaz a nővel él.
0: Ki?
1: Hát az énekes.
2: A Jovi.
0: A Jovi, igen. Akkor ő, és kb. 16.
1: Igen.
0: Aztán 107 éves a holland légitársaság, a KLM. 23 éve Arnold Schwarzenegger lett Kalifornia kormányzója.
2: Ez már 23 éve volt. Nagyon úristen.
0: Igen. Akkor még virágzott Kalifornia.
2: Igen.
0: Akkor még ment a narancs export.
1: Hívjuk így.
0: Mit?
1: Hát, hogy biztos virágzott azóta, meg nem megy.
0: Hát Amerika azt hiszem, hogy leggazdagabb állam most is.
1: Hát azért mondom, hogy egy jót választott magának.
0: Igen, na jó, nézzük az időjárást, amit Gyuri gyártott nektek. Tatabánya 8 fokos, 23 lesz ott ma. És napsütés. Tamási 8 fokos, 24 lesz napsütéssel. Calgary 2 fokos, 15 lesz a csúcs, de napsütéses. Szolnok 10 fokos, 23 lesz és napsütés. Budapest 9 fokos, 24 lesz nálunk és napsütés. Gyerekek, tegnap olvastunk egy nagyon helyes cikket egy családról és egy becsben tartott tárgyról. Ez egy családi tárgy, becsben tartva, ez azt jelenti, hogy 41 éve a család tulajdonában van egy lada. Hát ez gondolom, hogy amikor kimondom, ez szívmelengető.
1: Ez így van.
0: Mindenkinek. Mindenkinek van Nada emléke. Ha másképp nem, akkor úgy, hogy apának vagy nagypapának volt.
2: Igen, pontosan. Nekünk is az volt gyerekkoromban.
0: Igen. Ez ráadásul egy kockalada, ez ugye később jelent meg. Ez egy 1985-ös kockalada. A típus számát illetően ez egy VAZ 2105-ös. Csak azoknak, akik szeretik ezeket a számokat, igen, meg betűket.
2: De ezt senki nem emelgette így. Ezt mindenki úgy ismerte, hogy a kockalada.
0: A kockalada, így van. Szóval képzeljétek el, hogy nagyapáról apára, és most már unokára szállt ez a kockalada, és becsben van tartva, és ezzel jár a család, és ez egy hagyomány. Tehát gondolj bele, hogy kinek a nagyapának, vagy az apának volt az első randia a kockaladában.
1: Az apának.
0: Apának. Akkor abba vitte szülni az unokát?
1: Így van.
0: A kockaladába. Az unoka meg felnőtt most, és viszi a kockaladát. És ez olyan szép történet, és most túl azon, hogy szeretjük az autókat, nem szeretjük az autókat, de hogy egy családban valami tovább öröklődik, amit mindenki becsben tart. Nem úgy, hogy hogy itt van kislányom, vedd föl a nagyanyádnak a esküvői ruháját, te hord az esküvődön, és akkor próbálod elégetni, mert nem akarod azt a megsárgult moly ettel csipkét hordani, mert amúgy is ronda. Hanem, hogy becsben tartja a család.
1: Így van, és ebben a történetben ez a csodálatos, hogy már még az unoka is érzi ennek a súlyát. Igen. Hogy ez milyen fontos.
0: És fontosnak tartja, és vélhetően tovább viszi. És erről szeretnénk ma veletek beszélni, drága hallgatók, azokról a dolgokról, amik így a családban tovább öröklődnek, de most nem úgy, hogy a telek, vagy a nagymama fuksza, hanem tényleg az, amit tényleg becsben tartasz. De ez lehet egy hagyomány is, nem muszáj egy tárgy legyen.
1: Igen, én pont ugye ebből indultam ki magamban is, hogy én annyira csodálom azokat a családokat, ahol apáról fiúra, vagy gyerekre viszik azokat a hagyományokat, hogy például labdarúgásban egy csapatot szeretnek.
0: Uh-huh, igen, tényleg.
1: És akkor mennek szurkolni együtt, és amikor a gyerek felnő, akkor utána egyedül mondjuk elmegy egy meccsre, és a barátaival, tehát hogy hozza azt, amit az apjától, vagy édesapjától örökölt. És ez olyan érdekes, hogy ezt is át lehet adni.
0: Abszolút, és biztos, hogy van még egy csomó ilyen, majd a hallgatóktól megtudjuk, de mi is egy picit gondolkozunk, egyrészt van-e olyan, akár tárgybéli, akár hagyománybéli, amit mi az őseinktől, a szüleink révén örököltünk? Vagy akár csak a szülőktől? Tehát, hogy nagyon nehéz, mert ugye annyira felgyorsult a világ, meg a fogyasztói társadalom már bizonyos dolgokat nem is tart trendinek, csak azért mondom, mert mit tudom én, apa a zakóját hiába örököd, nem fogod hordani.
2: Igen, sokkal jobban ment még ez, amikor a nagyszüleink örökítettek dolgokat a szüleinkre, mint ez így most tovább ránk.
0: Tehát, igen, mert ott se divat nem változott, se a tárgyak külleme, se semmi. Igen. És hát azért voltak családi étkészletek, ma most mit a kikás étkészletet örökítsem a lányomra.
2: Abból a szempontból is, hogy mi mit fogunk tudni örökíteni majd a gyerekeinknek ebben a világban, meg ebben a felfogásban.
0: Hát mit? Zara kardigánt.
1: Nem, hát addigra nem fogja megélni ezek a dolgok.
0: Azért van bőrcseki, az meg fogja élni.
1: Az meg fogja.
0: De hogy nem, tehát hogy nincsenek olyan dolgok. Az autó, van egy autó, amit a lányom nagyon szeretne, és azt meg is ígérte neki, az övé lesz.
1: Oké, tehát talán...
0: És ennek már örülök, hogy tudtam úgymond örökíteni belé egy olyan igényt, a szépre, a hagyományosra, a valamire. Tehát, hogy ezek fontos dolgok, de hát egyre nehezebb.
2: Igen, sőt, megnyugtató, hogy valami van, amit te majd tudod, hogy ő szeretne, és oda fogsz tudni majd adni neki.
0: Pontosan.
2: Mert az ember ezen lehet, hogy töri a fejét ma.
1: Igen, de ma már, ahogy Gyuri mondta, nincsenek olyan értékek, mert azonnal cserélünk mindent, tévét, mosógépet, vagy ülőgarnitúrát, és nem is, és úgy vannak kitalálva, hanem tönkre is mennek jó hamar, hogy nehogy véletlenül tovább tud adni.
0: Ez ilyen, amerikai családokban lehet azt hallani, még mindig olykor, nem azt mondom, hogy ez elterjedt, hogy az apa mondjuk a fiának egyetemi, nem vesz egy Rolexet. És akkor az a Rolex óra, azt nem fogja valószínűleg hordani, de hogy az megmarad, és az 20 év múlva is, vagy apáét örökli. Tehát, hogy vannak ilyen tárgyak, amik becsülnek, minden, nem most beszéljük ezt meg, csak tényleg érdemes ezen elgondolkodni, hogy mit örököltünk ilyet, ami nagy becsben van tartva, de ez tényleg hagyomány, és egy Fradi sár a nyakadban, és apa miatt jársz ki ma is Fradi meccsre, vagy Újpestre, mindegy, hogy akár ilyen, akár egy tárgybéli dolog, ami nem csak örököltél, hanem tényleg használsz is, és szeretnéd, hogy ez tovább öröklődjön, és nagyon fontos számodra. Jó. Most bólogatsz, de egyébként nem biztos, hogy neked van.
3: De Képzeld, nekem van.
0: Neked van? Jó, tök igen. Jó. De azért mondom, hogy ez nagyon nehéz.
3: Nagyon nehéz.
0: Én töröm a fejem, és nem tudom, hogy tudok-e ilyet mondani.
2: Na, van még időnk, hét után.
0: Igen. Jó, van. Most köszi, hogy megnyugtattál.
1: Igen. Van még de időnk. Ha neked nincs, nekem is lesz.
0: Azt hittem, hogy ha neked nincs, adok neked.
2: Adok.
1: Nézd, ebben az esetben adok neked.
0: Tök érdekes, mert itt van Lacika, neki is van Ladája, és ő nem örökölte meg semmi, hanem valahogy ő visszahozta a saját gyerekkorát, mert egy hirdetésre elment és megvette.
4: Hát igen, volt egy gyerekkori emlékem, igen. És azt szerettem volna újraélni. Ma már ott tartunk, hogy egy hosszabb ideje van meg ez az emlék, mint a gyerekkori valójában.
0: Na, persze.
4: Mert az mondjuk 3 évig volt egy Ladán, ez meg van 10 éve.
0: Nekem egyébként gyerekkori emlékem például a Mercedes olyan értelem, hogy így hátsó ülésen ültem nyilván, mint gyerek, amikor Németországban voltunk, ott mit tudom én, taxik, meg mit tudom, tehát volt egy jó pár, nem a miénk, hanem hogy gyerekként. És ahogy ott pörgette azt a csillagot, ott volt középen a kormányon, meg minden, tehát ilyen Mercedes műszerfal emlékem az belém égett. Hát ezért nem is tudok mást nézni.
2: Hipnotizált az a csillag, ahogy tekergett a kormány.
0: De ez akár hiszed, akár nem így van.
2: Hiszem.
0: Tényleg így van.
1: És milyen érdekes, hogy gyerekkorban láttál egy csillagot, és az a legfontosabb, hogy az megmaradjon az egész életedben, és meg tud teremteni.
0: Így van, de ez nem szülői, hanem ez gyerekkori emlék. Na mindegy, erről fogunk már beszélni, ez az egyik témánk. Képzeljétek el, a másik pedig, hát ez milyen béna, de mindegy, beszéljünk róla, mert állítólag valaki ezeket használja mankónak, hogyha első randira megy, és fél attól, hogy beáll a totális csend. Milyen ez az első randi? Ez egy érdekes dolog, mert ugye akkor vagy úgymond kettesben a kiszemeltel, elvileg egyetértésben, köve nem jött volna el.
1: Így van. Ez így néz neki. Igen.
2: És ha már elmentetek, ha ott vagytok, akkor nyilván akarod, hogy az jól sikerüljön. Tehát, hogy ezt nem veszed félváról. Nem?
0: Így van. Régen ugye vittük moziba, és volt ez a patogató kukoricás trükk az acskóval, ami alul lukas, de...
2: Jaj, erről majd mesélj később, mert ez érdekel.
0: Jó, de akkor nem kellett sokat beszélni.
2: Ja.
0: Jó, nem tudhatod, mert nem volt mozi székutason.
1: Nekem meg nem volt időm.
2: Rád még várj ez a trükk, hogy valaki megmutassa.
3: Láttad, hogy
1: ez remélem ki fog derülni, ez tényleg vicc.
0: Ez hogy fog kiderülni?
1: Hát, hogy remélem, hogy ez nem komoly, hogy
2: figyelj,
1: volt
2: ha
1: ilyen.
2: Komoly, akkor is nevetünk rajta, tehát jó, ez nem fog kiderülni.
0: Tényleg, az undorodat most beleöntöd ide reggel fél hétkor a mikrofonba?
1: Muszáj lesz, és ezt egyébként 8-kor is belefogom, hogyha újra
0: elmondod. De nem erről lesz szó, arról lesz szó, hogyha nem ezt a trükköt alkalmazod, és moziba viszed az illetőt, akkor ugye beszélgetni kell. Óhatatlan.
1: Oké, az meg.
0: Óhatatlan. És erre egy cikk adott segítséget, hogy itt van egy pár mankó kérdés, amit ha felteszel a randi partnerednek, akkor ez a kínos csend megszűnik. És én nem tudom, szerintem ezek annyira bénák, hogy beszéljünk róluk.
2: Igen, tegnap, ahogy ezeket elkezdtük felolvasni, mi tényleg ráztuk a fejünket, de Évi meg Annett meg bólogatott.
0: Jó. Ők nagyon.
1: Azért, mert szerintünk vannak benne olyan kérdések, amik érdekesek lehetnek, hogyha megtudunk a másikról, nem? Tehát olyan kérdések, amik szerintem jók, mert fontos, hogy tudjam arról.
0: Ne győzködj, mert szerintem nem jók.
1: Jó, hát nyilván a tesz.
0: De kinek mi a szintje? Így van.
1: Hát ez most kiderül.
2: Évi, a pattogatott kukoricás módszer mindig
1: bejön. Hát nem arra, az nem a szintem, hogy pattogatott kukoricába nyújtáljak.
2: Nem akarom részletezni,
1: de ezt mindenki érzi. Te is belegondoltál, Anett, ugye?
0: Szerintem valamit még tapogatózik, hogy mi ez.
2: Szó szerint.
3: Azt hiszem összeállt. És rémiszter.
0: Tényleg összeállt? Na, hol van az acskó?
1: Jaj, nem áll.
3: Nem.
0: Jó, megy a Django, visszatér, és hol van az acskó?
3: Adáson kívül elmondom neked.
0: Hol az acskó?
3: Most nem fogom elmondani, Gábor.
0: Tegyük föl, Csabi melletted ül balra, a 7. sor 11-be, és te a 7. sor 10-ben ülsz. És megy a Django, visszatér. Hol az acskó?
3: Nem mondom.
0: Hát... Hova nyúlsz, hogy akarsz enni?
3: Hát hova?
0: Hova?
3: Ne szedd ki belőlem. Te...
0: Hol az acskó?
3: Most már tudom, hol van.
0: Na jó.
3: Csak nem fogom elmondani.
0: Na jó, gyerekek, ilyen kérések vannak, hogy milyen lenne a tökéletes napod?
3: Igen. Ez jó.
1: Ez szerintem jó kérdés.
0: Istenem.
2: Ez amikor tényleg nincs valós kérdése, és akkor így kínjába bedob egy ilyet.
0: De tudod, mik vagyunk mi? Dörzsölt rókák.
1: Hát ezt akkor tudtam, amikor ide jöttem. És azóta egyre jobban bizonyítjátok. De például erre, hogyha egy nő felteszi ezt a kérdést, akkor nyilván azért, és el fogom majd magyarázni, hogy mi miért kérdezzük ezt.
0: Jó, majd
1: mert
0: mondd
1: el. Mi kíváncsiak vagyunk rá.
0: Jó, de mondd el. Meg ugye azon is gondolkozz, mi van, én teszem föl neked.
1: Hát nekem tehát, van hogy... válaszom rá.
0: Jó, mi majd ilyen párokat fogunk alkotni, lehet, hogy egy Gyuri-Anett páros lesz, Krisztóf én, vagy fordítva én, Anett, Gyuri, Krisztóf, és megnézzük, hogy ez a kérdések, ezek működnek-e.
1: Igen, de lehetne úgy, hogy ez picit komolyabbát fogod tenni. Tehát, hogy úgy csináld, mint hogyha valóban randizni akarsz. Tehát, ha például Anett lesz a párod, és nagyon kíváncsi lennék, hogy ne bagatelizáld el, mert lehet, hogy ő tisztán és őszintén akarja megtudni de, rólad a dolgokat.
2: De mi is adhatunk majd őszinte választ, nem? Tehát nem kell megjátszanunk.
0: És lehet, hogy mi kapjuk a kérdést.
1: Igen. Jó, azért mondom, csak hogy úgy tegyétek, mert szerintem fontos.
0: Mi az, ami megnevettet?
1: Ez is
0: cipi. Ott ültök, most találkoztok először, kihozták a kapucsinót, meg a megylevet. És akkor megteszed, és csend van, és egyszer csak azt mondja az egyik, hogy mi az, ami megnevetted?
5: Igen, mert kíváncsi
2: arra. Jó, és azt kérték, hogy erre őszintén válaszoljunk majd. Jó, oké.
5: Okay. Mert nyilván már egy... tehát hosszú távban gondolkodik az
0: hosszú
5: ember.
0: Hosszú táv.
5: Igen.
0: Az első Rani hosszú távban gondolkodott, te tényleg mindig ezzel a csomaggal jössz?
5: Én mindig. Ismersz.
0: Lacika, mi ez a lengyelországi vetítés?
1: Amit itt a közben... A legromantikusabb témánkhoz.
4: Nem mondtam neked, hogy ez Japán.
0: Figyelj, Japán, ez Lengyelország.
4: Nissanok és Toyoták rohangálnak a busz, vagy a megállókban japán
0: mint
4: emberek.
0: Mint Marsóban, vagy Krakóban. Nissanok és Toyoták, és gaz van. Nagyon mindegy, ez mellékú, elnézést, drága hallgatók, ez nem rátok tartozik. A mai nap legjobb, bocsánat, Agrárszerda lesz ma Vokcival, igen, ezt elfelejtettem, és... olyan állatokat és növényeket akar bemutatni nekünk most a Voga, amelyekben igazi csodákat lelünk.
2: Igen, amiket ismerünk, de nem ennyire. És el fogja mesélni, hogy például miért csodálatos a napraforgó vagy a füge. Nagyon érdekes lesz.
0: Ennyi, jó, most ne csodálkozz, majd elmondja a Voga. 9 órakor.
1: Jó, kíváncsi leszek.
0: A tegnapi nap legjobbja, Évi.
1: A barátságról beszélgettünk, mert Taylor Swift és Dakota Johnsonról kiderült, hogy nagyon jó barátnők, és hetente egyszer Dakota ittosan meglátogatja barátnőjét, hogy kiöntse a szívét. És akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy ki számíthat a legjobb barátjára, és hogy Gyuri éjszaka miért keresi fel az Anettet.
6: Az előző rész tartalmából.
0: Beszéljünk egy picit a barátságokról. Most bemutatunk nektek két barátnőt, amerikaiak, nagyon híresek, és nem gondoltuk róla, vagy róluk, ugyanis ezt ők nem propagálták, ők ezt nem nyilatkoztak erről soha, csak most egy tévéműsorban. Taylor Swift és Dakota Johnson. Két gyönyörű nő, két eszmetlen sikeres nő.
1: Igen.
0: Amerika legsikeresebb énekesnője jelenleg Taylor Swift, és Dakota Johnson hát az új színésznők között az egyik legsikeresebb, hát a szürke 50 árnyalata, és főleg ezek a Levi's reklámok, vagy nem tudom mi, lehet, hogy nem Levi's, de annyira szexi a nő.
2: Igen, meg most is van egy új hollywoodi filmje egyébként, tehát őt Hollywood befogadta, és igen, innentől ott van a topban.
0: Ő Don Johnson lánya, csak úgy mondom mellékesen. Taylor Swift és Dakota Johnson nagyon jó barátnők, képzeljétek el, és tényleg nem verték eddig nagy dobra, de most ebben a tévéműsorban elmondták, hogy miben nyilvánul meg az ő barátságuk. És most nagyon figyeljetek. Azt mondja Dakota Johnson Taylor Swiftről, hogy Taylor neki, ő a terapeutája. És erre Taylor azt mondta, hogy nem. Én nem a terapeutád vagyok. Akkor elmondom, hogy a Dakotával hogy néz ki a barátságunk. A barátságunk úgy néz ki, hogy Dakota heti egyszer megjelenik egy üres borosüveggel a kezében, majd megkérdezi, hogy kérek-e bort, majd leül a kanapémra, majd kijönti a szívét. Hetente egyszer.
2: Kínálja az üres boros üvegből.
0: Taylor, gyere, így áll, kérsz egy kodja, gyere. Jó van, gyere be, Dakota, ülj le, jó van, hozzak egy zsebkendőt, vödröt, bármit.
2: Ez tényleg igazi barátság.
0: Ez ilyen, ez sztori. És ezért szimpatikus. Hát azért mondtam el ezt a sztorit.
1: Zseniális, nem? Előtted van a kép, ahogy egy bánatos nő kijönti a lelkét, és ez pont így néz ki.
0: Így van, szóval ott van, és akkor és kijönti a szívét. És akkor ilyenkor nincs vége az estének, mert ugye ez nyomja a Dakota, és képzeld el, és Taylor megjelzi, hogy jó van, akkor most már lassan le kéne feküdni. Erre Dakota azt mondja, hogy juhú, itt alvos buli. Erre Taylor mondja, hogy nem, Dakota, most hozok neked egy ilyen elektrolitos italt, és utána a biztonsági embereim hazavisznek téged. És akkor így ér véget az este, és ez hetente megismétlődik. Ez a barátság.
2: Menetrendszerűen.
0: Ugye mi a barátságról fogunk beszélni, és nem annyira az ő kapcsolatokat elemezni. Mi van akkor, hogyha Dakota bármikor beállít a üres boros üveggel? Mi van akkor, hogyha egyébként most éppen Kelsey az amerikai bajnokságból éppen hazajött, és egy 3 napot tud pihenni, és ott van fönn, és várja Taylort, de lenn a kanapén Dakota, és kérdezel, a rohadt James.
2: És a szegény Kelsey az emeleten csak ezt, hogy...
0: Igen.
1: Hát nyilván nem tud mit csinálni, tehát hogy el kell fogadnia ez a barátnője, maximum egyszer majd biztos, hogy kidobja. És tehát, szerintem... hogy van, szerintem a férfinél van egy határ ilyenkor, amit egyszer meg fogsz húzni.
2: Amilyen jó fej a Taylor, meg ahogy a kettők barátsága kirajzolódik ebből a sztoriból, ő szerintem ilyenkor azt mondja, hogy a barátnőmnek szüksége van rám, most akkor ezt megvárom.
0: Hetente, Gyuri.
2: Hát mindenki találkozik hetente a barátaival, nem?
0: Nem így, de mindegy, de azért vagyok kíváncsi erre, hogy ezt túl lehet-e húzni, túl lehet-e strapálni a barátságot. Először is, nektek van-e olyan, hogy ilyen állapotban vagytok, és baráthoz menekültök?
1: Nekem egyébként van, nagyon kevés barátom van, tehát ugye azért muszáj felvállalnom, de vannak, és én tudom, hogy ha én nagyon nagy bajban vagyok, és ilyen problémám lenne, akkor mehetnék ugyanúgy, mint...
0: Ez most egy sablonos válasz volt. Azt képzeld el, hogy be vagy nyomva, mint az állat, a pomodoróba te vagy, aki zárja a boltot, és még az utolsó Pinot Grigiót a honod alá veszed, iszonyatosan mérges és dühös vagy valami férfira, aki eltiporta a lelked és a liliomodat, és hajnal 1:30 van. Most indulj el, léci, Évi.
2: Az utcai verekedés nem játszik, mint a szültséglevezető.
1: Azért mondtam, hogy kettő ember van, és nyilván nem ahhoz megyek, aki a hegyen lakik, hanem ha a Pomodoróban vagyok, akkor a város,
0: városi
1: barátomhoz megyek, és valószínűleg ő is valahol iszik, tehát hamarabb tudok vele találkozni, és be tudok csöngetni, sírhatok, és elmondhatom nekik 156-odjára ugyanazt a semmit mondó történetemet. Uh-huh. Igen, tehát, hogy van, de nem... Tehát
0: van ilyen. Ő férfi vagy nő?
1: Mind a kettő nő.
0: És ott is alhatnál nála?
1: Hát egyszer-egyszer igen, de azért nem hiszem,
2: hogy... És elmondanád az őszintét is nekik, vagy így ezért körülnézed a liliomodat elmesélni?
1: Nekem, akik a barátaim, azokkal őszinte vagyok. Tehát, hogy főleg, hogyha iszom, akkor onnantól kezdve nem tudok hazudni.
0: Hol van ez a baráti lakás? Csak kíváncsiak, nem kell elmondani, ki az?
1: A 5. kerület. Az egyik az 5.
0: Arany János utca egyből?
1: Igen.
2: Gianni tudja, hogy hozzá fogsz felcsengetni? Ledumáltátok?
0: A barátnőm Gianni. Szerinted hozzád fordulnál valaki úgy, hogy kimegy túros patakra, tudja, hol laksz, és onnan most nem megy el?
1: Hát abba a távolság miatt nem jönnének ki, tehát ők is a 5. kerületbe mennék. Szóval igazából mindannyian az 5. kerületbe mennék.
2: De ez nagyon vágynak, mert csak te tudod megérteni.
1: Ki jönnének, én adnék nekik területet, majd hogy így átjött.
2: Terület, itt felveheted a
0: területet.
2: Hozok pokrócot, itt kinn alhatsz akkor a gangon.
1: Igen.
0: Tekerős kút mellett?
1: Igen.
0: Jó, igen. Anett, egyszer volt ugye egy ilyen, hogy a Gyuri beállított hozzád éjjel.
5: Igen.
2: Mert akkor még szinte szomszédok voltunk, igen, tehát 100 méterre laktunk egymástól.
5: És akkor így először azt gondoltam, hogy így viccelődik, és mondtam, hogy persze, de komolyan, és úgy próbáltam magyarázni, hogy nincs meg a lakás kulcsa, és nincs hol aludnia.
2: És ez nem kamu volt.
5: És tehát nem kamu volt, tényleg.
0: Mit hittél akkor? Mi volt az első gondolatod? Na, most akar visszaélni a munkatársi kapcsolattal, és be akar férkőzni a legféltettebb kincsembe?
5: Nem.
2: Elkezdett villogni a kincs alert.
5: Ez meg sem fordult a fejemben, én azt gondoltam,
0: hogy... Hát de mielőtt följön a lépcsőházban, csak egy nedves törlőztél egyet. Mert hogy nem lehet tudni, mi történik. De. Egy ilyen este nem lehet tudni, mi történik. De. Nem, Gyuri?
2: De. Nedves törlőztél? Ha te válaszodom, múlik az én válaszom.
5: Gyorsan lehet is volt.
0: Milyen volt reggel? Félénk, bocsánat, kérő volt
2: nem
0: a tekintet.
2: Nem mellett aludtunk.
5: Nem aludtunk egymás mellett, mert én kérdeztem tőle este, hogy mentem dolgozni reggel, hogy ő esetleg akar-e a hálószobában aludni, mert akkor én maradok a kutyákkal kint a nappaliban.
2: Én azt hittem, hogy ez csapda.
5: És én mondtam,
2: akarsz a hálószobában aludni? A kanapé nem olyan kényelmes.
5: És végül is, amikor én reggel elmentem dolgozni,
0: akkor... Miért fogdosod a melleidet? Engedd el?
5: Nem a mellemet, a karomat nem fáj.
2: Tudod, ezek az emlékek.
5: Akkor is így csináltam.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Ismét olimpiai álmokat szöveget hazánk, jönnek az ingyenes textilgyűjtő konténerek, változékonyabb napok várnak ránk. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország: India, Katar, a Dél-afrikai köztársaság, a Koreai köztársaság, Németország és Törökország is pályázna. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, valamint civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszerűen

0: konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: A részleteket a MOHU honlapján találják meg. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért jár az elismerés. A felfedezés ugyanis új távlatokat nyit a csillagászatban. Űrbéli kalandra indul a Viszki. A tervek szerint skót és japán tudósok 2028-ban juttathatják el a mintát a világűrbe egy műholddal, és 5 évig érlelik majd a Föld körül. Arra kíváncsiak, hogy hogyan érlelődik a világűr zord körülményei között a nedű. Reményeik szerint karakteres ízt adhat majd a Viszkinek egy fél évtizedes utazás. Ma még biztosan marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik majd fátyol felhők a napsütést. Az élénk déli délkeleti szél mellett délután 25 fok körül alakul a csúcs. Holnap egy hidegfront mozgalmasabbá teszi majd időjárásunkat. A délelőtt még naposnak, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Napközben még elszórtan, késő délutántól estétől viszont már egyre több helyen alakulhat ki esőzápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát ott is lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-7 elmúlt 2 perccel. Bocsi, tárgy 2. Édesapám autója. Hagyomány 2. Soha nem díszítettem karácsonyfát, és nem is láttam, amikor díszítették. Hatalmas titok és meglepetés övezte mindig, ezt imádtam még tiniként, és most én is így csinálom. Szóval, hogy egy hagyomány, ami tovább, és akkor a gyerek soha nem láthatja a karácsonyfát. Ez tök jó egyébként. Meddig lehet ezt tartani? Van egy közlekedésünk. M3-as Miskolc felé 95-ös kilométernél baleset tele van az út törmelékkel. Köszönjük szépen, és Évi, jöhet a vajas popcorn, vagy milyen ízűt szeretsz, Zotya?
2: Ja, Istenem, Zotya.
1: Ja, Évi.
2: Nem tudok erre reagálni.
1: Nem is kell reagálni, milyen témát találtál.
2: De képzétek, hoztam egy nagyon meghatott, és remélem, hogy el tudom nektek mondani, és kíváncsi vagyok, hogy legalábbis mit reagáltak, de nagyon-nagyon tetszett. Képzeljétek el, hogy Skóciában volt egy 7 éves kisfiú, aki az édesapjának címzett egy üdvözleti lapot, és a Royal Mail, ugye ez olyan, mint a nálunk a Magyar Posta, elküldte, és a cím az volt, hogy úgy címezte, hogy postás bácsi, el tudnád vinni a levelet az édesapámnak a mennyországba.
1: Ó, Istenem.
2: És képzeljétek el, hogy mikor megkapta a postás a levelet, akkor a Royal Mail visszaválaszolt neki. És annyira csodálatos, hogy nehéz kihívás volt elkerülni a csillagokat, más galaktikus objektumokat a mennyországba vezető úton, de továbbra is mindent megteszünk azért, hogy el tudjuk juttatni a mennyországba a leveleket. Hogy és képzeljétek el, igen, hogy a szülő pedig azt mondta, hogy amikor a gyerek megkapta a levelet, azóta boldog, mert tudja, hogy az édes, hogy az apa megkapta. Szóval én azt szeretném mondani, hogy vannak még jó emberek ebben a világban, akik elviszik a gyerekeknek azokat a kívánságait, és én szerettem volna elmondani, hogy
1: hát Magyarországon a Magyar Posta munkatársa ezt írta volna válaszul, akkor a HRS hívja föl, fegyelmi felfüggesztés, elszik a kis motorját.
3: Nem hiszem.
1: És ki kell fizetni a zöld zubbonyt, amit egy hete használ.
2: Igen, csak én is erre gondoltam, hogy mennyire jó, hogy vették azt a fáradtságot, hogy visszaküldtek egy levelet, és boldogát tettek egy gyereket azzal kapcsolatosan, hogy ő most azt hiszi, hogy tudja azt az üzenetet az édesapja. Úgyhogy óriási dicséret a skótoknak, és annak is örülök, hogy ezt könnyezés nélkül el tudtam mondani. Mert szerintem ez,
1: igen, ez nagyon olyan.
2: Beszélni kell a nemes dolgokról, meg arról, hogy emberek vagyunk, és figyeljünk oda egymásra, mert neki ez mindent jelentett. Ez ugyanúgy, mint ugye a Mikulásnak küldünk levelet.
1: Nagyon nehéz dolog egyébként, ha most belegondoltok abba, hogyha a gyerek elveszi az egyik szülőjét, és nyilván a másik szülőnek egyetlen egy magyarázat tud lenni, akár vallásos, akár nem, hogy apa vagy anya ott van a mennyországban is figyel és vigyáz ránk. Nagyjából ennyit tudsz mondani, mert a brutális valóságot nem mondod el.
2: Persze.
1: Itt tehát attól független, hogy vallásos, avagy sem, de a gyerek nagyon-nagyon sokáig ebben hisz. És ez ad egyfajta vigaszt, vagy egyfajta kapcsolódást.
2: Igen, és itt én azt csodáltam ebben a történetben, hogy a felnőttek érezték ennek a súlyát. Hogy
1: így van, fontos ez.
2: És ezért fontos ez, és szerintem nagyon fontos az, hogy ne felejtsük el, hogy mi is voltunk gyerekek, nekünk is hogy fájhat bizonyos dolog, és hogy mennyire tudunk egy gyereknek, vagy ebben a pillanatban egy mencsvárt adni egy családnak arról, hogy mert valaki visszajönni. És valószínűleg...
3: Szerintem egyébként egy felnőtt, akiben van érzés, az függetlenül attól, hogy Magyar Posta vagy másik posta, ezt meg tudja tenni, és meg is teszik szerintem.
1: De nem, Gyuri, meg azt gondolom, hogy nem teszik meg. Nem azt mondom, hogy nincs benne jó érzés, hogyha a Magyar Postán valaki hallgatja ezt, akkor azt mondaná, hogy jó, én ugyanezt csináltam volna, de nem a fáradtságot venni, a postás a kezébe vette ezt a levelet. Látta, hogy gyerekírás. Mi van ide írva? Hát ez nem egy rendes cím, nincsen irányító. És akkor veszi a fáradtságot, és a gyerek címére ő vesz egy képes lapot, vagy nem tudom, mint fogalmazta meg a válaszát. A Royal Mail, vagy a Királyi Posta nevében ezt nem teszik meg, hogy valóban fogd a tollat, és megírd a gyereknek.
3: Én nem szeretném ezt így elhinni.
1: Gyuri, mikor írtál egy gyereknek?
3: Nem volt vele dolgom.
1: De, tehát, volt, mert rengeteg olyan levelet, vagy valamit kapunk anyukáktól, stb. Tehát lehetett volna egy jó érzésű levelet küldeni bárkire, aki szorult helyzetben van, és hozzánk fordult. De és nem tetted
3: nagyon
1: meg.
3: Nagyon sokan, akik szorult helyzetben vannak, és hozzánk fordultak, azokkal felvettük a kapcsolatot,
1: Gyuri,
3: és segítettük.
1: Olyan is volt, hát, így van, csak azért mondom, hogy
3: ugyanúgy.
1: Hogy nem mindenki csinálja ezt.
3: Csak mondjuk a mi munkánkra vetítve, hogy már elkezdted, mondjuk nekünk az ilyenkor, hogy bennünk van az empátia, hogy hogy meglépjük azt, hogy tudunk segíteni, pedig elmehetnénk minden levél mellett. De
1: valami
3: nem
1: mellett elmegyünk, ezt is valljuk be, igen. Mert mérlegelünk, hogy ezen nem tudunk segíteni, nem tudunk ezzel érdemben foglalkozni, mert akkor tesszük rádió műsor rá a rászorulók, vagy akár a megható történeteket, amikor úgy érezzük, hogy igen, a rádió erejével és egy kis összefogással tudunk segíteni.
3: Igen, mi van ezért, még? Csak ezért nem, hogy műsort csináljunk.
1: Így van.
2: Na menjünk tovább, képzeljétek el, hogy a civil közoktatási platform létrehozott egy gyakorlatilag tervet arról, hogy a közoktatásban, azaz az általános iskolában hogyan lehetne megreformálni az egészet, és úgy néz ki, hogy valószínűleg ebbe az irányba megy el az oktatás, tehát hallották, amiket mi beszéltünk. Képzeljétek.
1: Mi?
2: Tehát az oktatási reform elkészült hozzá az anyag, hogy hogyan nézhetne ki az egész Magyarországon.
1: És? Hogyan?
2: Na, például eltörölnék a jegyeket. Az 1-től 5-ig, tehát az 1-től 5-ig lévő dolgokat, és úgy osztályoznak... Nem, elmondom nektek.
1: Egyetemistáknál, az orvosi.
2: Nem, a teljes iskolában. Figyelj, ha...
1: Orvosi, hát azért mégsem járja, hogy valaki kettesre végez anatómiából is műt.
3: Én meg egyetemen amúgy sem tudtam, milyen jegyeim vannak. Tök mindegy.
2: Nem, itt a teljes oktatásban elktörölnék gimnáziumig, uh-huh. Mert hogy például, ugye, menjünk a jegyekre. Képzeljétek el. Nem azt akarják osztályozni, hogy 78% a 4-es, 63% a 3-as. Uh-huh. Mit tud? Mire kép? Mit fogod fel? Mire képes? És mi az, amiben hiányossága?
1: Igen, ez most miért történt? Most megijedtek a PISA eredményektől? Vagy miért?
2: Nem, én szerintem elkezdték a folyamatokat, aha. És elkezdtek egy olyan anyagot csinálni, ami már azt hiszem 2032-re be is tudna fejeződni a teljes bevezetési
1: teljes
2: folyamata, ami szerintem annyira jó dolog.
1: Nagyon sürgős, nagyon sürgős. Nagyon.
2: Akkor várjál, megszüntetnék ezt a hatosztályos gimnáziumokat.
1: Tudod,
2: van az, hogy 6. osztályban választhatsz, és akkor elmehetsz gimnáziumba, nem kell ugye 8. osztálytól, mert például ott is a képességek miatt, hogy már 6. osztályba kiszemeljük, vagy megnézzük azt, hogy a gyereket leterheljük, aki ügyesebb, az el tud menni gimnáziumban, aki nem, annak ugye hátrányba kerül, miközben, hogyha a tudását nézzük, lehet, hogy ő később jön rá arra a logikai kérdésekre, vagy bármilyen tanulmányokba, tehát nem lenne ennyire szétszórva az, illetve aki ügyesebb egy feladatban, annak nehezebb feladatot adnak, aki gyengébb, azt pedig azon a szinten fogják felhúzni. Tehát ezt is beletennék az oktatásba, mert most tudod, mi van. Ha nem tudod a matematikát, 2-es, tanuld meg otthon, és holnapra legyen 3-as. Hanem hát, a képességek alapján fejlesztenék a gyerekeket.
1: De jó lenne, hogyha ez valamilyen szinten. Szóval az a baj, hogy ehhez kell egy módszertan. Tehát ezek ugye elvek, amik tetszenek, de ennek a metodikáját valahogy kéne rögzíteni. Hogy ezt hogy csinálják? Mert azért a pedagógusoknak kell egy támpont, hogy ezt hogy csinálják.
3: Bizony.
1: Ők maguktól ezt nem tudják, azért elolvassák
3: ezt. És az a baj, igen, amit mondasz, hogy most fog megindulni, akkor ezek alapján a tanároknak egy továbbképzés. És az ezért
2: de
3: kemény.
2: Nagyon jól fel van építve, és kézzétek, lépésről lépésre össze van szedve. Például az, hogy sokkal kevesebb magolás, például nem azt fogják, és például is írják, tanuld meg a 24. oldalt, mert holnap dolgozat lesz.
1: Igen.
2: Nem ezt fogják mondani, old meg ezt a problémát, keres rá többféle megoldást, dolgozzatok együtt, indokold meg miért, és válaszold meg miért.
1: Tudod, mi a baj? Az, hogy én ezt, amit most itt olvasol, ezt itt kb. 14 éves korom óta tudom. Tehát, hogy de... miért tartott eddig? Ma 62 vagyok. Érted? Miért tartott eddig? Erre nincs, és örülök, hogy most valaki legalább gondol erre is, és igyekszik ezt beindítani.
2: De gondolj be, 40 év, tehát úgy körülbelül 40 évet,
1: ez vagy 50.
2: 50 volt, bocsánat. 50 éve tudod ezt.
1: Igen.
2: 50 éve nagyjából senki nem mert ebbe belenyúlni. És most elkezdtek egy olyan folyamatot, és elkezdtek egy olyan tervet, és annyira látják ezt a problémát, és nem a pizzai tesztek miatt.
1: Szerintem, de az sokként hatott azért.
2: De miért
1: sok mindenkire
2: is?
1: Egyébként.
3: De minden évben sokként hat.
1: Minden évben sokként hat, és aztán szőnyeg alá söpörtük. Uh-huh. Ezt tettük.
2: Így van, de akkor menjünk tovább. A tanárok szabadabban dönthetnek majd. Nincs ez, hogy akkor Arany János tanulja meg, mert
1: helyes,
2: ha nem tudja,
1: helyes,
2: akkor 2-es lesz. Tehát képzeljétek el, és annyira kidolgozott, a gyereknek később kell kiválasztani az irányt, hova megy.
1: De helyes. De helyes.
2: Hát emlékezünk, 8. megkérdezed a gyereket, mi akarsz lenni? Hát ti, amikor 14 évesek voltatok rajtam kívül, én tudtam, mi akarok lenni. De ti tudtátok, mi akartok lenni?
1: Dehogy tudtam.
3: Dehogy is. Azt beszéltük a barátaimmal, ki melyik iskolába akar menni, ahová több jó barátom akart menni, oda akartam én is. Ennyi.
1: Így van, és bennünket elvittek még ilyen üzemlátogatásokra, mert ugye nem vesznek fel mindenkit gimnáziumba, ezért a hülyébje, vagy aki mit tudom én, akit be lehet palizni, az lehet, hogy a mit tudom én, Váci utcai, vagy a Váci úti, bocsánat, üveggyárban majd beleszeret, amikor üzemlátogatáson vagyunk. És én emlékszem arra a szagra, lehet, hogy nem üveggyár volt, hanem mit tudom én, acél
2: üzem, minden,
1: üzem teljesen mindegy, de az a szag, azok az emberek, és mondom, Jézusom, ha én nem tanulok, akkor ide kerülök. Tehát én azt hittem, hogy itt vége. Azt hittem, hogy ez mint a Pink Floyd a The Wall című videoklipje, hogy az leszek, hogy egy ilyen vas szerkezetek között masírozok más gyerekekkel, és közben nácik üvöltöznek velem.
2: Tehát te azt tudtad, hogy ez nem ez, akarsz
1: lenni. Azt tudtam, hogy ez nem akarok lenni. Ez ide nem akarok
4: kell tanulni, mi?
1: Láttátok a The Wall című klipet?
4: Igen.
1: Igen.
2: Jó, de látod, rád ez a hatása volt. Valakinek az lett volna a hatás, hogy hú, de tetszik, én ez akarok lenni, nyilván nem ez. De, és akkor mondom, hogy hogyan vezetnék be. 26-28-ban előkészítés, egyeztetés pedagógusokkal, 28-32 között.
1: Ezek évszámok, vagy ezek?
2: 2028 és 2032 igen? között elkezdik az új rendszer kialakítását, a tanterveket átalakítják. A tehát 32-re látható
1: ezzel, ennek ezzel van a bajom, hogy ez folyamat. Miért tart eddig?
2: Azért, mert figyelj, azért...
1: Nem. Te nem, Évi, tudod, nincs, nincs én is tudom.
2: Ekkora rendszer működtetéséhez.
1: Ekkora rendszert így. Hallod ezt a csattintást? A csattintést? Ennyi. És megmondom miért. Az, hogy a pedagógusokat átképezni, az igen, az idő.
2: Igen.
1: Ezzel egyetértek. De a tantervet, nézzünk körül azokban az országokban, amelynek a tanterve tetszik, vegyük meg. Ezt csinálta Anglia is, elment Kínába, hogy hívták a miniszterelnök asszonyt pár évvel ezelőtt, tök mindegy, elment Kínába, és az egész matematika oktatás programot megvásárolta. Lefordították angolra, és azt oktatják. Tehát, hogyha nekünk a finn tetszik, akkor vegyük meg a finnt, fordítsuk le magyarra, és ami egyébként magyar vonatkozású, azt cseréljük ki. Mondjuk történelmi, vagy irodalmi, vagy bármi más. Ennyi a tudomány.
4: Ez jövő,
1: a jót meg lehet már venni. Nem kell kitalálni, mert kitalálták mások. Érted? Ha mi űrrepülni akarunk, akkor nem kell nekünk az, hogy egy leérettségizett, egyébként nagyon tehetséges műszaki srác elkezdjen rakétát tervezni. Ne! Megtervezték már. Megvan, majd megyünk azzal. Tehát, hogy ami már megvan, azt nyugodtan vegyük át.
2: Meg, és azt kéred, pontosan. Hogy vezessék be. Tehát ne várjanak
1: kérem,
2: sokan.
1: Ne várjanak. Így van.
2: Jó,
3: de ez az jövő szeptemberre is... tudna működni. Tehát, hogy
1: én is azt gondolom.
2: Jó. Azért mondom, elindult egy folyamat, nyilván gyorsítsák fel. De hasonló gondolatok, amiket egyébként már mi többször felvettünk.
1: Amúgy egyetértek, én szerintem nem kell ennyi évet ezzel bíbelődni, mert ezzel csak elmegy az idő.
2: De már én, tudod, minek örülök, Gábor?
1: Gyerekek, és mi annak... hány év intervallumot mondtál most itt el?
2: 6 év.
1: 6 év. Tehát gyakorlatilag ezzel kilőttél olyan diákokat, akik még ebben a rendszerben 6 évig tanulnak. Ő nekik már nincs esély.
2: Okay,
3: sőt, kb. 50... már azt is, aki még csak most fogja elkezdeni.
1: Aki még most fogja elkezdeni, így van.
2: Én meg tudod, hogy gondolkodom, hogy én örülök, hogy valami elindult.
1: Ebben igazad mert van, ennek én is örülök.
2: Te meg öten mondod, hogy 50 évet, tehát ugyanazt tanultuk, amit te, meg ugyanazt tanultam, mint a nagymamám. Hogy hát,
1: na jó.
2: Na mindegy.
1: Köszönjük szépen. Jó, köszi, Évi. Megkönnyezték ezt a kisfiús történetet, ez nagyon-nagyon helyes egyébként, igen. Ez olyan sztori volt. Jövünk vissza, gyerekek, és családi hagyományokat, amelyek tovább öröklődnek. Ezeket szeretnénk nektek bemutatni a család kapcsán, akik most már 3. generációban azt a 41 éves ladát használják, ápolják, amit ugye még a nagypapa vett. És innentől indul el az egész, és most nem autókról fogunk beszélni, hanem az, amit becsben tartunk, mert a nagypapa is, apa is használta, én is használom, de hát ez akár egy hagyomány is.
3: Igen, és amit esetleg még mi is átörökíthetünk majd a mi gyerekeinknek.
0: Ne csak hallgass, ne csak hallgass, nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
5: Bárhogy szólt, zene füleinek. Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
4: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
7: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülő érzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Szena már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
12: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
13: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.e-fűtésbolt.hu.
14: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda!
15: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
16: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, ap nélkül is olcsó.
17: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
18: Nem, pont fordítva.
17: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
18: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színező rendszerek. A legújabb sláger.
19: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
20: A reklám után... Hírek a Retro Rádióban.
21: Jön a vagyonadó 1 milliárd forint felett, kiderülhet, mi mindenre vadásznak a házi macskák. Már úton a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jön a vagyonadó, ezt januártól vezetik be, és azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Mértéke 1%, 100 milliárd felett pedig 1,5% lesz, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az első befizetés az idei évvégi állapot alapján jövő augusztus végéig esedékes. A vagyonadóról társadalmi egyeztetés indult, jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba. Mondta el rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
22: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hűtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
21: A programokra érdemes időben jelentkezni, az erőművek éjszakája honlapján lehet regisztrálni. A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók, a Hunren ehhez a lakosság segítségét is kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdinak sokszor kellemetlen. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat lehet, főleg ha történeteket is leírják hozzá. Az előrejelzések szerint a következő napokban várható némi eső, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Ma még biztosan marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik majd fátyol felhők a napsütést. Az élénk déli délkeleti szél mellett délután 25 fok körül alakul a csúcs. Holnap egy hidegfront mozgalmasabbá teszi majd időjárásunkat. A délelőtt még naposnak, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Napközben még elszórtan, késő délutántól estétől viszont már egyre több helyen alakulhat ki esőzápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M3-as autópályán erős a forgalom, sokan jönnek a főváros felé, így már most 60-nál lassulnak, torlódnak a járművek. Közben ugyancsak az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 103-as jelű Kál Erdőterek csomópont közelében egy teherautó szalagkorlátnak ütközött. Egy sávon halad a forgalom, lassulás tapasztalható ott is. Szakaszosan torlódik a forgalom a főváros felé az M1-es autópályán a 39-es jelű Bicske és a 27-es jelű Herceghalom csomópontok között. Az M7-es autópályán pedig kiépítették az új terelést a 18-as Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. Vezessenek körültekintően.
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 16 perc van már. Húha! Jó reggelt, szevasztok! Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, hát itt az örökléssel kapcsolatban már sokféle, de nem teljesen az öröklés a témánk, hanem valahogy a hagyomány továbbítása. Egy család példájából indulunk kereszt, most olvastuk ezt a cikket róla, képzeljétek el, hogy ők nagyon nagy becsben tartanak egy 41 éves ladát. És itt megdobbant a szívünk, Lacika is ugye hát, az autók bűvöletében, meg én is, viszont itt most nem az autóról van szó, hanem az, hogy ennek a kocsinak van egy története. És azt hiszem, hogy ilyen történet, hát nem azt mondom, hogy minden családban van, de minden családban jó lenne, ha lenne. 41 éve ez az autó száll apáról fiúra, unokára, ez egy 85-ös kockalada, egy VAZ 2105-ös típus, és ez úgy kezdődött, hogy a családnak ladamániája volt, bár így a Gyuriék így írták le, hogy nem is akartak más autót, csak ladát, nem is nagyon kaptak más autót, csak ladát. Igen. Csak mondom, hogy 71-ben volt az első lada, Antal Lajos édesapja akkor vette meg az első Zsigulit, és éveken át, képzeljétek el, ezt a család tudja a sztorit, éveken át zsíros kenyéren éltek, hogy összegyűjjön a pénz az álomautóra. És akkor ez 14 évig tartották ezt az autót, attól megvált a család, viszont egyértelmű volt, hogy újra lada lesz. És így lett 85-ben 7 év várakozás és spórolás után a kockalada.
1: Azt a mindenit.
2: Nagyon kevesen ismerik ma már szerintem a spórolásnak ezt az indítót, hogy egész család 7 évig zsíros kenyeret eszik, vagy évekig azért, hogy az autó meglegyen. Tehát, hogy mekkora vágy volt ez.
1: Tehát az, hogy 7 évig, hogy évekig várni valamire. Hát ma már egy napot nem bírsz várni valamire. Hát, azonnal kell, már holnapot kell lenni a polcodon.
0: Ez így van, és így növeled is az értékét annak, amit aztán végre megkapsz. Egyébként csak az, hogy az arányokat értsétek, 157 ezer forint volt akkor ez a lada, és 6 ezer forint volt az átlagfizetés. És gyakorlatilag, hát én nem tudom, hogy itt is gondolom, akkor megint zsíros kenyér hagymával, vagy, de hogy gondolj bele, hogy 6000 forintból mennyit kellett spórolni, úgyhogy közben még költöttél kajára, ruházka, stb., hogy összejön a 157 ezer.
2: Mint ma, mondjuk átlag fizetésből egy luxusautót megvenni, tehát valami ilyesmi lehetett, nem az arány.
0: Igen, abszolút. És képzeljétek el, ez az autó, tehát ez ugye ment aztán tovább. Lajosék 1995-ben ezzel mentek Nászútra. A nagyobbik fiúkat ezzel vitték haza a kórházból, amikor megszületett.
1: Ó, de jó.
0: És most az unoka az üzemben tartó. Tehát ez gyönyörű ez a történet, és tényleg megmelengette a szívünket ez a cikk, és azon kezdtünk el gondolkodni, hogy a mi életünkben vannak-e ilyen nagy becsben tartott dolgok vagy szokások, amiket megörököltünk. Direkt mondom, hogy tárgyak, vagy dolgok, vagy szokások, mert hogy olyan is van, és ezt most lehet szülőtől, akár nagyszülőtől átörökölve, mert ezeket egyébként nekünk is át kéne örökítenünk, gyermekeinknek, vagy esetleg unokáinknak. Tehát ez a melengető érzés, ez milyen, Évi?
1: Hát nekem is vannak ilyen történeteim, tehát hogy nekem is a nagymamám, meg a nagypapám, de képzeljétek, én ezzel kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy nálunk az uszodában van egy szőkehajú, nagyon aranyos kis cuki kislány, szerintem olyan 10 pár éves, 10-11 lehet. Azt látom, hogy mindig, amikor Fradi meccs van, megy az édesapjával, sállal, sapkába, de egy kislány, egy cuki, egy törékeny. Aha. És a múltkor kérdeztem, hogy mit szeretsz ezen a meccsen. Hát azt szeretem, amikor apujékkal megyünk a kocsmába, és ott ülök, és hallgatom őket, és édesem. Utána meddig mennek szurkolni, és akkor az ő barátnője is megy, tehát ő neki az apukájával, ez egy olyan viszony az a nap, és utána azt mondta, hogy én egész életemben Fradi meccsre fogok járni. Édesem, és ez egy kislány cuki szájából. És akkor kérdeztem édesapát, hogy szurkoltok? Tudja. És szóval én irigylem. Tehát abszolút, a kislányt abszolút annyira irigylem, hogy az édesapja egy ilyen élményt ad neki hétről hétre, és várják ezt az esetet.
2: Ez életre szóló, az biztos. Igen.
0: Hát igen, szóval ez, Gyuri, gondolom, hogy te ellenálltál volna, hogy a apád a nyakadba köti a Keszthelyi Darts klubnak a sárját.
2: Oh.
0: Hogy most pedig megyünk.
2: Nem állították könnyű kihívás elé.
0: Szóval, hogy ehhez kell alany is, tehát hogy ez a kislány, ez tök jó fej, hogy apjával ezt élményként éli meg.
1: Igen, de nagyon egy-két, tehát sok olyan ismerősöm van, ahol itt a labdarúgás vagy a sport hoz egy olyan élményt neki, ami egyébként apáról fiúra is van, hogy képzétek el, nagypapáról a bérletet mondjuk egy Újpestnél már az unoka is használhatja.
2: A focinak ennek meg is van a mágikus ereje, de erről filmek is vannak, meg egy csomó minden, igen, ahogy a családokat hozza össze és integrálja be a gyerekeket.
1: És én például ezt nagyon hiányolom a családom, hogy én egy labdarúgó csapatot nem tudok szeretni.
0: Oké, mert az nincs, de a hagyományok tisztelete talán, a Gyuriba biztos hiányzik, tehát ebben semmilyen hagyománytisztelés nincs. Gondolom, hogy izé, hogy apukádnak a régi pokolgép lemezeit nem hallgatott könnyezve.
2: Mert a darts klubozás után nem. Föl. A pokolgépet sem tudtam megszeretni, igen, a darts klubozás után. Sem.
0: Nem? Tehát nem. Kalapács József hangját. Rokkani az életem a rokk!
2: Pedig erre lehet, hogy tudnék könnyezni, de itt kipróbálom.
0: De ez nem erről szól, hogy szereted a pokolgépet, hanem az, hogy apa hallgatta állandóan, miközben te játszottál a Legóval.
2: Igen, én szerencsésebb gyerek voltam.
0: És aztán valahogy ezt a gyűjteményt, miután apa már CD-t vett magának, meg most már pendrive-ról hallgatja a pokolgépet, hogy ezt átadta neked.
2: Igen.
0: Nem igen.
2: Igen. Szerencsére megúsztam a pokolgépet.
0: De hogy ilyen nincs.
2: Gyerekkorom nincs.
0: De mert hogy nem tartott becsben. Lehet, hogy ez megvolt ez a momentum. Lehet, hogy apád, mit tudom, hogy szívesen neked adta volna a régi polszki fiátjának az olajos karburátorát egy IKEA zacskóban, de te nem tartott becsben.
2: A franc egye meg, ez se.
0: De most komolyan, te semmit nem tartasz becsben.
2: De vannak dolgok. Inkább nálunk a családban ilyen hagyományok vannak.
0: De azt te megeszed.
2: A hagyományokat? Ezért nem adta nekem a polszki fiát karburátorát se. Meg a pokolgép lemezeket. Azt is megettem volna. Persze.
0: De neked azt akarom mondani, hogy neked csak az a hagyomány, amit megehetsz.
2: Csak is. Szörnyű. Csak is.
0: Jó, akkor mást kérdezek. Hagyomány. Tehát nem...
2: Tisztázzuk, nem ettem meg. Legyen, innen.
0: Volt-e innen. Olyan? Jó, Gyuri, akkor mesélj. Mesélj a családodról és a nagy hagyományokról.
2: Okay.
0: Miket tanultál, vagy bármiféle szokást, vagy rituálét örököltél?
2: Például nagyapámtól tanultam meg horgászni. Édesapámtól tanultam meg tüzet rakni például. Nem tudom, hogy nálatok ilyenek voltak-e, hogy megtanítottak ilyesmit.
0: Mi városban voltunk, szóval hogy hülyén nézett volna ki.
2: De hogy is, ott is lehet.
1: 13. kerületbe
2: fölgyújtod
1: a házat.
2: Így, de sokan csinálják ezt a tűzre.
0: Ma már, de régen ez egy kultúrát környék volt.
1: Tényleg.
2: Szóval, hogy például ezt én megtanultam, és ezt én mindig emlékszem rá.
0: Tehát
2: hogy ezt
0: te egy vízből, ha rászorulunk, tudnál kiszedni halat.
2: Hát igen, ha van hozzá orsó, meg ilyenek. De például kukacot tudok szerezni hozzá, és azt felfűzni valamire, és bedobni.
0: Hát hogy volt ez nagyapával?
2: Elmentünk együtt a
0: nagyapa kukacot.
2: Után, mindig, hogyha esett az eső, utána mondta a nagyfater, most menjünk kukacot keresni, most menjünk. És akkor megindultunk, vittünk egy kicsi ásót, és azzal elkezdtük kiforgatni a földet itt-ott, ahol jó nedves volt, és aztán szépen ott jöttek a kukacok, és az összeszedegettük őket.
0: Oké, és hogy kell horgászni a kukacsal?
2: Fel kell rá fűzni a horograi fogod, és akkor így felakasztod rá kukacot.
0: Ennyi?
2: Nem árt, hogyha teszel mellé még más kis.
0: Na most ezt tudod, hogy ez nagyjából a nagy ho-ho-ho horgászból is megtanulom, amit most elmondtál. Ez a horgászat ennél több. Azt hittem, hogy valamit tanultál nagyapától.
2: Meg azt hittem, hogy komolyan kíváncsi vagy a családi múltamra, de hülye voltam.
0: Jó, akkor rakjál tüzet. Hogy, azt kitől tanultad apától?
2: Az is hasonló lesz, mint a nagyapám meggyalázása?
0: Nem tudom. Nagyapádat nem akarom gyalázni, nem azt, hogy nem figyeltél.
2: Ha hasonló kérdez felelek lesz, akkor inkább bele.
0: Na, szóval fogok. Hol volt az, amikor apáddal mászkáltál és tűz kellett?
2: Mi régen mindig csináltunk meg, nem is régen. Bográcsban főztünk halászlevet. Ez
0: de az elmentetek a háztól?
2: Nem, az udvarban. Ez udvarban, hát rendesen, mint ahogy mások is csinálnak bográcsban dolgokat. Neked ez is távoli ezek szerint.
0: Városi gyerek vagyok.
2: Ja, igen. Na mindegy, szóval oda tüzet kellett rakni frankon. És
0: én akkor... a Radnóti Miklós utcában nem tehettem ezt.
2: Sajnálom.
0: Köszönöm. Akszom autógumikból.
2: Biztos azzal is finom halásztél.
0: Na igen, és akkor kimentél apával.
2: Igen, és akkor...
0: Hogy kell tüzet csinálni, Gyuri?
2: Gyűrtünk egy kis papír, de nem túl keményre, hogy ugye levegős maradjon, azt aláraktuk. És akkor arra ilyen kis vékony gyújtós fákat tettünk, ilyen kis sátorszerűen. És arra megint raktunk egy kategóriával vastagabbat. És akkor meggyújtottuk a papírt, itt-ott, és akkor szépen az elkezdte csinálni a dolgát. És utána elkezdünk pakolni rá a vastagabb fákat. Nagyjából így nézett ez ki.
0: Tehát ez a tűzgyújtás, ez bárhol életet ment, amit te családilag örököltél.
2: Csak azt nem mondta, hogy a hó-hó orgázm, ez is volt, nem. Kiborulok.
0: De és akkor ezt tovább fogod adni a te kisfiadnak, ha megszületik?
2: Szerintem nagyjából ennyit.
0: Aha, ennyit. Tehát ennyit, kukac a horogra, és laza galacsin.
2: Lesz egy közös délutánunk, egy emlékezetes. Ezeket mind ott tovább tudom adni. Miért, te mit hoztál? Meséld el akkor.
0: Én nem hoztam semmit, nem érted?
2: Akkor ezért válkálsz az enyémben ilyen lelkesen?
0: Egyébként én a zene szeretetét és a nagyon nagy palettáját ismertem meg apámtól, tehát az egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, tehát eléggé kimívelt vagyok zenében, tehát hogy ez, és ugye egyébként az a baj, hogy örököltem nyilvánvalóan a Bakelit gyűjteményt, én ezt elajándékoztam.
2: De most is van egy csomó.
0: És az hiba. Hát egy csomó, mert ugye én most a bakelitokat, hál' Istennek egyébként a lányomnak tovább örökítem ezt, mert az én hifi tornyomat ő használja. A padláson le kellett hozni, együtt pucoltuk meg, takarítottuk le, és bakeliteket veszünk, és ő a régi zenéket, az én, vagy akár még az én korom előtti zenéket imádja. És ezeket is, meg a mai zenéket is, amiket ő szeret, megvettünk bakeliten, tehát van ott egy komoly gyűjteménye, és ezeket ő szereti hallgatni ilyen hagyományos módon.
2: Tök jó.
0: Tehát tovább, és ez már egy tovább örökítés,
1: amit te kaptál.
0: Igen. De igen, ékszer volt, divat, festmények, étkészletek, ezekkel mi a helyzet? Valamelyikötök?
3: Ezeket kaptunk mi is, igen. Tehát, hogy, de mondd, Évi.
1: Nem, mondjon.
3: Ja jó, hát például én is örököltem étkészletet, meg ilyesmit, de nem használom, mert elraktam, mert az egy emlék.
0: Tehát neked van egy ilyen csicsás, herendi készleted, igen. És az el van bújtatva?
3: El van dobozolva, igen, meg van zsolnai készletem is. Igen, mert ezeket kaptam anyukám is az anyukájától, és akkor ezeket így megőrzöm, meg ilyen kis szobrokat, meg amit én tanultam.
0: Szalonázó paraszt?
3: Hát az nincsen.
2: Az nálunk volt.
0: Igen, az éppen nekünk. Kinél van?
2: Szerintem a szüleimnél ott van még mindig.
0: Ki van rakva?
2: Meg fogom tudni kapni, ha? Simán.
0: Ki fogod tenni?
2: Nem.
1: Ezt a témát ez a fiú nem érti.
2: Ne haragudj, a minimál dizájnos lakásban nem illik a szalonnázó paraszt.
1: De hagyomány és szeretet.
3: Jól de ez van. Pont olyan, hogy én például megörököltem anyukámtól a könyveit. És én tökre szeretem, mert rengetegféle, de nem tudom.
0: A Gyuri tud tüzet csinálni.
3: De igen, de nem
1: fogom. Meg mutatja, mire jó.
3: Meg nekem ami fontos, és az nem ilyen örökletes, hanem az inkább hagyomány, hogy a nagymamámtól, viszont azt tanultam, hogy mindig szép legyen most ne nevessetek ki.
0: Ja, ott lenn, igen, tudom. Nem, de ezt minden, ez igen, sok öreg ember mondja ezt.
3: Most már fogom mondani. Azt is megtanultam a mamitól, hogy erre is ügyelni kell, meg hogy a körmeim mindig, a kezem mindig ápolt legyen, és a körmeim szépek, mert azt nézik meg legelőször az emberek. És nekem mindig ki van festve, látom, ilyen ápolt a körmöm.
2: Hogy én nem kaptam a családban ilyen hagyományokat.
3: Most jó.
0: Gyurika, mindig legyél ott rendben, ott lenn.
2: Nagypapa rám hagyta, de nem.
3: Hát tudod.
0: Jó. Ki mit tudna továbbadni, de úgy családi hagyományt, tehát nem az, hogy most izé a fisztol készletedet, meg a körömlak készletet, hanem amit már esetleg hoztál az előző generációtól továbbadni a következő gyereknek. Vagy ha nincs olyan, akkor amit te szeretnél továbbadni.
1: Hát ha én nekem tovább lehetne adni, akkor én, amire legbüszkébb vagyok az életemben, az a saját láncfűrészem. És én azt nagyon szívesen
0: tovább. Az aranyérem elé, vagy mögé sorolod?
2: Mindenképpen elé.
1: Elé, mert az aranyérem az nyilván...
0: Bocsa, az aranyéremet kié lesz?
1: Hát múzeumé, gondolom.
0: Nem tehát te gyereket már abban hát, már nem gondolkozol.
1: De gondolkodhatom.
2: És felajánlod a Népművészeti Múzeumnak, vagy mi a terve?
1: Nem, de figyelj, a következő órában randi lesz a téma, ott majd hát, ha összejön, hogy kellene ahhoz egy ember találnom, hogy legyen gyerekem.
0: Oké, de a láncfűrészhez kell gyerek?
1: De az...
2: Ahhoz mindenképpen. Gyerek nélkül az nem is láncfűrész.
0: Így van. Szóval megszületik kisfia Johnny.
1: Tehát nem magyar a férjem, ugye?
0: Nem magyar a férjed, megszületik kisfia Johnny. Izmos.
1: Izmos,
0: Johnny. De még kicsi.
1: Igen.
0: És a láncfűrészed meg már ugye pár éves.
1: Igen.
0: Mikor kezd el Johnny
1: nagyon kiskorban, mert van ennek egy kicsi, tudjátok, ez a kis verziója, ezt meséltem neked, ez a nagyon pici ágvágó. És én tanítanám gyerekkorában azt, majd keresnénk fát, mert nálam már nincs, mert mindent megmetszettem, kivágtam, meg rendbe tettem. Szóval én úgy mennék, tudod, hogy így én viszem a nagyot, ő hozza a kicsit, cukin fölöltöztetem ilyen kertészruhába is megyünk, és ez lenne az, amit utána így ő is úgy mesélne, hogy anyával együtt kertészkedtünk, és
0: láncfűrészkedtünk.
2: Aha, illegális fakivágás, kertészkedésnek
0: hívott. Hogy csillog az évi szemen, észted közben?
1: Hát de, mert figyelj, ha elvinnélek titeket erre, ti is azt mondanátok, hogy ezt megmutatnám. Másnak is.
0: Jó, nem. Azért mondom, ez mindenkinek, amit érez.
1: Én inkább ezt adnám. Fia, az érem az egy csodás dolog, de most mi sem nyakba akasztja?
0: Nem, hanem tehát, pontosan azt a legendát, ami te vagy, és azt valahogy továbbvinni az emlékeiben, és majd ő is a gyerekeinek továbbadhatná, hogy a nagymamádnak ez volt az aranyérme is Londonban, és elmesélve az egész sztorit hozzá.
1: Szerintem úgy is fogom tudni róla.
0: Úgy fognak tudni.
2: Lehet tény, hogy a láncfűrészben nagyobb örömét leli.
1: Hát, mert az egy élmény.
0: Igen, neked van-e bármi, amit anyukádnál van, vagy ilyesmi, hogy tudod, hogy majd az egyszer, és nagy becsben fogod tartani?
1: Hát nálunk ugye, nekem a nagymamám volt a mindenem, és elég sok mindent ránk hagyott, de ez most úgy van, hogy anyukámnál van. És múltkor egy családi ebéden megláttam a nagymama gyűréjét anyukám kezén, és így hát azt mondtam, hogy ez majd egyszer az enyém lesz.
0: És hordanád?
2: Mondtad neki ott?
0: Ez anya. Majd egyszer az enyém. Azt a rohadt.
2: Kanalazgazza levesz, anya, de ez egyszer az enyém lesz. Jó étvágyat kívánok.
0: Azt a mindenit.
1: Na, szóval várom.
0: Na jó, gyerekek, nagyon sok helyes dolgot írtak itt a hallgatók. Figyeljetek. Nagypapám, édesapám és én is MTK szurkolók vagyunk. Egy alkalommal megadatott nekünk, hogy a három generációs trió együtt tudjon megnézni egy MTK Fradi meccset. Akkor egy másik, nagymamám, ha gulyáslevest főzött, utána csak palacsinta lehetett a második. Más kombó szóba se jöhetett. Anyukám is átvette ezt a szokást, majd a nővérem és én is. Már a feleségem is tudja, hogy a gulyásleves az csak is palacsintával jó. Hármas, szintén nagymamámhoz fűződik, annó az 1940-es években vásárolt két zsolnai inda mintás étkészletet, de annyira féltette, hogy csak kocsonyát ettünk belőle télen. Más soha. Anyukám örökölte tőle a szettet, anyukámtól pedig én. Nálunk szintén csak kocsonya van benne tálalva. Nagyon jó a műsor, Pacsi, nektek, Tomi Hódmezővásárhelyről.
1: Tomi!
0: Ez milyen?
1: Nagyon jó. Hát látod, nálunk volt hagyomány azért. Hódmezővásárhely és környék, az tudja, hogy kell hagyományt őrizni. De jó!
0: Van még egy ladás is. Papám 1980-ban vásárolta a 2101-es hófehérladát, ami egy év várakozás után érkezett meg, ezen tanított meg engem vezetni, majd anyukám örökölte meg, ő elajándékozta nekem. Most itt áll a garázsban, míg a többi kint. Szegény az 50 000 kilométer alatt havat nem látott, szóval igen, nagy becsben van tartva, holnap megy vizsgázni, Dávid.
1: De jó!
0: Jó sztorik, nem? Erről ezért jó, volt jó erről beszélni. De kérdezzük meg a hallgatóinkat amúgy pontosan hasonlókról, hogy mi az, amit örököltél vagy a szüleitől, vagy a nagyszüleitől, és biztos, hogy tovább fogsz majd adni a gyerekeidnek. És ez nem kell, hogy tárgy legyen. Lehet az is, de lehet ez egy hagyomány, egy szokás. Jó? 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
7: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
12: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
13: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
14: Kérsz fekete virslit?
15: Nagyon szellemes, olyan nincs.
14: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
15: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
14: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
15: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
16: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecohead.hu.
17: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
18: Október 9-én a Fengeteg Party a Margit szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
19: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up, rise up.
20: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
21: Rise up, eat smart.
22: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
23: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: A Hunterm nyílás záróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az újházépítőanyag kereskedésekben és a nullathm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
25: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
26: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
27: Carglass javít, Carglass cserél.
28: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
29: A reklám után.
30: Hírek a Retro Rádióban.
31: Olimpiát rendezne hazánk, kutatják, hogy mire vadásznak a macskák. Ma még 25 fok körül lesznek a maximumok. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország: India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország pályázna, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén, várhatóan 2029-ben hirdetnek. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, valamint civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta a rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
0: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék. Nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
31: Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat Francis Hansennek, az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért jár az elismerés. A felfedezés ugyanis új távlatokat nyit a csillagászatban. A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók, a Hunren ehhez a lakosság segítségét is kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdinak sokszor kellemetlen. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat lehet, főleg ha történeteket is leírják hozzá. Ma még biztosan marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik majd fátyol felhők a napsütést. Az élénk déli délkeleti szél mellett délután 25 fok körül alakul a csúcs. Holnap egy hideg front mozgalmasabbá teszi majd időjárásunkat. A délelőtt még naposnak, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Napközben még elszórtan, késő délutántól estétől viszont már egyre több

0: elakadt egy jármű a 6-os főúton Szentlőrinc közelében. A 218-as kilométernél megállították a forgalmat, adta hírül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3.48 elmúlt egy perccel, 2 közlekedési hír, baleset Szentlőrinc és Szigetvár között a 6-os számú úton, de csak ennyit tudunk, aztán baleset van a Pesti úton Budapest irányába, egy sávon halad a forgalom, motorost gázoltak Ferihegyi út kereszteződésénél.
2: Köszönjük szépen!
1: Fejezd be a mondatot.
2: Én itt tudtam a 6-os főúton lévő balesetről, ott kigyulladt egy jármű.
1: Ja, jó, köszönjük szépen. Na, itt vannak ezek, amelyeket ami hallgatóink örökölhettek, akár hagyományként, akár tárgyként, szülőktől, nagyszülőktől, és tovább örökítik majd a gyerekeknek. Nézzük, mi van. Jó reggelt, a doxa órám, amit ballagásra kaptam apámtól, fog tovább menni a fiamhoz. Ez egy érdekes dolog, kérdés, hogy hordod-e? Vagy ez egy olyan, mint amit a Rolexet mondtam az amerikai nagypapákról, vagy apukákról. Vagy ez tényleg egy neves óra, ott van dobozban, és majd dobozban megy tovább. Az is lehet, tehát, hogy...
3: De ez egy használatban is nagyon szép, hogy te is használod, aztán a gyereked is használja, ez itt tök jó.
1: Igen, nyilván egy ilyen klasszik darab, és egyébként szerintem azok nagyon szépek, csak kérdés, hogy ezt hordja az illető, vagy sem. Nálunk a bocskor, akkor még a bumeránk hallgatása szállt így apukámról rám, most meg már a kisfiam is bocskort hallgat. Kisfiaim is bocskort hallgatnak reggelente Juli Ebesről.
2: De jó.
1: Ez milyen? Látod. Jó érzés. Nagymamámtól örököltem az ékszerek szeretetét, kaptam tőle egy ezüst rózsabrost, soha nem hordtam, majd a lányomé lesz. Ezek is dobozban az ajándék, és megy tovább.
2: Igen, az is.

0: De az is fontos, hogy ezeket megmutassuk, hogy az unoka tudja majd értékelni, mert hogyha nem látja rajtad, és te nem tartod fontosnak, akkor nem biztos, hogy tudja, hogy ez milyen jó.
1: Tehát
0: ez
1: igen, is. Igen. Igen, nekem is a nagymamámnak voltak különböző ilyen ékszereim, egyébként kiderült, hogy nem voltak értékes darabok, de hogy ezeket hordta meg minden, és nagyon-nagyon nehezen váltam meg tőle, megváltam, tehát hogy nem tudod, tehát nem lehet mindent megtartani, és nem fog kelleni, nem kerül soha többé hordásra.
0: Igen.
1: Nálunk a pólya a hagyomány. Abban a pólyában vittük haza a kórházból a nagylányunkat, amiben annó anyuik vittek haza engem. Jár körben a családban, és majd én is oda akarom adni a lányoméknak, hát ha tovább viszik ezt a hagyományt.
0: Na, ez például nagyon jó. Igen.
1: Én a pólya az eléggé szűk mozgást enged, ugye, a csecsemőnek. Ez a lényeg, hogy összekötözöd, nem? Igen. Ez egy kényszerzubbony babáknak.
2: Valami olyasmi, ugye? Hát megvédi nyilván a babát.
1: Hát ha lejted, igen, de hogy az nem korszerű. Csak érdezem.
0: Nem, de szerintem nem... korszerű, mert ha belegondolsz, ugyanígy viszed haza, becsomagolod a gyereket a kocsi, vagy ebbe a babakocsiba, vagy ebbe az ülőkébe, vagy ebbe a hordozóba.
1: Hát csak betakarod a hordozóba.
0: Hát, de akkor is valahogy azért...
1: A pólya az egy kényszerintézkedés.
0: Szerintem nem.
2: Véd, hogy ne fázzon.
1: Hozzatok már ide egy pár plédet, és Gyuri, hadd bepólyázzalak, jó?
2: Tudtam, hogy erre megy ki a játék. Annyira tudtam. Csak azt nem tudtam, hány lépésből jutunk el idáig.
1: Nem bepelenkázlak, bepólyázlak.
2: Köszönöm.
0: Köszönöm,
2: hogy nem a főnyereményt kaptam. Köszönöm.
1: Sziasztok! Én apukámtól fogok örökölni egy 1955-ös traktort, amit ő vett, fellelt állapotban, mert gyerekként az apukájának volt, ezt felújította, és a garázsban áll, évi kétszer visszük találkozóra, üzeni Gaben.
0: Ez is nagyon jó.
1: 55-ös traktor, aha. 55-ös. Nagypapám engem gitározni tanított. Az egész családban nálunk hagyomány a zene, megtanította a fiát, engem, unokaöcsémet. Ráadásul olyan szerencsés vagyok, hogy egy zenekarban is szoktunk játszani együtt, biztos, hogy én is meg fogom tanítani a gyermekeimet zenélni, jó a műsor, Máté. Ez csodálatos.
0: Igen, de jó.
1: Gondolj bele, hogy nagyapa, apa és ő zenélnek együtt, bármit is. Bármilyen rosszul, bármilyen jól, mindegy.
2: Hát ez egy csodálatos élmény lehet.
1: Igen, igen, abszolút. Sziasztok, anyám olimpiai aranya ment a múzeumba, de a 30 000-es láncfűrészét megörököltem. Köszi, anyu, Risztof Johnny.
0: Azt hittem egyébként az anyám írt. Azt most döbbennék meg.
2: Vele majd egy gyűrűvel kapcsolatban lesz egy
0: kérdés. Azt hiszem, kapok majd.
1: Nagymamám 4. osztályos korában kitűnő tanulóként kapta meg az iskolájában az 1001 éjszaka meséi című könyvet jutalomként. Nagyanya. Iskolája beleírta, lepecsételte, miért kapta. Nagyon vigyázott rá. Édesanyámnak is mesélt belőle, majd nekem is. A könyv nagy becsben volt tartva, én 2 lányomnak meséltem belőle, most már a kisunokám hallgatja belőle a meséket. Szép napot mindenkinek, Szofi.
0: De jó.
1: Nagymama kapta kitűnő tanuló ként a suliban.
0: És neki ez nagyon fontos
1: volt. Nagyon is, úristen.
0: Mert ugye pont beszéltünk itt a Kossuth díjakról, ő kapott egy díjat, egy könyvet, neki az volt a minden. Azzal értékelték azt, amit ő elért. És neki ez fontos
1: volt. És szerintem sokkal inkább felértékelődik ez a könyv azzal, hogy a következő és a következő generációk is megtartották, és abból mesélnek a gyerekeknek.
0: Igen.
1: Ez óriási. Nagyapám parasztember volt. Ezáltal mindig volt nála bicska. Édesapámnál szintén mindig zsebben volt, nekem is van, és ha a kisfiam is, akkora lesz, neki is veszek. És az ehhez tartozó mondás még a nagypapától: fiam, a bicskád és a pöcsöd mindig legyen nálad, mert sosem tudhatod, mivel kínálnak meg. Zoli Csongrádról. Na.
2: Szeretem az ilyen velős mondásokat.
1: Neked a kukacozás az nagyapád nem kreált mondatot?
2: De, ilyen hasonlót. Sosem tudhatod, mivel kínálnak meg, nem ez volt a vége.
1: Jaj, na Évi, játsszuk egy Hungry Machine-t.
0: Jó, játsszuk egy Hungry Machine-t, és értékes nyereményt lehet nyerni Rice Up termékekből álló ajándékcsomagot a Bocsi Zacsi mellé.
1: Jó. Töröm a fejem, hogy nem lehet kérni ezektől egy csomagot? Nekünk.
0: Én nem tudom, hogy mit kell mondani.
1: Kérünk szépen csomagot, Rice Up-osok.
0: Köszönjük
1: ide
0: szépen.
1: Nekünk. Köszönjük szépen.
2: Annette tudja legjobban mondani, hogy köszönjük szépen, az a legjobb.
3: Köszönjük szépen.
1: Nagyon szép, köszönjük szépen.
0: Jó,
1: ti drága hallgatók, lehet, hogy előbb juttok hozzá, ezért hívjatok bennünket most 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz, 4 perc múlva. A vonalban pedig Adri. Hello Adri, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Adri, te egy városi hölgy vagy, hallom a hangodon.
2: Igen, Dombováról telefonálok, a Teleki falatozóból.
1: Ah, te vagy az Adri. Vagy igen. Nem így kell mondanom?
2: Nem.
1: Jó.
3: Nem. Az egy másik Adri.
1: És honnan tudod, hogy nem ugyanarra gondolok?
4: Nem tudhatom.
1: Igen. Adri, és mi van nálatok most a menüben, vagy hogy mondjak ezt, étlapon?
2: A mai menübe?
1: Mhm. Uh-huh.
2: Csikos tokány van, gyümölcslevessel.
1: Ó, oh, ne. Nem jó.
2: Nem jó, pedig nagyon jó.
3: Bocsi, mást kér.
1: A gyümölcslevest utálod, tényleg ez egy akkora tévedés. Tényleg, szóval a tejet kiveri a savja izének, a gyümölcsnek a savja. Mm-hmm. És ilyen pöttyös lesz is, ilyen bá.
5: Lehet anélkül is csinálni, hogy
1: gyümölcslevest? Mm-hmm. Vagy kiverje? Mm-hmm. Hogy?
5: Hát te mondtad az előbb, hogy nem tudom, van technikája, nekem mondjuk ám meg nagymamám olyat csinált, hogy nem volt pöttyös.
1: Uh-huh.
5: Csak a menzán volt pöttyös.
2: Nálunk se pöttyös.
1: Jó, és a csíkos tokány az rendben van. Abban van uborka?
2: Nincs.
1: Tehát nem olyan stroganoff irány.
2: Szalonna van benne.
1: Jó, Évi, akkor most meg...
5: Én már meg vagyok.
1: Adri, drága, kezdjük el, jó? Mutatom neked a dalszöveget. Mehet?
2: Igen, mehet.
6: Érincs meg újra, hadd lássam a szárnyaidat, csak nem utasd meg másnak, érincs meg újra, hadd szorítsam szorosabbra. Most vesszünk el.
1: Az is jó, ha az előadó tudod.
2: Aha.
1: Valakinek ilyen régi...
2: Érincs meg, Balázs Fecó. Még egyszer meghallgathatnám?
1: Hát már elvileg elsütötted a patronodat.
2: Véletlen volt.
1: Mi az, hogy véletlen volt? Érincs meg, Balázs Fecó, ez véletlen?
7: Mondd neki, hogy mi súgsunk az Orsi meg az Imola.
2: A Orsi meg az Imola súgott.
3: Ja, akkor
2: nem emlékeztek rájuk?
1: De ezért mondtam, hogy hello Adri.
2: Aha.
3: Nélkülük nem is köszönt volna, bocsi.
2: Ákos.
1: Na, még helyen, egyre rosszabb. De ez nem jött ma össze. Sajnos, Adri, Orsi, Imola, puszi nektek. Remélem, el tudjátok adni a gyümölcslevest. De ez most nem jött össze.
3: Ja, ezt a pár tanácsot építsétek be a menüztetésbe, szerintem.
2: Jó, köszönjük.
1: Köszi,
2: szépen.
1: Sziasztok. Szegények, amúgy sajnálom őket nagyon, de hát ez két rossz válasz, ha nem lehet azt mondani, jó, rálunk, rájszáp, nem lehet mondani.
3: Szerintem múltkor erről a helyről valaki telefonált egy másik kolléganő, és ők nyertek.
1: Szerintem ők Orsi és Imola.
3: Igen, és ők nyertek, szóval
1: igen.
3: Van ott azért már cucc.
1: Van ott már cucc. Na jó, gyerekek, első randi. Lesz most a témánk, és olvastunk egy útmutatást arra vonatkozóan, hogy az első randi az kínos tud lenni, hogyha beáll a nagy csend. És erre itt mi a Gyurival ezt nem nagyon ismertük ezt a dolgot, de a Anett meg az Évi azt mondták, hogy hú, igen, az nagyon kínos tud lenni.
3: Igen, mert mindenki a legjobb arcát akarja mutatni az első randin, és emiatt stresszes a dolog. És most találtunk egy összeállítást, ami arról szól, hogy mik azok az ilyen biztonsági kérdések, amiket be tudsz dobni az első randin, hogyha beáll ez a kínos csend, amit említettél.
1: És ezek a biztonsági kérdések állítólag elindítanak egy beszélgetést, állítólag innentől minden felhőtlen lesz és szép, és sok mindent megtudsz a másik félről, de hogy nem tudom, nekem van a kétségeim. És mi ezeket leteszteljük, jó? Próbálunk majd párokat alkotni, nem tudom, ki kivel akar lenni.
5: Nekem minden.
3: Legyen az véletlenszerű.
1: Ez hogy tudjuk véletlenszerű? Mondok egy nevet, az már nem véletlenszerű.
3: De abban a pillanatban döbbenünk meg.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor!
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
10: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a kortizol gél.
4: mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
10: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Farmer napok a Premier Outletben.
12: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
13: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
14: Premier Outlet Budapest.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
17: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
18: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
19: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
20: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Hunyavel szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
22: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
24: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
25: Autóüveg Pilkington.
26: Sziasztok! Kökény Attila vagyok. Én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
27: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
28: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
29: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
30: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
31: 23 év tapasztalat, változatlan minőség. Köszönjük a megtisztelő bizalmat. A jövőben is. Potemix.hu.
0: Most igazán megéri kijára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpautó.hu/Kia oldalon.
1: Kia. Movement that inspires.
2: A reklám után.
31: Hírek a Retro Rádióban.
3: Civil szervezetek vehetnek részt a külügyminisztérium pályázatán. Ismét indulnak az egyetemi filmklubok. 20-25 fok lehet még ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, valamint előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Újszülött kislányt hagytak a Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorában. A rendszer hétfőn délután jelzett. A kisbaba az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil. Nem ez az első eset. Idén júliusban a Heiny Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Ülői úti inkubátorába tettek be egy kislányt. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak. A vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak. Mondta el rádiónak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
4: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
3: Űrbéli kalandra indul a Viszki. A tervek szerint skót és japán tudósok 2028-ban juttathatják el a mintát a világűrbe egy műholddal, és 5 évig érlelik majd a Föld körül. Arra kíváncsiak, hogy hogyan érlelődik a világűr zord körülményei között a nedű. Reményeik szerint karakteres ízt adhat majd a Viszkinek egy fél évtizedes utazás. Ma még biztosan marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik majd fátyol felhők a napsütést. Az élénk déli délkeleti szél mellett délután 25 fok körül alakul a csúcs. Holnap egy hidegfront mozgalmasabbá teszi majd időjárásunkat. A délelőtt még naposnak, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Napközben még elszórtan, késő délutántól estétől viszont már egyre több helyen alakulhat ki esőzápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak.
31: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy jármű a 6-os főúton Szentlőrinc közelében. A 218-as kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Közben az M7-esen a főváros felé a 160-as jelű Balatonfegyves csomópontnál a felhajtóágon keresztbe állt egy autó. Jelenleg a felhajtás nem lehetséges a helyszínen is idejére. Ezért vagy a Balaton keresztúr csomópontban, vagy a Fonyót csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Végül az M3-oson még a kora reggeli órákban egy teherautó egy személyautóval ütközött össze a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között. Egy sávon halad a forgalom, a torlódás már több kilométeres.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
31: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra és 13 perc van, most jó reggelt mindenkinek. Kezdjük el ezt az órát, szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Herú Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Üzenik itt, hogy 27 éve hallgatom folyamatosan bocsit. Ezért már önmagában is járna egy hájá, de önzetlenül a feleségemnek szeretnék egy háját kérni. Évek óta ígérgetem és hiányolja is. Én szoktattam rá őt is a műsorra, annyira lelkes rajongó, hogyha egy részt élőben kihagyja a YouTube-ról, mindig visszahallgatja főzés közben. Szóval Anikónak kérek szépen egy nagy háját, Zoli. Amennyiben Anikó egy új hallgatónak számít, ez az övé főzés közben. Már első randikról írak. Beszéljünk az első randiról. Szóval ez egy olyan dolog, hogy itt valakit a hideg ráz kiértől, valakit meg a meleg ráz be. Ugye, Gyuri, téged a meleg ráz be?
2: De inkább a hideg ráz ki.
0: Nem úgy értettem, hogy meleg randi, hanem úgy értettem, hogy...
2: Jó, oké.
0: Hanem úgy értettem, hogy első randi, az neked sokszor volt, és rutinos vagy benne. Így értem a meleget.
2: Rutinos vagyok benne, de nem szeretem. Tehát az első randi egy nagy része...
0: Másodikat szereted.
2: Igen, ha már eljutunk a másodikig, az egy jó hír. Szóval, hogy általában... Ez mindig egy ilyen kellemetlen találkozás, stresszes találkozás, és amúgy nagyon sokszor nem végződik jól.
0: Igen, mert a Gyurival érdekes módon, amikor beszélgettünk tegnap az első randiról, akkor azt mondja, hogy hát a legizgalmasabb része, vagy a legkellemetlenebb része, hogy meglepetés érhet, hogy néz ki. És mondom, miért? Hát nem tudod, hogy néz ki. Én az első randiaimról mindig tudtam, hogy néz ki, hiszen ismerem.
1: Igen, de ma már ez nem így működik. Tehát ma már ugye, ha küld egy képet, akivel beszélgetsz mondjuk telefonon, az nem biztos, hogy valós.
0: Sőt, én ezt értem.
2: Csak be van állítva, így
0: amúgy. Csak hogy ti kvázi ilyen applikációkról beszéltek, hogy az első randi az csak így jöhet létre, hogy ott első randi úgy is létrejöhet, hogy megtetszik neked a büféslány a boxklubban, és elhívod egy lángosra.
2: Hogyne, de még
0: érted, de ismered, láttad, maximum rosszul leszel tőle, hogy tényleg nem tud mást mondani, csak hogy lángos.
2: Igen, ez az első randi derül ki. A pult alatt nem láttad, csak a pultig láttad, azt sem tudod egész évben.
0: Amennyiben büféslánnyal, de
2: nem tudod, hogy nevet, nem tudod, csámcsog-e, röfög-e nevetés közben. Egy csomó minden lehet, amit nem tudsz arról a büfés lányról.
0: Ez igaz, de az arcát ismered.
2: Azt igen. Egyébben már előbb van.
0: Ki az, akit meleg gondolatok árasztanak el az első randi érzésével kapcsolatban?
3: Szerintem jók az első randi.
0: Na.
3: Tehát, hogy olyankor olyan nagy izgalommal áll az ember egy új kapcsolat lehetősége előtt, és szerintem igen, készülünk rá, legalábbis mi nők készülünk rá, fejben tervezgetjük, hogy vajon milyen lehet a másik élet.
1: Meg gondolkodunk azon, hogy milyen ruhába menjünk, ugye nagyon fontos, hogy akkor előtt elmegyünk fodrászhoz, tehát olyan dolgot mutatunk, ami egyébként utána hétköznapokban nem lesz, de azon
3: az első benyomás, igen.
1: Igen, nagyon fontos.
0: De első benyomást akartok, és aztán majd jön a leromlás.
1: Hát majd évek múlva persze.
0: De jó, stresszes az első randi?
1: Szerintem igen.
2: Mindenképpen.
1: De tudjátok, van nekünk szerintem, legalábbis nekem, ilyen jól eső stressz. Tudod, ez ami nem minden nap jön.
3: Igen, amikor
0: van kedved. Én az első randikra, ha visszaemlékszem, ugye én nem applikáción keresztül, tehát nem volt az, hogy a fotó hasonlít-e a valós szemére, mert hasonlított, hisz ismertem, még egyszer mondom, nem büfés volt amúgy. Uh-huh. Aztán talán egy büfés sem volt. De hogy... Tehát, hogy inkább az tud ebben érdekes lenni, hogy ami miatt nekem ő tetszik, hát azért az több, mint csak a cici meg a popó, ugye? Annál azért több. Van valami kisugázás, van amit én beleg sejtek, valamit gondolok, valami huncutságot, viccességet, esetleg intelligenciát, kedvességet.
2: Jó esetben tudtál már vele beszélgetni, érzed azt, hogy van közöttetek vibe, meg tudjátok szólítani egymást, igen? Jó esetben.
0: Így van, és akkor ez a stressz már kevésbé, de mégis ezt az estét, ezt el kell tölteni valahogy.
1: Így van, és ott az, hogy ott nem arról van szó, hogy mondjuk ez egy telefonhívás és pár perc múlva lehet, ott kell ülni vele egy-két órán keresztül, és fenn kell tartanod az érdeklődést. Bizony.
2: És a tűzijátékot akarsz. Tehát onnan úgy akarsz hazamenni, hogy biztos, hogy lesz második randi, mert hogy neked is jó volt, neki is jó volt.
0: Ha te pingpong meccsnek tartanád az első randit, mennyire akarnál nyerni?
2: Nagyon.
0: Adj egy számot, 21 a vége, ugye a pingpongnak.
2: 21-5. Azt szeretném, hogy úgy menjen haza, hogy pú, ez most nagyon-nagyon nagy küzdelem volt.
0: Na mit szólsz ehhez?
1: Hát ott hagynám.
0: De miért? Egyébként hát, ez azt jelenti, hogy Gyuri nagyon bedobja magát verbálisan, és szervál, pörget, izél, mindent csinál.
2: Szerva, itt csere, ott minden. Tehát ezek a számok, ezek a te lenyűgözésed számai, tehát 21-esre le vagy
1: nyűgözve. És meg a megalázásom.
0: Nézd, mit csinálnál egy pingponglabdával?
2: Figyelj, ezzel könnyen átvetted a vezetést. Figyelj, mit mondasz, simán megversz azonnal.
0: Hozzatok egy pingponglabdát.
2: Te kezedben van a szerva, Éva.
1: Jó.
0: Na jó, szóval azért beszélünk erről, mert találtunk egy ilyen bulvárlapos összeállítást arról, hogyha nagyon félsz a kínos csendtől, mert esetleg ezt már megtapasztaltad, akkor itt van egy pár kérdés, ezeket tanuld meg, és ezekkel gyakorlatilag megmented az estét. És mi úgy megnéztük ezeket a kérdéseket, és nem tudom, tehát ugye Gyurival úgy gondoltuk, hogy jaj, ne. Tényleg? Tehát ezek a kérdések fogják megmenteni az estét. Ennél mi sokkal jobbak vagyunk. Mi azért verbál zsonglőrök vagyunk, és nehogy már ilyen kérdések mögé kelljen bújjunk.
2: Igen, mi itt kuncogtunk rajta, hogy ezt a tanácsot adják bárkinek, abból milyen randi lesz, és erre Évi meg Anett meg bólogatott, hogy jó, az jó.
3: Fel lehet ezt használni.
1: Igen, vannak benne olyan kérdések, igen, ami szerintem fontos lehet a jövőre nézve.
0: Igen, az a nagy baj, hogy ugye általában azt lehet hallani, amikor randikról beszélnek külön, ugye a külön nemek, hogy a nők azt panaszolják, hogy sok esetben a férfi mindig magáról beszél.
3: 99%-ban.
0: És nem kérdez semmit. Nem érdeklődik, nem kíváncsi, hanem magáról beszél. Miért van ez, Gyuri?
2: Nem tudom, szerintem azért, mert a nő nem nagyon kérdez. És a pasi meg beleesik abba a hibába, hogy próbálja valahogy fenntartani az érdeklődést, és zavarban van, és miről tud beszélni akkor, ami az ő témája, ami az ő sztoria.
0: Tökéletes. Tökéletes. Ez van, és még imponálni is akar.
2: Igen.
0: Tehát jó sztorikat mesélek magamról. Akarom felkelteni a figyelmet, akarom az érdeklődést felkelteni, akarok imponálni, stb. És miután tényleg nem kérdeztek semmit, kukán néztek, és azt nézitek, hogy a rúzs meg ne fogja a izét, a martinis pohár száját, és más nem történik, ezért mi egyre többet mesélünk magunkról.
2: Így van, egyre jobban zavarban vagyunk, és egyre jobban
3: sérkezik. És hadartok, és nem vesztek levegőt, hogy mi tudjunk kérdezni.
1: Így van, és meg se kérdezni, tehát ne észre se veszitek, hogy minket nem biztos, hogy érdekel, amiről meséltek.
0: Hát attól függ, hát hogy most elkezdek a jetskiről beszélni, látom, nem érdekel. Akkor elkezdek az utazásaimról beszélni, látom, nem érdekel. Akkor elkezdek...
2: Csillagászkodásról.
0: Igen, hogy tehát hova lehet téged vinni, hol csillan fel a szeme? Tehát azért az nem gyors.
1: Hát nem gyors, de itt az a lényeg, hogy beszélgetni kéne a randi, nem az, hogy egy tehát két emberből egy teljesen lefoglalja az időt.
2: Igen, csak 90%-ban úgy működik, és ezt tapasztalatból mondom, hogy tényleg a pasi végzi az interjút, a nő válaszol. És pontosan, amint a pasi azt mondja, hogy én most már nem akarok tovább interjút csinálni, akkor áll be a mély csend. Ha már egy nő elkezd kérdezgetni, pontosan, őszinte érdeklődésből, az esküszöm, az nekem egy ilyen meglepő és imponáló dolog volt.
0: Szóval mindent mi csinálunk, tehát mi nyitjuk ki az ajtót, mi húzzuk ki a széket, hogy leüljél, mi rendelünk, mi fogunk fizetni a végén, és még az egész beszélgetés nekünk kell vezetni egyedül. Tehát párbeszéd, csak pár nélkül. Beszéd.
1: Na, hát ha nekem kinyitjátok az ajtót, kifizeted a vacsorát, kérdezek.
2: Ezt jó előre tisztázni azért.
0: Igen, ez jó előre tisztázni.
2: Azért van árva a kérdezés.
0: Egy papfolytó ér azért
1: Hát bármit kérdezek. Egész este beszélhet.
0: Szóval neked Gyuri, mi a tapasztalat? Ez a tapasztalat a csajokról, hogy ők inkább hallgatnak, nem nagyon kérdeznek, tényleg nem érdeklődnek, pedig ők mondják ránk, hogy mi nem érdeklődünk. Ezért mi kénytelenek vagyunk monológot tartani magunkról. Ez az általános tapasztalat?
2: Ez nekem ez, hogy az egy nagyon nagy plusz, és nagyon imponál, ha a másik fél tényleg tud beszélgetni, és kérdez, és érdekli, és
0: verbális. Szinte nyert ugye van.
2: Igen, tehát annyira ritka ez ma már, én azt tapasztaltam.
0: Neked milyen, nem tudom, van neked dumáid, valamivel operálsz-e első randin, van-e valami koreográfiád erre?
2: Nekem annyi amit egyébként a Évi meg Anett is kiemel, hogy én nagyon szeretek kérdezni, nagyon szeretek úgy beszélgetni, hogy ráfűzni arra, amiket ő mesél. És akkor először őt fogom kérdezgetni, és abba szövöm bele az én sztoriaimat, mit tudom, és akkor mindig visszatérek ahhoz, amit ő elkezdett mondani, és akkor ebből így kialakul egy ilyen tök ritmusos, jó sztorizás.
0: Fel akarod-e mérni az első randiból azt, hogy például ágyba vihető-e?
2: Persze.
0: Igen. Ezt vicces, verbális módon teszed? körbe járod, körbe táncolod ezt a témát?
2: Hát, hogy érintünk esetleg olyan témákat, mit tudom
0: én. Tehát azért be kell tolnod a témát.
2: Lehet látni a reakciókat, igen.
0: De hogy, beszélsz a saját szexualitásodról, hogy láttál csimpánzokat az állatkertben? Tehát, hogy nem tudja, hogy miért?
2: Ez nagyjából a harmadik téma, hogy kijött az első pohár bor, akkor figyelj, láttam csimpánzokat az állatkertben. Csináltak dolgokat.
0: Figyelj, tetszett.
2: Kell mondjam, tetszett. Te hogy vagy ezekkel?
0: Téged is felizgatnak a csimpánzok? És akkor nem direkt ez, ugye? Nem direkt.
1: Egyáltalán nem direkt. Szerinted nem vennénk észre, ugye?
0: Nem tudom, te észrevenni?
1: Hát szerinted, ha egy majmok párzásáról kezdesz el beszélgetni? Hát egyértelműen rájövök.
0: Nem, hát én direkt nem akarok a sajátomról beszélni. Érted? Tehát, hogy elterelem a figyelmedet.
2: Okosan elbújtatja így az evolúcióban.
0: De én például, ha tudom, hogy te nyílt vízi úszó vagy, én valószínűleg bálnák párzásával jönnék. Tehát valamilyen párzás a csikóhalak.
1: És te lennél szerinted az első a világon, aki ezzel jössz nekem?
0: Nem akarok első lenni semmiben, tehát remélem, hogy nem volt szűz.
2: Te azt nem mondtad, hogy volt ilyen randi, ahol ezt már bedobták.
1: Nem randi, de
0: mert azt nem akarom, hogy szűz legyen, akkor tudom, hogy egész életen át követni fogsz.
2: Szerintem ezt elrontottad már így is amúgy. Függetlenül azt, hogy ezt már megkaptad.
1: Na
0: jó, gyerekek, akarjátok ezeket a kérdéseket hallani, amit ez a lap leír? Csak kíváncsi vagyok, hogy ezek szerintetek működnek-e vagy sem. Jó? Alkossunk párokat, jó? Ki kivel szeretne lenni? Ki kivel érzi magát komfortosan?
2: Lecsorsolás is. A komfort, akkor én leszek a nettel, de lehet, hogy a izgalmas
0: sorsolás. Nincs nálam disznogos pingponglabda a zsebemben, meg héjás. Nem tudok sorsolni.
1: Hát akkor majd én mondom, legyél a nettel.
0: Legyek a nettel.
2: A
0: nettel vagy a párom.
3: Jó.
0: Jó. Na, itt egyszerű, ez négy kérdés, megnézzük, hogy a végére jutunk-e. Az első kérdés, milyen lenne a tökéletes napod? Ez egy jó kérdése. Tehát az, hogy most leül a beszélgetés, Annett már nem tudunk, te is már nézed ott a Oliva bogyót a Martinitban. Én is, nem tudom, a negyedik Jack Daniels is, bár leittam a jégről, és ott még kocog a izé, és egyszerűen totál csend van.
2: Szerintem...
0: És akkor megkérdezzem én, hogy milyen a tökéletes nap, vagy te kérdezed meg tőlem?
3: Ne, hát szerintem mindketten megkérdezheted te is tőlem, mert akkor én mondanék egy ilyen, szerintem az a baj, hogy sablonos választ tennék
0: rá. Na, milyen a tökéletes napod?
3: Hát, nyilván azt mondanám, hogy amikor azzal az emberrel vagyok, akivel jól érzem magam, amikor...
0: Tényleg.
3: Tehát, hogy igen, tehát
0: és tudom, hogy van kutyád, én akkor azt mondanám, hogy a tökéletes napom az, amikor az én kis schnauzerem nyalogatja az arcomat, és úgy ébredek.
3: Hát ez is hazud. Én hazudok.
0: Persze, hogy hazudok.
3: Igen.
0: És alig várom, hogy levihessen pisilni.
3: Jó, hát még jobban hazud.
0: Igen, nem, de gyerekek, persze, hogy hazudok, hát ágyba akarlak vinni. Tehát, hogy...
3: Igen, de akkor meg miért sablonos az enyém, ami legalább egy
0: mert
3: kicsit...
0: Mert a tiéd sablonos.
3: De hát figyelj, a tiéd meg átlátszó.
0: De akkor én nem akarlak téged hazavinni.
2: Milyen szépen fogjátok sértegetni egymást az első randi.
0: Ha neked tényleg ez a jó emberek között ébredni, vagy mit mondtál?
3: Hogy olyan emberek kell lenni, akikkel jól érzem magam.
0: Ah, jó van, tényleg. De fizetek?
2: Az biztos, hogy ez a kérdés kiadta az őszinte arcotokat.
3: Hagyjak már még
0: egy. Igen, még egy Marti. Edd meg az olivát is, de fizetek. Jó, Gyuri, ti jöttök.
2: Szerintem ezt a kérdést amúgy feltenni egy első randin, ez öngyilkosság. Konkrétan.
1: De most nem, már feltettem.
2: Te most feltetted nekem?
1: Persze, milyen lenne neked a tökéletes napod?
2: Hát figyú.
0: Jézusom. Jézus Mária.
2: Hát figyú, akkor őszinte leszek, hát haverokkal, amikor fesztiválozunk, és akkor már így reggelizgetünk 10 körül, aztán sziszennek az első sörök, ez tök jó, és akkor
4: szép
2: már készülünk.
4: Szép estét, drága hölgyeim. Megjött nektek James a cowboy.
1: Igazi sütyó.
3: Na igen, ez meg a rémisztő válasz.
2: De ez az őszinte válasz, azt is értékel.
0: Őszinte kell, vagy rémisztő?
3: De ez őszintén rémisztő.
2: Ja, ha hazudsz, az a baj, ha őszinte vagy, az a baj.
0: Igen, látom.
2: Igen. Na jó, hát milyen lenne a tökéletes napod, Évi? Mondjad, de akkor most én kérdeztem.
1: Hát én például pezsgős reggeli, és...
2: Jézusom, iszik már reggel, Jézusom.
0: És aztán jön a stílfűrész.
1: Nem.
2: Ha megittem azt az üvegecske pezsgőt a reggeli mellé, akkor...
1: De Egyébként az is most, hogy mondod, jó, ha benne lesz a végén, jó?
0: Gyerekek, nem érdekel benneteket? Bocs, ja, mondjad.
1: Igen, nem, körülbelül ilyen lenne. Tehát, hogy együtt töltjük azzal az emberrel, akit szeretek, megint ugyanaz jön ki. Tehát mi, igen. Képzeld el, pezsgős reggeli, együtt pizsamában vagyunk, tévét nézünk, összebújunk, kandallóba tüzet teszünk, mondjuk télen, akkor nem használunk láncfűrészt. Tehát ilyen dolgokat
3: de,
1: csinálnak.
3: De nem feltétlenül sablonos ez. Ez egy vágy, amit...
2: Dehogy nem, például nem sablonos. Együtt vagyunk pizsamában, kandalló, rotyog, Daniel Steel regény konkrétan szóban.
3: Jól van, Gyuri, hát akkor így átiszkod.
1: Kérdezz már meg valami női nemet, hogy örülne el neki.
0: Jó, Gyuri, és hogyha már tudod, hogy egy olimpiai bajnok úszó nő ül melletted, aki néhány éve már befejezte a sportolást, akkor te mit mondasz neki, hogy neked milyen a tökéletes napod?
2: Bevágódjak úgy?
0: Uh-huh.
2: Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mert amúgy én minden reggelemet úszással indítom. Figyelj, hallod? Leúszom a 30 méter pillangót, leúszom, bemelegítés.
0: Igen, utána... 25 méteres medence, tehát úszol egy hosszat és 5 métert?
2: Igen. Ennyit bírok. Hát a második hosszom nem, ki kell hozni.
0: Na jó, következő kérdés, amit ajánlanak, hogy mi a kedvenc gyerekkori emléked?
3: Rengeteg kedvenc gyerekkori emlékem van, például az a...
0: Most az én párom.
2: ez a randi van megvagy.
0: Mondd, édesem.
3: Én annyira boldogan emlékszem arra, amikor anyukámmal lehettem a munkahelyén, és például én azt csinálhattam, amit ő dolgozott, és akkor én felnőttnek éreztem magam.
0: Mit dolgozott anyukád?
3: Egy irodában volt.
0: Hú, de jó. Nem kín az utcán.
2: Szintet vált a randi, mi? Csak kérek még egy üvegbor.
3: És én emlékszem rá, hogy volt egy szekrény, amikor jöttek valami ügyfelek, akkor őt a titkárságon mindig megkínálták a vendégeket, és én is játszottam a kis poharakkal, utána bementem anyunak az irodájába a gépen.
0: Kis poharakkal.
3: Szóval, igen, én felnőttnek éreztem magam, és nekem
0: de ez cuki vagy.
2: Ez azt jelenti, hogy kér még egy kört.
3: Igen.
0: Most tetszel, Gyuri, Anett, Gyuri és Évi.
1: Te kezdjed, mi a kedvenc gyerekkori emléked, van-e?
2: Ó, hát amikor a strandon játszottam a barátaimmal.
1: Hát
2: mikor...
1: Ádám barátokkal vagy.
2: Bocsánat.
3: Ettől vagy
1: de
3: ilyen...
1: tényleg, tehát, hogy igen, már mi is megfejtjük nők. Tehát már második kérdés a barátok szót hozott. Tehát te...
0: De szimpatikus kell, hogy legyen.
1: Mi az, hogy központja,
3: csak a barátok.
2: Hogy vannak barátaim, igen. Abban mi nem szimpatikus. És még az első történetem első fél mondatát sem mondtam, mert már berúgtál. Hát nézd, azért ez nem egy könnyű randi veled.
0: Jó, na, mondja, na, gyerekkori emlék, mondjad, fejezd be.
2: Igen, és aztán együtt álltunk sorba lángosért, ott a strandon, és ilyen szabadok voltunk, általános iskola 8. bringával mentünk le, aztán mentünk haza, nyári szünet volt, minden idilli volt, csodálatos, gyönyörűen sütött a nap, én balatoni gyerek vagyok, ebbe is belekapaszkodhatsz, majd később tudod, tehát ilyen infókat tudok.
0: Igen, a lányok nem nagyon veszik észre, hogy te kínálsz beszélgetésre igen, anyagot. Igen. Tehát azt mondod Balaton, azt mondod lángos, azt mondod barátok, ezekre mind lehetne reagálni.
2: Igen,
1: hát most próbálnék a Balatonra reagálni, vagy
2: de
1: arra.
2: Nem tudsz.
1: Hát az, hogy most együtt biciklizzünk, vagy bármi. Tehát így nem, én erre nem, nekem ez semmilyen értelme nincs, amit mondom.
2: Rendben, mesélj te a kedvenc gyerekkori emlékedről akkor, Éva.
1: Én őszintén elmondom, nem sok gyerekkori emlékem van, mert gyerekkorom óta víz alatt vagyok, és úsztam faltól falig.
2: Figyú, szerintem fizetek, jó?
1: De várj, de én legalább őszintén elmondom, és nem azt hazudom.
2: Hogy voltak barátaim?
1: Hát nem, most persze biztos ettél lángost, de érted, tehát ez ilyen. Tehát nem
0: gyerekek, meg. Még egy kérdés. Melyiket választjátok? Vagy az a, mi az, ami megnevettet, vagy áruld el három jó és rossz tulajdonságodat.
3: Ó, ez jó.
0: Azt akarod? Három jó, akkor áruld el három jó és rossz tulajdonságodat.
3: Hát a jó
0: tulajdonság. Ti megjöttek a megnevettettel.
2: Ó, te jó ég.
3: Jó. Szerintem a jó tulajdonságaim között.
0: Három.
3: Jó. Empatikus vagyok. Akkor őszinte. Uh-huh. És segítőkész. És igen.
2: Az már negyedik lesz.
3: Jó.
0: Empatikus, őszinte és segítőkész? Tehát mint egy idősek otthonában a jápoló.
2: Te is meg vagy átvegy úrandi partnerrel.
1: Igen. Jó, de várj, kérdezzél már vissza a, neki
3: jó,
1: is.
3: És egyébként neked mi, hogyha most mondanak...
0: Jó módú vagyok.
2: Ez most a jó vagy a rossz tulajdonság?
0: A jó.
2: Ja?
3: Jó.
0: Én ugye be akarom finiselni az estét.
1: Igen.
0: Jó módú vagyok.
2: Gazdag
0: hajlandó,
2: vagyok.
0: Gazdag vagyok, és hajlandó vagyok adni belőle. Ez a három jó tulajdonságom.
1: Anett, a azonnal igent mondhatsz. Én erre adok neked tanácsot, azonnal igen.
3: De az ilyen válaszok megrémisztik a nőt, oké.
0: És az, hogy humorom van, az nem észre se veszed, ugye?
2: Ebből
0: a háromból kijött, igen.
1: Én azt hittem, hogy őszinte vagy.
0: Jézus Mária. Hú, de nehéz az első randi.
2: Két álomrandis nő.
0: Tényleg. Na jó, mi az, amit ti jöttök a megnevettettel?
2: Mi az, ami megnevetett? Évi, ezek után mesélj.
1: Hát te.
2: Köszönöm.
1: Nem, na mondjál, te mivel tudnám megnevetni?
0: Visszadobja.
2: Én kérdeztem.
0: Nem vagytok képesek szavakkal kommunikálni, de ez hihetetlen.
1: De mi képesek vagyunk, de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Gyuri, hisz igen. Ő akar felszedni
2: veled,
1: engem, nem én
2: tényleg olyan
1: őt.
2: Egy első randi, mint egy kihallgatás. Tehát, hogy ez
0: és, és nagyon rossz a hozzáállásod, hogy ő akar felszedni engem, nem én őt, te is eljöttél az első randira valamilyen céllal.
1: Így van, én is feljöttem egy
0: te
1: célra.
0: Te is a szerelmet keresed, mint a Gyuri.
1: De én őszintén elmondtam, hogy nyomorú gyerekkorom volt.
0: Oké, és mi az, ami megnevetett?
2: Ezek hát után ez adja magát, mi az?
1: Hát engem például megnevetett, hogyha barátaimmal vagyunk, és kutyát sétáltatunk, és ott játszanak
2: és
1: a kutyák.
2: Hotáztok?
1: És egyébként pedig, hogyha a családommal vagyok, ott is együtt vagyunk.
2: A
1: és
2: legjobb
1: ott
2: poén,
1: is...
2: amikor kutyát sétáltatunk a barátaimmal.
0: Hát, és a családjával. Nem. És ha együtt van, azon is kineveti az egész családot.
1: És elveszem a gyűrűjüket.
0: Az a vicces. Akkor húzod le anyádról a gyűrűt. Az a vicces. Na, azon én tudok nevetni.
1: Na, add
2: már ide azt a gyűrűt.
1: És miért nevettek rajta?
0: Mert ez vicces.
1: Hát akkor tessék. Jó van nálunk a családi buli.
2: Szuper.
1: És nálad mi lesz, Mókus?
2: Én imádom a vicces TikTok videókat, azokon nagyon sokat szoktam nevetni. Például, nem, kutyásokon is. Például, amikor TikTok videókon kutyákat sétáltatnak, azon rettenetes jókat tudok nevetni.
0: Na jó, ez szomorú lesz így. Jó, köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, óriásiak voltatok, és most a hallgatóktól kérdeznénk azt, hogy mi volt az a, hát nevezzük első randisnek, de mondjuk ilyen leszólítós duma, vagy ismerkedős kérdés, amivel bepróbálkoztak nálad, és működött. És még talán együtt is vagytok. De minden esetre lefeküdtél vele.
1: Hát erre én is jó. Kíváncsi vagyok.
0: Jó? Tehát az a duma, leszólítós, beszólós, ismerkedős, vagy kérdés, ami működött nálad, ami bejött. 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
11: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
12: Október 9-én az Oktoberfest új ritmusra vált. Élő Bajor Dallamok és DJ Dominik egy színpadon a Margit-szigeti Paulaner Sörkertben. Oktoberfest Budapest.
13: 199, 98, 97.
14: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
17: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
18: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
19: Fordítva.
18: Üfödlőzne gyelgéz a kék
19: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
20: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
21: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
22: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
23: Velünk sikerülhet! Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
24: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
25: Carglass javít, Carglass cserél.
26: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
27: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
26: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
25: Carglass javít, Carglass cserél.
28: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Kramfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
29: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
30: A reklám után.
31: Hírek a Retro Rádióban.
32: Jön a vagyonadó 1 milliárd forint felett, jövő héten jön az erőművek éjszakája. Ma még 20 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jön a vagyonadó, ezt januártól vezetik be, és azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Mértéke 1%, 100 milliárd felett pedig 1,5% lesz, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az első befizetés az idei évvégi állapot alapján jövő augusztus végéig esedékes. A vagyonadóról társadalmi egyeztetés indult, jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésre reagálva közölte, semmilyen adóemelés nem támogat. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba. Mondta rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
0: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek

0: kevesebb esett. Az előrejelzések szerint a következő napokban várható némi eső, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Ma még biztosan marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik majd fátyol felhők a napsütést. Az élénk déli délkeleti szél mellett délután 25 fok körül alakul a csúcs. Holnap egy hidegfront mozgalmasabbá teszi majd időjárásunkat. A délelőtt még naposnak, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Napközben még elszórtan, késő délutántól estétől viszont már egyre több helyen alakulhat ki esőzápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Már most sokan haladnak a Budapest felé vezető főbútvonalakon. Az M1-es autópályán a főváros felé Bicske és Herceghalom között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra készüljenek. Szintén erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán. Az M0-as autóúti csomóponttól telítettek a sávok. Az M2-es autóúton Dunakeszi térségétől a város felé, illetve az M7-esen a főváros irányába, Török Bálint térségében a terelés mellett is torlódás alakult ki. Erős a járműmozgás a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, a 11-es főúton Szentendrétől kezdődően, valamint a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as autóúti csomópont előtt. Tudtuk meg az Útinformtól.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:49 elmúlt 4 perccel, jó sztorik vannak itt, azok a dumák, amik bejöttek, és amikkel tulajdonképpen felszedtek valakit, ilyenek többnyire. Több alul sikerült netes randi után elhívtam vacsorázni egy hölgyet, akit látásból ismertem. Jött a nő kis kosztümben, friss frizurával, én a szokásos farmer póló kombóban. Első mondatban közöltem vele, hogy egy nő ne cigizzen, ne sörözzön. A csaj vizet kért, és a cigit elengedte a táskában. Iszonyú randi volt, a másodikra aztán azért jött el, mert az anyja küldte. 16 éve vagyunk együtt, Darus Ati. De ez ilyet, hogy egy csaj először találkozó, és hogy ne cigizzen, ne sörözzön. Ezt így kijelenteni.
2: Nem egy jó indítás, igen.
1: Igen.
2: Nem teremt olyan jó hangulatot, na.
3: Hát nem.
1: Basszus, ti nem vagytok normálisok, csorognak a könnyeim, botond, oké. Tudom, nem ez a kérdésetek, de mi az, ami megnevettet? Hát amikor látok egy videót, amikor a 40-es fószer az áruház közepén egy hatalmasat fingik, a gatyájából kiráz egy műkakit, és megkérdezi körülötte a lévőket, hogy ez a tied? Én vihogok, mint egy hülye. Szép napot, CNC és tipcsi. Látott egy ilyen videót, érted?
2: Értem.
1: Csak azt akarom mondani, hogy a humor szintet mutatom be.
2: Bizony.
1: És elővesz egy mű ilyen izét, amit lehet vicces boltokba kapni, és megkérdezi a többiektől, hogy ez a tied?
2: Uh-huh.
1: És ezen a Tibi röhög. De nem ez a baj, hanem hogy elmondja.
2: Igen.
1: Tehát, hogyha megkérdezed első randin a CNC-s tipcsítő, mint szoktál röhögni, akkor ezt elmondja.
2: És ezért veszélyes ez a kérdés, mert innentől vége a randinak. Ez összedőlt.
1: Hát, és ezért jó a kérdés, mert szelektál.
2: Bizony.
1: Igen. Sziasztok, az én szerelmem vadász, és ezzel a szöveggel udvarolt. Van szarvas kolbászom, megkóstolod? Megkóstoltam, azóta is együtt vagyunk, lassan már 6 éve, puszi Betty. És engedjük meg ezeknek az embereknek, hogy igen, így is csajozzanak, mert bejön. Persze.
2: Így van.
1: Mert igen. Bejön.
2: Így van.
1: És ez is egy szelekció, mert Anett valószínűleg erre nem mondana jót. Van szarvas kolbászon, megkóstolod? Bárki tudja, Csabi, mivel jött?
3: Nem ezzel. Hát én állam túrós patokon, ez bejön.
2: Működne.
1: Neked bejönne?
3: Persze.
1: Dehogy jönne.
3: Dehogy jönne be.
1: Sziasztok, én egyszer azt írtam egy lánynak társkeresőn, kiskezi csókolom, egyre szépnek tetszik lenni. Azóta a feleségem 19 éve együtt Zsolt.
3: Na. Jó, de legalább ebben van egy kis kreativitás, nem?
1: Tehát,
3: hogy
1: egy hol?
3: Ilyen, hát, hogy,
1: mutasd
3: hogy,
1: már meg.
2: Hát nem, azt a részét, hát, világítsd
3: meg. De ezt ilyen tájszólással írta, vagy csak úgy mondta?
1: Hát a kiskezi csókolom, ez így egybe, kiskezi csókolom, ez gondolom, igen, hogy te picit ilyen tájszólásosan akar lenni. Igen. Igen,
2: ez szimpi benne? Ez tetszik?
3: Nem, de legalább nem azt mondja, hogy csá, hogy vagy. Na, hát ez már picit kreatívabb, nem?
1: Én a vőlegényemtől 10 éve egy öngyújtót kaptam, amire az volt ráírva, tetszel nekem CC-vel. Azóta is együtt vagyunk, teljes összhangban. Ezek működnek, Gyuri.
2: Lehet, hogy mi gondoljuk túl.
1: Vagy túl kifinomultak vagyunk, viszont így más célcsoportot tudunk magunknak megszerezni.
2: Igen, jó ez így.
1: És szerintem jó ez így, azért mondom, hogy szelekció. Az első randin a párom folyton beszélt. Végül én törtem meg, csak annyit mondtam, túl sokat beszélsz, és megcsókoltam. Bea!
2: Ez se Anettnek, se Évinek nem jutott eszébe.
1: Nem, föl nem álltál volna, megcsókolt a Gyurit, vagy Anette engem.
2: Igen.
3: Hát azért jó.
1: Na jó. Akkor sziasztok, engem a férjem leütött. Szó szerint diszkóban voltunk, nem engem akar, de engem talált el. Ennek már több mint 25 éve, Csilla.
2: Ez ilyen romantikus filmbe
1: tetszik,
2: illő,
3: igen.
2: Nem?
3: Igen.
1: Ja. Sziasztok, nem kérdés, de első randis történet, ment a beszélgetés, kedves cuki lány. Megjelent egy kéregető. Én már kezdtem keresgélni az aprót, hogy jó fejnek nézzek ki. Erre a lány, na húz innen a csába. Ezután visszaváltozó cuki lányá, és beszélgettünk tovább.
2: Ja.
1: De, ez jó.
2: Megoldotta.
1: Megoldotta, így van. Na jó, velünk van még Edina is. Szia, Edina, jó reggelt.
4: Szia.
1: Jó reggelt. Edina, te leírtál nekünk egy kis sztorit, amikor gimiben egy srác akart veled randizni, ugye? Vagy első randira mentetek együtt.
4: Így van.
1: Na mesélj, és volt nála egy kis füzet.
4: Nem füzet, egy kockás papír.
1: Egy kockás papír,
4: papír, cukrászdába mentünk, és akkor leültünk, és kirakta, tudod, úgy közénk az asztalra. És felolvasta róla a kérdéseket, így egyiket az másik után.
1: De helyes, miket olvasott fel?
4: Hát már régen volt, de ilyen, hogy van-e hobbid, van-e tesód, ilyenek.
1: Ez tök cuki.
4: És nem lehetett, az volt benne a rossz, hogy nem lehetett visszakérdezni, hogy tudod, megkérdeztem én is tőle, aha. És nem. Nézted vissza a papírra, olvastad fel a következőt.
1: Azt a mindenit, ez olyan, mint egy picit az esőember. Tehát, hogy igen.
4: Hát amúgy, Olyan érzés volt.
1: És meddig tartott ez a randi? Csak úgy érzése, mennyi volt ez? 10 perc, fél óra,
4: hát
1: óra?
4: Felolvasta mindegyik kérdést. Felolvasta, és akkor végén kész. Addigra megettük a sütit.
1: És nem tudtad kizökkenteni, hanem csak úgy tudtál szabadulni, ha minden kérdésre válaszolsz.
4: Pontosan így van. És amúgy ügyvéd lett, tehát azóta is így előre gyártott kérdésekkel
1: felállni. Jó, de van-e nője? Van-e csaja?
4: Nem tudom.
1: Istenem. Arra még emlékszem, hogy mi volt benne vonzó? Tehát a külseje, vagy mi?
4: Hát...
1: Vagy egyszerűen csak elmentél?
4: Nem tudom, osztálytársam volt, jó fej volt amúgy.
1: Jó fej volt a kockáspapírral, tök helyes. Jó van, Edina, köszönjük szépen!
4: Nincs mit.
1: Köszi, szia! Aranyos
3: készült
1: volt.
3: Készült legalább. Hát mert tudta, hogy ezt tudja.
1: Kirakja, van egy tesód? Mi a hobbid?
2: Nem mondd azt, hogy Évi, ez a legszimpatikusabb eddig, mert elsírom
1: magam. De szerintem ez Évinek bejönne.
2: Évinek szerintem, ezt látom.
3: Nekem ez bejönne. Dehogy jönne be, de legalább, de érted, ő legalább készült. Tehát tudta, hogy nem fogja tudni eltölteni az időt.
2: De ez az első sztori, ahol a hangja így elfinomodott.
3: De én sajnálok néha olyan helyzeteket, ami
2: amolyan van... nem vagy ott.
3: Igen.
1: Gyerekek, játsszunk egy hangcsapdát, van még egy hangunk. Őt még meg kéne fejteni 9 óra előtt, figyeljetek!
5: Kivel hozzánk a mindenek, Livarsa, Pokedliszta, volt, ahogy a mesi házból ékkel mi, és mi srám, úgy neki ott jöttek kissza, ahogy a tévében, hogy...
3: És hívjatok minket, mert páros belépőjegyet lehet nyerni az amerikai Harlem Globetrotters októberi 31-i showjára.
1: 0620-22-22-122.
0: Ne csak hallgass! Nézd is a

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: Muszáj volt ezt a nyögdécserést lekevernem, elnézést, ezt nem bírtam már. Egyedül Sting tudott ebből az emberből csinálni valamilyen hallgathatót, és na mindegy, de most itt szóló dalt kapott, ez baj. Nagy baj. 9 óra lesz 2 perc múlva.
3: Jó, hát akkor játszunk.
2: Szilvivel, szia Szilvi, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Szilvi, hogy vagy?
4: Köszönöm szépen, nagyon jól.
2: És hol vagy?
4: Dolgozom.
2: Hol dolgozol?
4: 16. kerületben, egy irodában.
2: Egy irodában, jó iroda?
4: Nekem tetszik, itt vagyok egy ideje.
2: De a kilátás jó onnan?
4: Hát, forgalom, busz,
2: év. Oh, bocsánat, igen. Forgalom, busz, melyik út ez? Soroksári? Vagy nem tudom, melyik a 16. kerület?
4: 16. kerület.
3: Melyik az? Rákos, nem?
4: Az, Gödöllő felé, igen.
2: Gödöllő felé. Arra már, igen, ahogy már Budapest úgy elkezd úgy izélni, hogy... ugye? Az a... Nem?
4: Az a Gödöllő
2: felé. Jó, hülyéskedek. Figyelj, itt van neked a hang újra, tessék.
5: Kivel hozzánk a mindennek livarsa, pokedliszt, hogy volt, ahogy a mesi házból ékkel mi, és mi srám, úgy neki ott jöttek kissza, ahogy a tévében, hogy...
2: Na, mit gondolsz, ki lehet ő?
4: Rózsa György.
2: Nagyon jó.
5: Úgy volt, ahogy a mesében, hogy jöttek hozzánk a házból hokedlivel, sámlivarsat, kis székkel, mindennek, és mindenki ott nézte a tévét.
3: Gratulálunk, mutatjuk, mit nyertél.
4: Nagyon köszönöm.
6: Gratulálunk. Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépőjegy az amerikai Harlem Globetrotters október 31-i showjára a Budapest Arénába a Broadway.hu felajánlásával.
3: És jár mellé még egy bocsizacsi is. Jó, benne bögre, baseball sapka, és Anett 10 után hívni fog.
4: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
2: Mi is neked! Köszi, szia Szilvi, szia, szia! Na, jövünk vissza a Vokcival, és Agrárszerda lévén most olyan növényeket és állatokat mutat be nekünk, amelyek csodákra képesek.
7: Igen,
2: és
7: nem gondoltuk volna. Ismertek, tehát hogy tudjuk, hogy melyik ez, minden napra forgó, tudod, fügéről tudsz.
2: Nem tudok semmit.
7: Most többet fogsz meg.
2: De mit tudok a napra forgóról?
7: Hát
2: az se igaz, hogy a napra forog.
7: Például ez az egyik, amiről János beszélni fog.
2: A füge az se, igen, akkor a csikóharról is van sejtésem.
7: Igen, tehát ugye ezek és olyan csodák zajlanak.
3: Mi, hogy nem nyerít.
2: Hello, jó reggelt. Mesélj még vicceset.
7: Adunk teret, csendben maradunk.
3: De kíváncsi volt, amit tud róla.
7: Na, kérdezz még, gyere.
3: Na, miért mondjad az állatokat tovább?
2: Nem mondom, mert nem akarom a Bogának esetleg elvenni a témáját. Lehet, hogy pont ugyanarra gondol, és akkor nem akarom lelőni.
7: De készülj a Jánosnak is kérdésekkel, Évi. Örülni
3: meg
7: fog.
3: Meg lesz.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
9: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
11: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
12: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. a Goodwill Farmától.
1: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.elkötőjelfűtésbolt.hu.
13: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
15: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
16: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome szín. Padán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
17: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
18: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
19: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
20: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
21: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
22: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
21: Mit is mondott? Artrevin?
22: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
21: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
22: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
23: Jaj, de jó, a víz forraló. Ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
24: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
25: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
26: A reklám után.
27: Hírek a Retro Rádióban.
28: Civil szervezetek vehetnek részt a külügyminisztérium pályázatán. Jönnek az ingyenes textilgyűjtő konténerek. 20-25 fok is lehet még ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, valamint előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, valamint civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég. Mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
0: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék. Nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
28: 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait, mondta rádiónak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
2: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
28: Ma még biztosan marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik majd fátyol felhők a napsütést. Az élénk déli délkeleti szél mellett délután 25 fok körül alakul a csúcs. Holnap egy hidegfront mozgalmasabbá teszi majd időjárásunkat. A délelőtt még naposnak, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Napközben még elszórtan, késő délutántól estétől viszont már egyre több helyen alakulhat ki esőzápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak.
27: Retro Rádió közlekedési hírek.
28: Egy autó és egy teherautó ütközött össze az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 95-ös kilométernél. Nagy Füged és Kál között egy sávon halad a forgalom. A torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Olvasható az útinform.hu-n. Sokan haladnak egyébként a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M1-es autópályán a főváros felé Bicske és Herceghalom között. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra készüljenek. Szintén erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán. Az M0-as autóúti csomóponttól is telítettek a sávok. Az M2-es autóúton Dunakeszi térségétől a város felé, illetve az M7-esen a főváros irányába, Törökbálint térségében a terelés mellett is torlódás alakult ki.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra és 15 perc, azaz 4:10 van. Megint jó reggel, szép napot, barátok, itt van az Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, a CNC-s Tipcsi üzeni, aki írta ezt a műka kis ezit prostó humor, de humor, amit írtam, skacok. Az őszinteséget mondtátok, inkább mint egy Mr. Bean, de a humor nem exakt, továbbra is hallgatlak titeket, nem olyan máshogy látjátok, mint én. Szép napot, CNC-s Tipcsi. Nem látjuk másképp, mint te. Ez humor, és ezért mondtuk, hogy szelektív, neked igen.
2: Így van, tök jó így.
0: Így van. Na. A 16. kerület Pest Budája, Csaba a 16-ból. Bocsánat, Csaba. Tudtuk. Bocsánat, Csaba. Egy szép környék. Tehát én most itt hülyeskedtem, amikor ezt mondtam, mert jártam arra többször, és tényleg egy szép környék. Tehát Zuglónál sokkal szebb, Zugló az Ocsmány.
2: Zugló,
0: bocsánat, Gyuri, ha valami Ocsmány, az Zugló.
1: Azért mert
2: jártál egy úton a Zugló egy részébe, attól még az egész Zugló nagyon szép amúgy.
0: Azért, mert neked oda Zuglóba, abba az Ocsmány kerületbe oda építettek egy ilyen biodómot, érted, ahol te élsz, flamingókkal együtt, az attól még nem Zugló.
2: Na, ez az, azt se tudod, hogy melyik részéről beszélsz.
0: Hát dehogy nem. Hát ami körülötted van.
2: A biodóm az nagyon messze van tőlem, csak mondom.
0: Nem, te vagy a biodóm. Te ja, azt laksz abban. Igen.
2: Ja, erre nem számítottam. Jó.
1: Te és a többiek.
0: Nem? Hát mentünk végig a Tököli úton, meg nem tudom, ez borzalom az egész. Az és akkor rész... egyszer csak megjelenik az a nagy biodóm ilyen izékkel, pálmafákkal, meg minden. Zöldek, meg sztárokkal, meg ilyen picit ilyen...
2: Ez olyan
1: Truman Show.
2: Ez olyan, mintha összemosnád Újlipótvárost, Angyalföldet, Le Portardülöt.
0: Ma már össze lehet mosni. Újlipótváros, Angyalföld. Fél, Újlipótváros úgy lepukkant. Hát nézd körül,
2: hát
0: és én újlipótvárosi voltam, és van is ott ugye lakásom.
2: Igen.
0: Az egy szégyen,
2: hát
0: ami
2: abban. A flakonozók, az megtalálták.
0: Hát köszönjük szépen.
2: Bizony.
0: Nem akarom mondani kinek. Na jó van, jöjjön a vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
5: Hello, boldog jó reggelt nektek is! Sziasztok mindenkinek!
0: Jó reggelt! Vokcikám, mi van? Rendben vagy? Egészség, izé, minden kávé megvolt?
5: Micsoda őszinte érdeklődés, aztán mi van?
0: Pisike, minden, valamit mondjál, ami más.
5: Mint egy hülye öregembe, meg volt minden a nyugdíjas otthonban. 30 éve nem kávézom, tudhatnád.
0: Tudom. 40 az.
5: Igen, hát az egészség egy kicsit megröccent, megrodjon. A helyzet az, hogy jó, már nem vagyok
0: azt
5: a régi.
0: Azt akartam. Ez
5: jó kis kommersz társalgásban szívesen belemegyek, marha jó vagyok benne.
0: Na mesélj itt a csodákról, az Évi mindenfélét állít, itt a fügével kapcsolatban, nem mondtam, hogy nem mondhatja el, mert mondd el te. Tehát, hogy olyan állatok és növények, amelyek csodákra képesek?
5: Hát igen, tessék Évi, mi az, ami a fügében csodálatos, mit tudsz róla?
1: Én azt tudom, Vokci, hogyha levágom, akkor tudod, jön belőle egy kis fehérlé, és állítólag az gyógyhat. Voga, nem tudok velük beszélni, tehát ha pingpongozunk, akkor a pingponglabdát hozzák a fügén.
2: Jól becsaptak téged, Évi. Amikor fügét adtak.
5: Évi,
0: mikor... Mint a gyógyító fügelé.
5: Igen, mikor... Igen, és Évi különösen arcra jó egyébként, én tudom ezt. Te kezdted,
0: Évi.
5: Nincs itt a fiúkkal semmi baj, hidd el nekem.
1: Látom. Megtaláltátok egymást.
5: Tudom, minden, én is szoktam.
1: Gondoltam, adunk, de tényleg jó, Vokci?
5: Persze, hát megnyomod, azt már jön is belőle.
0: Na jó, nem tudom, akkor most ezt hogy folytatja.
5: Egy csoda, hidd el.
0: Ezt hogy folytatjuk most?
5: És gyógyhatású. Azon kívül fogyaszt is, amikor érted.
0: Értem. Na, Vokci, mesélj te, tudományosan légy szíves.
5: Hát pedig ez jobb. Na minden, szóval. A helyzet a következő. Képzeljétek, a füge az a növény, aki eltemeti a saját virágát. Vagyis mi történik? A fügének a virágzata az a belsejében van. Tehát amit te eszel tulajdonképpen.
0: Az a virág?
5: Az a virága, igen. Az a sok apró kis dolog benne, és az sok apró kis mag, az mind pedig a magja, ugye természetesen, amit hogyha elszórsz, akkor abból termés is lehet. De mégsem. Ugyanis a csoda a következő, a fügében, képzeljétek el, ökoszisztéma van. Vagyis a következő történik, jön a fügedarás. A fügének a végén van egy, tulajdonképpen ahogy a virág úgy össze magába fordul, és eltemeti magába a füge a virágzatát, ott az a kis lyuk megmarad a tetején, amit ugye Évi nyomkod, és illetve hát nem ott jön ki, hanem ugye ahol letöröd, ott jön ki. Na, a lényeg, hogy a darázs, képzeljétek el, a fügedarázs, a nőstény oda befurakodik azon a kis nyíláson keresztül, de olyan áldozatot vállal, hogy mire beér a fügének a közepébe, addigra letörik a szárnya, letörik a lába, és teljesen már használhatatlanná válik, már csak annyit tud, hogy leteszi a petéit. Na most képzeld el, hogy ezekből a megtermékenyített petékből természetesen ugye kikelnek a hímek, kikelnek meg a lányok, ugye ott bent a fügében. És ekkor még ott a lányokat meg is pocsékolják a hímek, és közben a hímek azok ki se kerülnek a szabadba, képzeljétek el, hanem a hímek azok ott elpusztulnak a füge belsejében. És a füge ezt frankon fel is használja. Majd a lányok fogják magukat, és kirepülnek, már megtermékenyítve, és keresik a következő fügét. Tehát ott belül gyakorlatilag lezajlik egy teljes életciklus az egyiknek, ugye a hímeknek. A lányok meg hát ott kapják a szépet, és hát, ott az életünknek a leggyönyörűbb része ott történik a fügén belül. És akkor utána mennek, és ugye csinálják tovább a dolgukat. Na most akkor itt a következő a kérdés. Akkor minden fügében van egy ilyen ökoszisztéma?
0: Hát ezt akartam félve megkérdezni.
5: Igen, de nem, mert a füge sem hülye, ugye? Az evolúció csodája, hogy ezek egymás ellen küzdenek állandóan. Mi a darázs érdeke? Minél több fügébe belejusson, és minél több utódja legyen. A fügének mi az érdeke? Minél több magot csináljak abból, hogy minél több füge keletkezzen utána belőlem. Tehát mi itt a konfliktus? Minden fügében van darázs? Döglött darázs? Darázs tetemek? Nem. És a következő van. Magyarországon például egy csomó füge faj az olyan, hogy tudjátok, egyszer beszéltem erről nektek. Nem tudom, mondjam az idegen nevét? Parteokarpia.
0: Az mindig jól hangzik, igen.
5: Ez a virág, aki a megtermékenyítés nélkül, ugye a paradicsomnál vannak ilyen fajták, beporzás nélkül is teremnek. Uh-huh. Ezekkel csak az a baj, hogy nem hoznak igazi magot. Tehát azok az álmagok, magosszerű dolgok, amik lesznek belőle, az hiába ülteted el, abból nem lesz paradicsom. Csak meg lehet enni a termését. Na most nálunk a fügék nagy része ilyen. Tehát ezért a darázs nincs, a darázsnak nincs érdeke belemászni, ha belemászik is nem lesz belőle, ugye, utód. Tehát gyakorlatilag mi olyan fügét eszünk, ami...
0: Darázsmentes. Darázsmentes. Nem érdeke a darázsnak.
5: Így van, pontosan. Na, szóval a fügében ilyen csodák történnek. Nem beszélve, hogyha leszakítod, igen, abból bizonyos folyadék kijön, és az ugye, mint tudjuk, mire jó.
1: Jó az arcra.
5: Na, azért a fügénél említsük meg, hogy amikor fügét szedek, akkor utána őrjöngök, mert az a sok apró kis rettenetes szőröcske, ami lejön róla, az aztán utána úgy tud viszketni, mint az állat. Na, szóval a füge az egy csoda, ami benne történik.
0: Jó, nagyon sok időt elnyomtuk a fügével.
5: Bocsánat, akkor na, csak arra lettem volna kíváncsi ezzel kapcsolatban, hogy tudod, a csajszi, aki bemegy a fügébe, az az élete árán jut el odáig, hogy letegye a petéit. Uh-huh. Hogy a lányoktól kérdezem, hogy ti...
0: Na, a petétek.
1: Mondjam, hogy hol van?
5: Mire lennétek képesek azért, hogy ugye hát...
0: Szaporodjanak?
5: Szaporodjatok, gyereketek legyen, igen, tehát gyermeketek legyen, mire lenni? Tehát valamit ugye
1: hát
5: el kéne hagyni.
1: Szerintem Anett a kérdés.
0: Miért nem vagy kérdés, mire vagy képes? Nem mondasz, hogy semmire. Semmire, hát még egy sima közösülésre se vagy hajlandó.
1: Most mondtam, hogy 25-nél pingpong meccsen bevetném a trükköt, hát most ez is kiderült itt adáson kívül.
0: Igen. Nem tudom, hogy de miért vokci csinálni? Egyébként ez az ösztön, ez az életem árán is szaporodni akarok, ez megvan még az emberben?
5: Szerintem megvan. Hát azért gondolj bele, hány nő mire képes azért, hogy megtermékenyüljön, egy gyermeke legyen. Most ne vigyek el komolyra a témát, az Isten.
1: Jó,
5: legyen egy
1: jó
5: filozófiai kérdés. Tehát te föláldoznám. Figyelj, hát...
1: Én feláldoznám a súlyomat érte.
0: van egy rossz hírem.
1: Mondjad. Legyen bátor.
0: Attól nem
5: neked nagyon sok gyereked lesz akkor, Évi. Hát nem azért gondolj bele, egyébként muszáj föláldozni a súlyodat, mert azért gondolj bele, hogy ugye hát utána még rakodik az emberre, tehát nem árt, hogyha előtte
1: azért kicsit, mondom, hogy én ezt a gyönyörű testalkatomat eldobnám.
5: Aha, tehát azt mondanád, hogy ez ugyanaz enyém, de Istenem, kész, ennyi. Kilók a francba, kész, ennyi. De semmi, a hajadat se vágatnád le, érte, hogy tehát jönne egy jó tündér, és azt mondta, adjál nekem valamit
0: szerintem
5: magadból.
0: Szerintem a szaporulatért egyedül a férfiak tesznek. Tehát mi egész életünkben szaporodni akarunk. Nem így van, Gyuri?
2: Igen, és ezt a mellót beletesz.
5: Na, ez egy gyönyörű szép átkötés egyébként, hogy a férfiak a szaporodásért mindent megtesznek.
2: És így van, és az életünk a köré épül fel,
1: ha belegondoltok. De ti nem szaporodásért csináljátok.
0: Nem, a darás se. Hát ő se tudja, a medve, a grizzly se tudja, hogy ő azért közösül, mert nem tudja. Tudni nem tudja. Egyszerűen csak oda teszi magát, és a nagy grizzly meg rámegy. És utána szétválnak és elmennek. Vagy együtt maradnak, tök mindegy. A lazac se tudja, hogy azért rakja oda a kőre, hogy majd oda jön a férfi lazac, és rátegye a izét. Tehát, hogy ezt nem tudják, ez egy ösztön, amit csinálsz, és mi férfiak nem vagyunk mások.
2: Így van. És az egész életünk úgy épül fel, hogy ütőképes hímek legyünk a nőstények szemében.
0: Így van.
1: Bocsánat, akkor azt mondtátok, hogy ösztönösek vagytok, ugye?
0: Uh-huh.
1: Jó, tehát akkor jól értettem.
0: Persze.
1: Jó, akkor megjöltem.
0: Szégyelni kéne, hogy van bennünk egy kód.
1: Hát, hogy ösztön? Ösztönösen
0: igen,
1: működtök?
0: Ösztön, igen. Ezt szégyelni kell?
1: Nem kell szégyelni, csak legalább tudjuk.
0: Hát csak kár, hogy belőletek meg kiveszed.
2: Igen, hol a kódod, Évi?
0: Igen. Hol a kódod?
2: Hol hagytad el?
5: A lányok azok tudják, hogy mivel jár az, hogyha megtörténik a dolog. Tehát hát őket megpucsolják.
0: Szaporulattal. Így van, tudják. Szaporulat.
5: De a férfiak is tudják, csak nem érdekli őket.
0: Nem, hát.
5: A csajokat megérdekli.
1: Hát nem vicc, ezért érdekel, ha húzok még 30 kilót.
5: Igen, de hát azt mondtad, hogy nem. Mert
1: hát most csak mondom, persze, ha érdekelne, de már feláldoztam magam.
5: Mi? Hogy feláldoztad magad?
0: Ne hülyeskedj. Most már én sem tudom, mit csinál az Évi.
1: Hát azzal, hogy bevállaltam, hogy nem baj, hogyha híznék, de az, hogyha ösztönösen történne ez, érted?
2: Akkor... Évi beleszédült ebben a nagy párzás kérdésben.
0: Igen.
1: Már hát... csak az érdekel, hogy a csikóhal hogy csinálja.
5: Hát gyerekek, a csikóhal az egy kicsit bonyolultabb ennél, mint hogy 3 percben vagy 2 percben most elmondjam. Én azt inkább a következőre tenném.
0: Jó, akkor jöjjön a napraforgó.
5: Jó, az egy laza levezetés, jó?
0: Jó.
5: Oké. Na, napraforgó. Na, a napraforgóról azt gondolja mindenki, hogy ő tulajdonképpen a napraforog, ugye? Ezt tényleg úgy képzeljétek el, hogy fogja magát, aztán boom, elindul. Mégis merről merre forog szerinted, bocsi?
0: Keletről nyugatra.
5: Nagyon szép, nagyon szép. Ezt csinálja minden gyerek. És minden gyerek napraforgó, képzeljétek el. Csak... amikor felnőtté válik, vagyis ugye kialakul a virágzata, elveszti, mint egy gyerek az érdeklődését, és már nem forog. Tehát akkor fogja magát.
0: Ez nem igaz, Voga.
5: De ez igaz.
0: Hát én ugyanis, amikor napraforgó földeken vagyok,
5: igen,
0: akkor mindegyik napraforgónak az arca ugyanabba az irányba néz.
5: Így van, keletre néz mindegyik.
0: És pontosan. Másnap reggel már nyugatra néz.
5: Nem igaz, ez egy hülyeség. Ez azért hülyeség, mert a gyerek napraforgó is azt csinálja, hogy elindul keletről nyugatra, éjszaka meg szépen visszafordul.
0: Érted? Éjszakra, éjszaka mindenképp picit becsukódik, bezárkózik.
5: És visszafordul keletre, és másnap reggel megint. De ezt a gyerek napraforgó csinálja, uh-huh. Érted? Ugyan van tányérja, bocsánat, de nincsen még benne virág, érted? Mert tulajdonképpen, amikor egy napraforgó ivaréretté válik, bocsánat, ivaréretté... Várjatok, most reggelizem, igen. Tehát amikor ivaréretté válik...
0: Így készül a kimcsi.
5: Igen. Na, még egy osztrigát, igen.
0: Na jó, Vokcika.
1: Én nem tudom, el nem tudom képzelni, hogy ha ti minden reggel együtt voltatok, ott mi történhetett hány éven keresztül. Tehát ez most nálam.
5: Ilyen jó volt,
1: Hát igen, meg úgy ez az egész.
5: A régi szép idők, igen. Hát akkor azért nem voltunk ennyire píszik, így van. Na, szóval a lényeg az, amikor felnőtt, mint az ember elveszti az érdeklődését, és beáll keletre, és azért keletre, mert ott melegszik fel legelőször, és akkor jönnek a rovarok, és ugye előszeretettel szeretik ugye az előmelegített virágokat beporozni.
0: Na, gyönyörű, hát köszönjük szépen. Vokcika, ez nagyon jó volt ez a kör.
5: Csőkutya, a csikuhal meg ne nézzetek utána, mert lelövitek a poén, de annyira izgi, hogy betojás.
0: Jó, és ott akkor azért és a szerdán lesznek folytatjuk, vagy pénteken?
2: Jövő szerdán.
5: De akarjátok, pénteken is folytathatjuk, mert ez tulajdonképpen filozófiába akarom átvinni, és olyan kérdéseket, itt most viszont a férfiakat fogom megfingatni.
2: Hát, kicsit, akkor lehet, hogy péntekre jó.
0: Péntek lenne itt a helye.
1: Péntek jöhet,
0: jó.
1: Péntek.
5: Jó, oké, rendben.
0: Köszi, Vokci, szia, csőkutya.
5: Csőkutya, sziasztok.
0: Na. 9:30 van. Jó, más nincsen. Évi a mai nap legjobbjai.
1: Az első randi mindenki életében egy nagy stressz, és képzeljétek el, találtunk egy összeállítás, amelyben összeszedtek olyan kérdéseket, ami a kínos csendben segít. Na, mi párokat alkottunk és teszteltük ezt.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
7: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
6: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
9: Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock and Roll hazai királyának 80. születésnapján.
10: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
13: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Hunyabel szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben. Make it!
17: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
18: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
20: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
21: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
22: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
23: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
24: Igen.
23: És ez?
24: Igen,
25: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választ a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
26: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
27: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz, 5 perc múlva az univerzum legjobb reggeli műsora, ami megismételhetetlen, válasz Évinek arra, hogy mi történt. Sziasztok Istenek, semmi. Jó,
2: ja, ennyit. A vokci válasz.
1: Igen, igen. Na jó, van Évi, a mai nap legjobbjai.
2: Az első randi mindenki életében egy kis stresszt okoz, és mi találtunk, képzétek egy összeállítást, amelyben olyan kérdések vannak, ami hasznosak lehetnek az első randinak kínos csendre. Na, mi ezeket megpróbáltuk, teszteltük, párokat alkottunk, és kiderült, működik-e.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Beszéljünk az első randiról. Szóval ez egy olyan dolog, hogy itt valakit a hideg ráz kiertől, valakit meg a meleg ráz be.
4: Rutinos vagyok benne. Rutinos vagyok benne, de nem szeretem. Tehát az első randiai
1: nagy része... Szereted.
4: Igen, ha már eljutunk a másodikig, az egy jó hír.
1: Igen, mert a Gyurival érdekes módon, amikor beszélgettünk tegnap az első randiról, akkor azt mondja, hogy hát a legizgalmasabb része, vagy a legkellemetlenebb része, hogy meglepetés érhet, hogy hogy néz ki. És mondom, miért? Hát nem tudod, hogy hogy néz ki. Én az első randiaimról mindig tudtam, hogy hogy néz ki, hiszen ismerem.
2: Igen, de ma már ez nem így működik.
1: Stresszes az első randi?
2: Szerintem igen.
4: Mindenképpen.
2: De tudjátok, van nekünk szerintem, legalábbis nekem, ilyen jól eső stressz, tudod, ez ami nem minden nap jön. Ott nem arról van szó, hogy mondjuk ez egy telefonhívás és pár perc mellett, tehát ott kell ülni vele egy-két órán keresztül, és fenn kell tartanod az érdeklődést. Bizony,
4: és ott tűzijátékot akarsz, tehát onnan úgy akarsz hazamenni, hogy biztos, hogy lesz második randi, mert hogy neked is jó volt, neki is jó volt.
1: Ha te pingpong meccsnek tartanád az első randit, mennyire akarnál nyerni?
4: Nagyon.
1: Adj egy számot, 21 a vége, ugye, a pingpongnak.
4: 21-5. Azt szeretném, hogy úgy menjen haza, hogy pú, ez most nagyon-nagyon nagy küzdelem volt.
1: Na mit szólsz ez?
2: Hát ott hagynám.
1: De miért? Egyébként hát, ez azt jelenti, hogy Gyuri nagyon bedobja magát verbálisan, és szervál, pörget, izél, mindent csinál.
4: Szerva, itt csere, ott minden. Tehát ezek a számok, ezek a te lenyűgözésed számai. Tehát 21-esre le vagy
2: nyűgözve. Meg a megalázásom.
1: Nézd, te mit csinálnál egy pingponglabdában?
4: Figyelj, ezzel könnyen átvetted a vezetést. Figyelj, mit mondasz, simán megversz azonnal.

0: fogják megmenteni az estét. Ennél mi sokkal jobbak vagyunk. Mi azért verbál zsonglőrök vagyunk, és nehogy már ilyen kérések mögé kell ilyen bújjunk.
1: Igen, mi itt kuncogtunk rajta, hogy ezt a tanácsot adják bárkinek, abból milyen randi lesz, és erre Évi meg Anett meg bólogatott, hogy jó, az jó.
2: Lehet ezt használni.
3: Igen, vannak benne olyan kérdések, igen, ami szerintem fontos lehet a jövőre nézve.
0: Igen, az a nagy baj, hogy ugye általában azt lehet hallani, amikor randikról beszélnek külön, ugye a külön nemek, hogy a nők azt panaszolják, hogy sok esetben a férfi mindig magáról beszél.
2: 99%-ban.
0: És nem kérdez semmit. Nem érdeklődik, nem kíváncsi, hanem magáról beszél. Miért van ez, Gyuri?
1: Nem tudom, szerintem azért, mert a nő nem nagyon kérdez.
0: Ez a tapasztalat a csajokról, hogy ők inkább hallgatnak, nem nagyon kérdeznek, tényleg nem érdeklődnek, pedig ők mondják ránk, hogy mi nem érdeklődünk. Ezért mi kénytelenek vagyunk monológot tartani magunkról. Ez az általános tapasztalat?
1: Ez nekem ez, hogy az egy nagyon nagy plusz, és nagyon imponál, ha a másik fél tényleg tud beszélgetni, és kérdez, és érdekli, és
0: verbális. Szinte nyert ugye van.
1: Igen.
0: Fel akarod-e mérni az első randiból azt, hogy például ágyba vihető-e?
1: Persze.
0: Igen. Ezt vicces, verbális módon teszed? Körbe járod, körbe táncolod ezt a témát?
1: Hát, hogy érintünk esetleg olyan témákat, mit tudom
0: én. Azért be kell tolnod a témát.
1: Lehet látni a reakciókat, igen, igen, igen.
0: De hogy, igen. Beszélsz a saját szexualitásodról, hogy láttál csimpánzokat az állatkertben. Tehát, hogy miért?
1: Ez nagyjából a harmadik téma, hogy kijött az első pohár bor, akkor figyelj, láttam csimpánzokat az állatkertben. Csináltak dolgokat.
0: Fiú, tetszett. Tetszett.
1: Kell mondjam, tetszett. Te hogy vagy ezekkel?
0: Téged is felizgatnak a csimpánzok? És akkor nem direkt ez, ugye? Nem, Évi?
3: Nem direkt, egyáltalán nem direkt. Szerinted nem vennénk észre, ugye?
0: Nem tudom, te észrevenni?
3: Hát szerinted, ha egy majmok párzásáról kezdesz el beszélgetni? Hát egyértelműen rájövök.
0: Nem, hát én direkt nem akarok a sajátomról beszélni, érted? Tehát, hogy elterelem a figyelmedet.
1: Igen, igen, okosan igen. Elbújtatja így az evolúcióban.
0: De én például, ha tudom, hogy te nyílt vízi úszó vagy, én valószínűleg bálnák párzásával jönnék. Tehát valamilyen párzás a csikóhalat.
3: És te lennél szerinted az első a világon, aki ezzel jössz nekem?
0: Nem akarok első lenni semmiben, tehát remélem, hogy nem volt szűz.
1: Te azt nem mondtad, hogy volt ilyen randi, ahol ezt már bedobták.
3: Nem randi, tehát,
0: mert azt nem akarom, hogy szűz legyen, akkor tudom, hogy egész életen át követni fogsz.
1: Szerintem ezt elrontottad már így is, amúgy. Függetlenül aztán ezt már megkaptad.
3: Na
0: jó, gyerekek, akarjátok ezeket a kérdéseket hallani, amit ez a lap leír? Csak kíváncsi vagyok, hogy ezek szerintetek működnek-e vagy sem. Jó? Alkossunk párokat, jó? Ki kivel szeretne lenni? Ki kivel érzi magát komfortosan?
1: Lehet sorsolás is. A komfort, akkor én leszek Anettel, de lehet, hogy a izgalmasabb...
0: Sorsolás, nincs nálam disznóbos pingponglabda zsebemben, meg héjás. Nem tudok sorsolni.
3: Hát akkor majd én mondom, legyél Anettel.
0: Legyek Anettel. Anette vagy a párom.
2: Jó.
0: Jó. Na, itt egyszerű, ez négy kérdés, megnézzük, hogy a végére jutunk-e. Az első kérdés, milyen lenne a tökéletes napod? Ez egy jó kérdése. Tehát az, hogy most leül a beszélgetés, Anett már nem tudunk, te is már nézed ott a oliva bogyót a Martinitban, én is nem tudom, a negyedik Jack Daniels is, bár leittem a jégről, és ott még kocog a izé, és egyszerűen totál csend van.
1: Szerintem...
0: És akkor megkérdezzem én, hogy milyen a tökéletes nap, hogy te kérdezed meg tőlem.
2: Ne, hát szerintem mindketten megkérdezheted te is tőlem, mert akkor én mondanék egy ilyen, szerintem az a baj, hogy sablonos választ tennék.
0: Na rá. Milyen a tökéletes napod?
2: Hát, nyilván azt mondanám, hogy amikor azzal az emberrel vagyok, akivel jól érzem magam. Amikor...
0: Tényleg.
2: Tehát, hogy igen.
1: Sablonos kérdés, a sablonos válasz.
0: Ha tőlem megkérdezed,
2: tudom,
0: hogy van kutyád, én akkor azt mondanám, hogy a tökéletes napom az, amikor az én kis schnauzerem nyalogatja az arcomat, és úgy ébredek.
2: Hát ez is hazudok. Én hazudok.
0: Persze, hogy hazudok.
2: Igen.
0: És alig várom, hogy levihessen pisilni.
2: Jó, hát még jobban hazudsz.
0: Igen, tehát, nem, de gyerekek, persze, hogy hazudok, hát ágyba akarlak vinni. Tehát, hogy...
2: Igen, de akkor meg miért sablonos az enyém, ami legalább egy
0: mert
2: kicsit...
0: Mert a tiéd sablonos.
2: De hát figyelj, a tiéd meg átlátszó.
0: De akkor én nem akarlak téged hazavinni.
1: Milyen szépen fogjátok sértegetni egymást az első randi.
0: Ha neked tényleg ez a jó emberek között ébredni, vagy mit mondtál?
2: Hogy olyan emberek kell lenni, akikkel jól érzem magam.
0: Jó van, tényleg. De fizetek.
1: Az biztos, hogy ez a kérdés kiadta az őszinte arcotokat.
2: Hagyjak már még egy.
0: Ilyen még egy Marti, ez meg az olivát is, de fizetek. Jó, Gyuri, ti jöttök.
1: Szerintem ezt a kérdést amúgy feltenni egy első randin, ez öngyilkosság. Konkrétan.
3: De most nem.

0: már feltettem.
1: Te most feltetted nekem?
0: Persze, milyen lenne neked a tökéletes napod?
1: Hát figyú,
2: Jézusom.
1: Jézus Mária. Márgász. Hát akkor őszinte leszek, hát haverokkal, amikor fesztiválozunk, és akkor már így reggelizgetünk 10 körül, aztán sziszennek az első sörök, ez tök jó, és akkor
2: szép
1: már készülődik. Szép
2: drága hölgyeim. Megjött nektek Dreams a Cowboy.
0: Igazi sütyó. Na igen, ez meg a rémisztő válasz.
1: De ez az őszinte válasz, de azt nem, is értékel.
3: Jó, Gyuri, és hogyha már tudod, hogy egy olimpiai bajnok úszó nő ül melletted, aki néhány éve már befejezte a sportolást, akkor te mit mondasz neki, hogy neked milyen a tökéletes napod?
1: De vágódjak úgy? Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mert amúgy én minden reggelemet úszással indítom. Figyelj, hallod? Leúszom a 30 méter pillangót.
0: Édesem.
1: Leúszom, bemelegítés.
3: Igen, utána... 25 méteres medence, tehát úszol egy hosszat és 5 métert?
1: Igen. Ennyit bírok. Hát a második hosszom nem, ki kell hozni.
3: Na jó, következő kérdés. Amit ajánlanak, hogy mi a kedvenc gyerekkori emléked?
0: Rengeteg kedvenc gyerekkori emlékem van, például az a...
3: Most az én párom.
1: ez a randéban megvagy.
3: Mondd, édesem.
0: Én annyira boldogan emlékszem arra, amikor anyukámmal lehettem a munkahelyén, és például én azt csinálhattam, amit ő dolgozott, és akkor én felnőttnek éreztem magam.
3: Mit dolgozott anyukád?
0: Egy irodában volt.
3: Hú, de jó. Nem kín az utcát.
0: Nem, és én
1: pénzt... Azt hittet szintet vált a randi, mi? Csak kérek még egy üvegból.
0: És én emlékszem rá, hogy volt egy szekrény, amikor jöttek valami ügyfelek, akkor őt a titkárságon mindig megkínálták a vendégeket, és én is játszottam a kis poharakkal, utána bementem anyunak az irodájába a gépen.
3: Kis poharakkal.
0: Szóval igen, én felnőttnek éreztem magam, és nekem
3: de ez cuki vagy.
1: Ez azt jelenti, hogy kér még egy kört.
0: Igen.
3: Igen, ez most egyszer. Még egy kérdés. Melyiket választjátok? Vagy mi az, ami megnevettet, vagy áruld el három jó és rossz tulajdonságodat.
0: Ó, ez jó.
3: Azt akarod? Három jó, akkor áruld el. Három jó és rossz tulajdonságodat.
0: Hát a jó tulajdonság.
3: Ti meg jöttök a megnevettettel.
1: Ó, te jó ég.
0: Jó. Szerintem empatikus vagyok, őszinte, és segítőkész.
3: Tehát mint egy idősek otthonában egy ápoló.
1: Te is meg vagy átvegy úrandi partnerrel.
0: Igen. Jó, de várj, kérdezzél már vissza a, neki jó, jó. Is. És egyébként neked még, hogyha most mondanak.
3: Jó módú vagyok.
1: Ez most a jó vagy a rossz tulajdonság?
3: A jó.
1: Ja?
3: Jó. Én ugye be akarom finiselni az estét.
0: Igen. Igen.
3: Jó módú vagyok.
1: Gazdag vagyok.
3: A gazdag vagyok, és hajlandó vagyok adni belőle. Ez a három jó tulajdonságom.
0: Hanet, azonnal igent mondhatsz. Én erre adok neked tanácsot. Azonnal igen. De az ilyen válaszok megrémisztik a nőt, oké.
3: És az, hogy humorom van, az nem észre se veszed.
1: Ebből a háromból ez jött?
3: Hát ebből a háromból kijött, igen.
0: Én azt hittem, hogy őszinte vagy.
3: Jézus Mária. Hú, de nehéz az első randi.
1: Két álom randis nő.
3: Tényleg. Na jó, mi az, amit jöttök a megnevetettel?
1: Mi az, ami megnevetett, Évi, ezek után?
0: Hát engem például megnevetett, hogyha a barátaimmal vagyunk, és kutyát sétáltatunk, és ott játszanak
1: és
0: a kutyák.
1: Hotáztok?
0: És egyébként pedig, hogyha a családommal vagyok, ott is együtt vagyunk.
1: A
0: és
1: legjobb
0: ott is...
1: poén, amikor kutyát sétáltatunk a barátaimmal.
3: Helyes, a családjával. Na. És ha együtt van, azon is kineveti az egész családot.
0: És elveszem a gyűrűjüket.
3: Az a vicces. Akkor húzod le anyádról a gyűrűt. Az a vicces.
0: Na,
3: azon én tudok nevetni.
0: Na,
1: add már ide azt a gyűrűt.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 4 perc múlva. Jó, Évi, neked jött egy SMS. Évi, szívesen elvennélek feleségül, pont olyan nőre vágyok, mint te, mint amilyen te vagy, nyugodtan fel is pofozhatsz, ha jogos, imádlak. Józsi voltam Budapestről, pont egy ilyen érett nőre lenne szükségem. Voltam már sülve főve. Ezt próbáld itt kibogózni, ez az SMS-t.
2: Mi vicces abban, hogyha valakinek tényleg én kellek? Ja. Gyuri?
3: Mi az életnőm, mint bókon, azon nevettünk.
2: De kinevették az, hogy valakinek kell.
1: Meg az, hogy valaki ennyire megragadja a személyiségedet.
3: Pedig már volt sülve főve.
1: De ez a legszebb, hogy nyugodtan fel is pofozhatsz, ha jogos. Nekem ez egy hozzáállás.
3: És ezt meg lehet vitatni vele, igen, hogy jogos-e.
2: Ti nem tudtok értékelni, ő legalább értékel.
1: Igen, nem, abszolút értékel.
3: Hát, igen, de mi is értékelünk. Benned az érettséget.
1: Évi, te is tudod, hogy értékelünk.
2: Bum!
1: Na jó, a gyerekek, ennyi fért a maiban. Nem tudom, hogy ki, hogy mit látott. Piros
3: most után látom érdekül. Vágópirost. Éppen vagy szőlőzsírozza a száját, vagy rúzsozza. Valamelyik, remélem a kettő közül az lesz. Igen, mutogat.
1: Mutogat mit?
3: Hát valamit.
1: Ma hogy mutatta a szőlőzsírt?
3: Igazából a kezét mutogatta, és nem tudom, hogy az ujja milyen formában van, mert ugye...
1: Kezét mutogatta, hogy szőlőzsír? Vagy hogy rúzs?
3: Vagy hogy lehet, hogy a középső ujja volt, ezt még nem tudom.
1: Melyik a szőlőzsír, melyik a rúzs?
3: Most elszaladt ott, látod?
1: Ez szégyenlősen.
2: Igen.
3: Hát akkor...
2: Hát ezzel azért szerintem érezted azt a jelzést, hogy nem érdekli, hogy mit gondolsz róla, és...
3: Nem éreztem, Évi.
1: Jó. Istenem, van egy ilyen teljesen senki által nem kért és nem kívánt női szolidaritás. Ez a tök felesleges.
2: Na, mert ti nem szolidáltok egymással egész reggel. Lacika, Gyuri, meg te elválaszthatunk magunknak vagytok.
3: Kezded most már belterjessé tenni ezt a beszélgetést.
4: A nem? Csak őszintévé. Hoppá. Hát igen, ez van, én is látom. Hát ki sem megyek már.
1: Mert hogy itt a férfi állatkertben nem akarsz részt venni, vagy mi?
4: Ha az Évi bejön hozzám, akkor a Gyuri azonnal szóvá teszi, hogy jaj, egy kis megerősítése.
3: Hát nem, ment hozzád pihenni, hát láttuk.
1: Nagyon gyerekek, ez tényleg belterjes, azt hiszem, hogy elfáradtunk, jövünk vissza holnap reggel 6:08.
3: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
8: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
9: Ha elment messze a kedvesed, és elrontotta a kedvedet, mondd le.
10: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
14: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
15: Jaj, de jó a vízforraló. Ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
16: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök. Akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
17: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
18: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
19: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
20: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecoheat.hu.
21: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
22: Autóüveg Pilkington.
23: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
24: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
25: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
26: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
27: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
28: A reklám után.
29: Hírek a Retro Rádióban.
30: Civil szervezetek vehetnek részt a külügyminisztérium pályázatán. Először hagytak kisbabát a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. 20-25 fok is lehet még ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, valamint előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Újszülött kislányt hagytak a Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorában. A rendszer hétfőn délután jelzett. A kisbaba az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil. Nem ez az első eset idén júliusban a Heiny Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti inkubátorába tettek be egy kislányt. 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak. A vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta a rádiónak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
0: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmió Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva, kiváló kép és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
30: Űrbéli kalandra indul a Viszki, a tervek szerint skót és japán tudósok 2028-ban juttathatják el a mintát a világűrbe egy műholddal, és 5 évig érlelik majd a Föld körül. Arra kíváncsiak, hogy hogyan érlelődik a világűr zord körülményei között a nedű. Reményeik szerint karakteres ízt adhat majd a Viszkinek egy fél évtizedes utazás. Ma még biztosan marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik majd fátyol felhők a napsütést. Az élénk déli délkeleti szél mellett délután 25 fok körül alakul a csúcs. Holnap egy hidegfront mozgalmasabbá teszi majd időjárásunkat. A délelőtt még naposnak, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Napközben még elszórtan, késő délutántól estétől viszont már egyre több helyen alakulhat ki esőzápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
2: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 10 után 9 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, színezett ajakápoló volt. Most mindenkit megnyugtatok, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Létezem, az Ergo slágerét is játszom hamarosan, de indítom a Szent Elmó tűz.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az egyik örök jókedv csináló az Ergóval a Létezem. És a folytatás sem lesz akármilyen. Biztos, hogy hozok majd olyan dalt, amit sokan szeretnek akár idézni is, és persze együtt énekelni, dúdolni Charlie-val, az Az légy, aki vagy dalt. Itt lesz Phil Collins a You Can't Hurry Love-ban, Enrique Iglesias pedig egy jó kis latinos bailamosszal nyitja a sort.

Budapest legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Zsivány macskámnak köszönhetően ma egy kicsivel korábban keltem, ébredtem, mint szerettem volna, de így legalább volt lehetőségem megnézni az égen a holtsarlót. Kimentem a konyhába, és egész egyszerűen nem tudtam nem észrevenni az égen. Persze különösebben nem néztem meg, ennél jobban pedig utólag olvastam, hogy ott volt mellette az oroszlán csillagkép szíve, a Regulus is, és hogy ez biztos gyönyörű volt egyébként ez a látvány. Tegnap pedig még látványosabb lehetett a Hold és a Jupiter együttállása, ami egyébként Magyarországról nézve csak egy ilyen közeli állásnak volt tekinthető, de az Egyesült Államok északi részéből bizony a Hold teljesen ki is takarta a Jupitert. Na, ilyen égi érdekességek vannak mostanság. Nálunk viszont az éterben már is jön a Bee Gees, a Stayin' Alive-val a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó volt együtt dúdolni a Stayin' Alive-ot a Bee Gees-szel, és hozok ám énekelni, dúdolni valót Voulez-vous danser? Egy táncra hívó sláger mindjárt.

0: A régi póveri slágere is szól majd, és egy éles váltással egyszer csak érkezik majd az AC/DC is. A Thunderstruckot is játszom, tehát 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: A műsor támogatja a 29 éves Média Markt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Évszakváltáskor különösen sok mindenről derül ki a szekrényeinkben, hogy merőben fölöslegesek. Ilyenkor jön az egyszerű megoldás, feltesszük a netre. A kabátot, amit kétszer vettünk fel, a gyerek kinőtt cipőjét, egy konyhai kütyüt, amiről kiderült, hogy nélküle is remekül boldogulunk. Már csak fel kell adni. Az új FoxPost applikációban ezt is egyszerűen elintézhetjük, és országszerte több mint 3800 FoxPost csomagautomatából adhatunk fel küldeményt. Az automaták nagy része ráadásul éjjel-nappal elérhető, így akkor intézhetjük a feladást, amikor belefér a napunkba. És most jöjjön a mai kérdésünk, hány FoxPost csomagautomatából adhatunk fel küldeményt? A 800, B 1800, C 3800. A helyes válaszokat most is várjuk a 0620 22 22 122-es számra.
3: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Vágy ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Hunyavál szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
7: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
6: Mit is mondott? Artrevin?
7: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
6: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
7: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
8: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
9: Új munkahely, új lehetőség, új kezdet. Október 14-én várja önt az első kaposvári állásbörze a Kaposvár Plázában. Beszéljen közvetlenül a munkáltatókkal, tájékozódjon az aktuális állás lehetőségekről, és találja meg az önnek való pozíciót. Október 14-e 9-től 17 óráig. A belépés díjtalan.
10: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
11: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
12: Az életed a tiéd. Mindenkorban élvezd. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Potemix.hu 0646 417 001.
13: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
14: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Október 9-én a Fengeteg Party a Margit szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
17: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a funcode.hu-n.
18: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
19: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
20: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Indul hétfőn az őszi érettségi időszak. Szeméttelep égett Kistarcsa és Csömör között. Ma és holnap még enyhe időnk lesz, de holnap már eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek hétfőn az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló vagy javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csaknem 25 000 érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott. Itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csaknem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket és elvesztett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Részletek Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
26: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek, jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
25: Eloltották a tüzet a Szeméttelepen Kistarcsa és Csömör között. A fővárosi és gödöllői hivatásos, valamint a csömöri, fóti és rózsadombi önkéntes tűzoltók 5 sugárral oltották a lángokat, a rajok munkáját 3 munkagép is segítette. Alapvetően száraz, derült vagy fátyolfelhős időnk lesz, de előfordulhatnak kisé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget. Egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet, többfelé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik, már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Változatos lesz a kínálatunk, az biztos 11 óra után is. Köszöntöm a retro hallgatókat, érkezik majd a bikini, a Vem, Zaz a zsövővel. Én Vágó Piros vagyok, tartsanak velem délután kettőig, indítom már is a Bollywood dancét.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bizony, ezt egy életen át kell játszani, és mi is folytatjuk majd hamarosan hazai kedvenccel is. Itt lesz a Bikini, az Adj helyet slágerrel. Érkezik mindjárt a Police feldolgozással, Puff Daddy és Faith Evans az I Be Missing You-ban. Nem mindenkinek indult viszont túl jól ez a nap, sőt, ezt kár szépíteni. Mondhatjuk, hogy rosszul indult Zsolt számára. Küldött egy üzenetet. Szia Piros, én ma törtem el a vállam. Kérhetek egy gyógyszámot? Akkor Zsolt, ma te leszel a kivétel. Persze, hogy jobbulást kívánok, mielőbbi jobbulást akkor neked. Wham! Wake me up before you go-go. Ez a sláger is szól. Hamarosan remélem sikerül egy kis mosolyt csalni az arcodra, és akkor jöjjön most az I Be Missing You a Retro Rádióban. That's right.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóink jelentettek torlódást az M5-ösön Szeged felé, és valóban meg is néztem, Lajos Mizsénél dolgoznak, úgyhogy emiatt van 5 kilométeres dugó, úgyhogy nyilván amíg a munkaidő tart, addig erre a dugóra lehet készülni. A szintén az M5-ösön Budapest felé viszont az ellenkező irányban szintén dolgoznak, kiépítik a terelést Úcsa térségében, itt viszont csak, idézőjelben csak 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M1-esen Budapest felé több helyen is szakaszos torlódás alakult ki most napközben, Óvarok és Biatorbágy között tapasztalható általában a lassulás, Hegyeshalom felé pedig Bicske térségében, itt is több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Köszönjük szépen, hogyha írják a közlekedési infókat a 0620 22 22 122-re. Wonderful Life, Blackkel folytatjuk a Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy 1985-ös hatalmas összefogással folytatjuk. Nehéz másnak nevezni a USA for Africa, We Are the World jótékonysági projektjét. Magát a projektet, és aztán természetesen annak kicsúcsosodását július 13-án a hatalmas két óriás koncertben. A Live Aid egyik lába Philadelphiában zajlott, a másik pedig Londonban, a Wembley-ben, ahol többek között a Queen is fellépett, és igen, a többek is zseniális zenészek, művészek. Phil Collins-tól kezdve a Dire Straits-en át, Sting, a U2-val bezárólag. Ez tehát 1985 nyarán történt, és rá egy évre a Queen Budapesten koncertezett. Maga már ez az esemény is hihetetlenül emlékezetes, ahogy ezt egyébként pont a nyáron fel is idéztük, de ugye készült róla egy legendás koncertfilm is, aminek viszont a felújított változatát mától tekinthetjük meg a mozikban. Nos, akkor visszaugrunk 1985-be még, és jöjjön a We Are The World sláger a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. How do you do? A Roxette slágerével is folytatom majd délután. És erre jöhet is a válasz a Jazz Megasztól.
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek. Hogy ne legyek már nélküled, én zsebre temélek.
0: Pont így, ma jól vagyok. Ismételjük, és akkor előbb-utóbb el is hisszük majd.
2: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Évszakváltáskor különösen sok mindenről derül ki a szekrényeinkben, hogy merőben fölöslegesek. Ilyenkor jön az egyszerű megoldás, feltesszük a netre. A kabátot, amit kétszer vettünk fel, a gyerek kinőtt cipőjét, egy konyhai kütyüt, amiről kiderült, hogy nélküle is remekül boldogulunk. Már csak fel kell adni. Az új FoxPost applikációban ezt is egyszerűen elintézhetjük, és országszerte több mint 3800 FoxPost csomagautomatából adhatunk fel küldeményt. Az automaták nagy része ráadásul éjjel-nappal elérhető, így akkor intézhetjük a feladást, amikor belefér a napunkba. És most jöjjön a mai kérdésünk, hány FoxPost csomagautomatából adhatunk fel küldeményt? A 800, B 1800, C 3800. A helyes válaszokat most is várjuk a 0620 22 22 122-es számra.
3: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16 millió 990 ezer forinttól, E-osztály már 20 millió 990 ezer forinttól, és GLC modellek már 21 millió 990 ezer forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
4: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
5: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
4: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
8: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
9: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
10: Voltam boldog, és boldog.
11: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor a Hódolat a női hangnak koncerteken? Oláj Bolya már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
12: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
13: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
14: Igen.
13: És ez?
14: Igen.
15: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamelt 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
16: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
17: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
18: Rise up, eat smart.
19: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Kramfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
20: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
14: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
21: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
22: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
23: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
22: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
24: Hunyavá szemét, mit lát?
25: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
24: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
25: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
26: A reklám után.
27: Hírek a Retro Rádióban.
28: Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Mágneses társasjátékot hívtak vissza fulladás veszély miatt. Holnapra már esőt is ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így több mint 6 milliárd forint összértékben. A hivatal egyébként évvégén így nem bünteti a mulasztókat, hanem tájékoztatással, képzésekkel segít. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai hal- és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
29: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
28: Újszülött kislányt hagytak a Szent János Centrum Kórház baba mentő inkubátorában. A rendszer hétfő délután jelzett. A csecsemő az első vizsgálatok szerint egészséges, állapota stabil. Veszélyes társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. A Magnetic Blackstones nevű termék kicsi, de a megengedetnél erősebb mágneseket tartalmaz. Ha ezeket egy kisgyerek lenyeli, az fulladást vagy súlyos bélkárosodást okozhat. A hatóság kéri, hogy aki megvette a holland online forgalmazó oldalán ezt a játékot, vegye el a kicsik elől és ne használja tovább. Felhők megjelenhetnek az égen, és néhol jobban össze is gyűlhetnek, de azért nagyrészt napos időre van ma kilátás eső nélkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére ebből 6-18 fok marad. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget. Egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. A napsütés legtovább keleten tarthat ki. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Délután még 22-28 fok várható.
30: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
31: A műsor támogatja a 29 éves Média Márkt.
32: És most
27: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délután 5 perccel sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Vágó Piros, és már is sorolom a slágereinket. A Jazz Mega az Alizé a Moa Lolitával, a Roxette a How Do You Do-val érkezik. Kim Kánccal kezdünk, Perry Davis.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tart már az ebédszünet, és lehet, hogy a futball rajongóknak meg is van a téma. Még akkor is, hogyha Lionel Messi esetleg nem is a szívük csücske. Az argentin futballista ma hajnalban végül is egy góllal és két gólpasszal búcsúzott az argentin válogatottságtól. A beszámolók szerint szem nem maradt szárazon, ráadásul a szervezők igencsak kitettek magukért, tűzijátékkal, lézersóval és úgy általában is egy hatalmas sóval búcsúztatták kedvencüket. Van magyar vonatkozása is az ő válogatottságának, mert hogy 2005-ben már a felnőtt válogatott keret tagjaként mutatkozott be először. Szerencsére a futballmeszt nem akasztja végképszögre, játszik még továbbra is az Inter Miami-ban, valószínűleg sokak nagy örömére. Mi pedig játszunk tovább zenéket, a film is forog tovább az első emelettel, most pedig már az Eiffel 65-ot halljuk.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma, holnap még csodás bringás idő van, de igazából a hétvégén is az lesz, még egy picit alacsonyabb napközbeni maximumokkal. Meg is van viszont az, hogy az idei évben mi okozta a legnagyobb bringás bosszúságot, ez pedig nem más, mint a királydínje névre hallgató növény. Ártalmatlannak tűnik a neve alapján, de egyáltalán nem az. Egy kúszónövényről van szó, amelyik hihetetlen jól bírja a szárasságot és a forróságot, és nagyon szúrós tüskéket növeszt, annyira szúrósakat, hogy simán át tudják szúrni a kerékpárgumikat. 110 kerékpárszervízt kérdeztek meg erről a növényről, hogy kinek milyen tapasztalata van vele, és kiderült, hogy a megkérdezett szervizek 83%-a több mint 25 ilyen típusú javítást végzett az elmúlt évben, de volt olyan műhely is, ahol több mint 100 javítás esett csak a királydínje miatt, és az elmúlt években egyértelműen látszik, hogy növekszik a száma ezeknek a károkozásoknak. Szerencsére engem elkerült, pedig ráadásul egyébként nem csak a bringások panaszkodnak rá, hanem a gyalogosok, sőt a kutyasétáltatók is értelemszerűen. Szóval óvatosan, át csak emiatt is. A vidéki sanzonnal is folytatom a Magna Cum Laude-tól, és jöjjön Sandra az In the Heat of the Night-ban a Retro Rádióban. Gosokat, a kutyasétáltatókat is.

Magyarország legnagyobb slágerei retro rádió. Maradunk még egy kicsit vidéken, a Balaton partján, annak is a déli oldalán, Balatonbogláron. Az egyik kedvenc helyszínemen a csavargőzös műemlékhajó előtti téren, ahol normálisan a stéget verdesi a víz, gyönyörű kilátás nyílik az északi partra. Most viszont ott is visszahúzódott a Balaton, és egyszer csak azt vették észre a helyiek, hogy a zöld kúszó növények között 5-6 kis dinnye fejlődik. Gondolták, rábízzák a természetre, hogy mi történik, és 3 meg is maradt közülük. Végül is úgy döntöttek, hogy oké, akkor hagyják érni a dinnyéket, és a múlt hétvégén volt a gőzcsónak találkozó, a zárónapon az egyiket fel is szelték, és közösen megették, másik kettőt még mindig hagynak érni, hiszen normálisan napközben azért egészen kellemes idő van. A magokat valószínűleg a vízimadarak szállították oda, és milyen érdekes így a természet körforgása, bár azt hiszem, hogy mindenki jobban örülne neki, hogyha jövőre már nem a dinnyék teremnének ott, hanem a víz visszavenné az uralmat arra felé. Egy csodálatos slágerrel folytatom már is, a Queennel, a Don't Stop Me Now érkezik a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk egy olyan előadóval, aki a családjával együtt óriási sikert ért el ezen a napon 1969-ben. Michael Jackson.

0: szól majd egy óra után, de egyébként még Jackson 5 formációban az I Want You Back című kislemezük október 7-én jelent meg, tehát 1969-ben, és már ezen a felvételen a főénekes a mindössze 11 éves Michael Jackson volt. Ez a dal gyakorlatilag pedig berobbantotta a Jackson 5-ot az amerikai popzenei életbe. Rajta kívül jöjjön még egy fene gyerek, Robbie Williams is. Tőle pedig a Feel szól hamarosan, tehát a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Évszakváltáskor különösen sok mindenről derül ki a szekrényeinkben, hogy merőben fölöslegesek. Ilyenkor jön az egyszerű megoldás, feltesszük a netre. A kabátot, amit kétszer vettünk fel, a gyerek kinőtt cipőjét, egy konyhai kütyüt, amiről kiderült, hogy nélküle is remekül boldogulunk. Már csak fel kell adni. Az új FoxPost applikációban ezt is egyszerűen elintézhetjük, és országszerte több mint 3800 FoxPost csomagautomatából adhatunk fel küldeményt. Az automaták nagy része ráadásul éjjel-nappal elérhető, így akkor intézhetjük a feladást, amikor belefér a napunkba. És most jöjjön a mai kérdésünk, hány FoxPost csomagautomatából adhatunk fel küldeményt? A 800, B 1800, C 3800. A helyes válaszokat most is várjuk a 0620 22 22 122-es számra.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a négy darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
4: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
3: Mit is mondott? Artrevin?
4: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
3: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
4: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
5: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. tonerpartners.hu.
6: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
7: Hogyan tudnék élni nélküled, összekült az élet.
8: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogatók, MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
9: A Hunterm nyílás záróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új ház építőanyag kereskedésekben és a nullathm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
13: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
14: Family Frost. Jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
15: Jön a kihagyhatatlan retrobuli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
16: Stand up, mix up, kids up, link up, eat it up.
17: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
18: Rise up, eat smart.
14: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
18: Na ez volt az utolsó idegszálam.
19: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
20: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Kérsz fekete virslit?
22: Nagyon szellemes, olyan nincs.
21: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
22: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
21: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
22: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
1: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Idén is díjazták a családbarát kórházakat. 5 évig érlelnek majd a világűrben egy viszkit. Hamarosan vége lehet a nyárias ősznek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek hétfőn az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csaknem 25 ezeren érettségiznek majd. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett pedig 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
25: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már egy család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri, egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
24: Több mint 1 millió eurót sikkaszthatott el az Állami Lottótársaság két pénzügyi vezetője Észak-Macedóniában. A két nőnél házkutatást tartottak. Itt a mobiltelefonok, számítógépek mellett készpénzt, aranyat, ékszereket, értékes órákat és luxus táskákat is lefoglaltak. A gyanú szerint tavaly előtt tüntették el a hatalmas összeget nem létező pénzügyi tranzakciókkal, utalásokkal, hamis dokumentumokkal. A két gyanúsítottat őrizetbe vették. Űrbéli kalandra indul a Viszki. Skót és japán tudósok a tervek szerint 2028-ban juttatják majd el a mintát a világűrbe egy műholddal. A Nedűt 5 évig érlelik majd a föld körül. Azt remélik, hogy a fél évtizedes utazás karakteres ízt ad majd a Viszkinek. Alapvetően száraz, derült vagy fátyol felhős időnk lesz, de előfordulhatnak kissé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget. Egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. Délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet. Többfelé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik. Már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Márkt.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Egy óra után lassan 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Töltsük együtt a következő 60 percet. Vágó Piros vagyok. Korda Györgytől játszom majd a Repteret, Bruno Mars-tól a Mary U-t. Nagyon jó kis lista. És indulunk már is Michael Jackson Thrillerjével.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban érkezik majd Korda György és a Reptér is, és ugye ennek kapcsán pont tegnap nyilatkozott Korda György és Balázs Klári, ugye kb. Egy éve, hogy bejelentették az utolsó felszállás hatalmas aréna koncertet, ami idén lesz majd december vége felé, de azt már azóta is többször hangsúlyozták, hogy nem arról van szó, hogy soha többet nem szeretnének színpadra állni. Ez lesz az utolsó nagyszabású arénás koncert, és most a következő hónapokban vissza is vesznek egy picit, mert szeretnének már erre készülni. Akár olyan dalokat is elővenni, amiket mondjuk a korábbi ilyen nagy koncertjeiken nem hallhatott a közönség. Ehhez kívánunk minden jót, jó egészséget, mindjárt szól a Reptér, de meghallgatjuk Limál Végtelen történet betétdalát, most pedig már Ricky Martin pesdít bennünket.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Budapest egyébként egy nagyon jó esküvői fotózós helyszín, legalábbis, hogyha a parlamenttel szemben a Batthyány térnél lévő rakpartot nézem, akkor mindenképpen esténként hosszú tömött sorokban ülnek, állnak ott az emberek, hogy lássák például, ahogy felkapcsolják a parlament díszkivilágítását. De ha egy kicsit tovább megyünk, észak felé haladunk, és mondjuk átmegyünk félig a Margit hídon, akkor már is ott találjuk magunkat a Margit szigeten, egy másik ikonikus helyszínen, a zenélőszökő kutnál. Nem kell ahhoz turistának lenni, hogy az ember szívesen látogasson ki a Margit szigetre. Jó magam is időről időre azért előfordulok ott, de most van egy nagyon különlegeség, mi is beleszólhatunk abba, hogy a jövő évben milyen zeneszámokkal szórakoztasson majd a Margit szigeti zenélőszökőkút. Október 15-ig lehet szavazni, és összeállítottak egy 50 dalból álló listát, a 20 legtöbb szavazatot kapó dal kerül majd be a műsorba, tehát a jövő évi szezonra. Nagyon vegyes a lista egyébként, de nagyon sok mostani, abszolút friss magyar előadóra is lehet szavazni, szóval érdemes átböngészni, mert aztán mekkora öröm, hogyha pont a mi egyik kedvencünk csendül fel, amikor arra járunk. Az biztos, hogy amikkel folytatom, ezek is kedvencek. A Kowalski meg a Vegától a Varázsszavak, a Gypsy Kings-szel pedig a Bamboléó, ezzel folytatjuk most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem mindenki képes arra, hogy a szavakból aztán varázsszavakat varázsoljon, de azt hiszem, hogy abban egyetértünk a hallgatóinkkal, hogy Geszti Péter mindenképpen ilyen. Egy örökké lángoló, dolgozó elme, aki nem nagyon hagy pihenőt magának, és ez többféle értelemben is érthető. Nemrégen mesélt arról, hogy azért egy komolyabb, nehezebb időszakon vagy van túl, kiégéssel, az öregedéssel való szembenézéssel, és ahogy ő maga mondta, az ember második élete idézőjelben akkor kezdődik, amikor megérti, hogy az élet véges. Talán pontosan ezért is rakott össze Péter egy Poptimista Show névre hallgató műsort, aminek már az egyik beharangozója volt az Olá Ibolyával közös És jött a doktor felvétel. 21 év után kezdtek újból dolgozni, ugye akkor készítették el közösen a Magyarország felvételt, Péter szövegével, Ibolya pedig énekelt. Ma este pedig majd az Abaházi Presszó vendégei lesznek, tehát 8-tól 10-ig Geszti Péter és Olá Ibolya Abaházi Csabinál. Én akkor ehhez is nagyon jó szórakozást kívánok, biztos, hogy egy különleges este lesz. Most viszont még javában a délutánban vagyunk, telnek a másodpercek, nem sokára itt a 2 óra, 2-ig pedig jöjjön a Cutting Crew és az I Just Died in Your Arms Tonight a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A szerda délután, ami mondjuk például hétfőből még annyira messzinek tűnt, már is itt van, és innen már egyáltalán nem tűnik messzinek a hétvége sem. Dénes Tamás pedig már egészen közel jár, konkrétan már beintegetett, úgyhogy vele tölthetik majd a következő órákat, én pedig köszönöm szépen a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Fox Post játékunkban elérkeztünk a sorsoláshoz, és így már is köszöntök valakit a vonalban. Méghozzá Istvánt. Van néhány másodperced egy gyors játékra, hiszen küldtél SMS-t a játékunkra.
2: Igen, van.
0: Jó, na, az volt ugye a mai kérdésünk, hogy hány Fox Post csomagautomatából adhatsz fel küldeményt? A 800, B 1800, vagy C 3800, melyiket írtad?
2: 3800.
0: És igen, igen, igen, pontosan ennyiből. Szoktál egyébként csomagot feladni? Vagy fogadni?
2: Igen, elég. Hát inkább fogadni. Előfordult, hogy küldtem, de inkább fogadom.
0: De inkább a fogadó fél vagy.
2: Igen.
0: Nagyon
2: igen.
0: Jó, tehát akkor már csak ezért is van tapasztalatod ebben.
2: Igen, igen.
0: Én meg akkor most gratulálok neked, és már is mutatom, hogy mit nyertél.
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Lásd Csodát élményprogram csomag és egy Fox Post ajándékcsomag a Fox Post applikáció jóvoltából.
2: Ó, nagyon szépen köszönöm.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülő érzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
9: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
10: Dativ PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
3: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
12: Ugye ez csak egy Halloween-i tréfa. Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
13: Family Frost. Jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
14: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor a Hódolat a női hangnak koncerteken? Rózsa Magdi már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első 3 koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
15: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés attózéig.
16: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu.
17: 199 98 97.
18: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Keresik az év turistaházát. A gyógyszergyártásban lehetnek jelentősek az idei kémiai Nobel-díjasok kutatásai. Holnap már jól jöhet az esernyő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 22 ezer köbméternyi követ építettek be a Dunamedrébe a katonák Paksnál. Az atomerőmű közelében majdnem 1000 honvéd, köztük több helikopteres, tűzszerész vagy búvár, mintegy 28 ezer munkaórában 145 technikai eszközzel dolgozott a különböző feladatokon, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán jelezte, az úgynevezett fenékküszöb működik, és ha nem készült volna el, akkor az atomerőmű valószínűleg nem tudna dolgozni. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Részletek Bentakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
24: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktivkalandor.hu oldalon.
23: A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A francia Henri Kagan és a japán Kenzo Soai rájött arra, hogy ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatások a gyógyszergyártásban lehetnek jelentősek. Vége a mozdulatlanságnak a kutakon, csaknem 3 hét után ma ismét emelkedett a benzinára. A 95-ösért 5 forinttal többet, literenként átlagosan 641 forintot kérnek. A gázolajára most sem változott, átlagosan 709 forint maradt, írja a holtankoljak.hu. Felhők megjelenhetnek az égen, és néhol jobban össze is gyűlhetnek, de azért nagyrészt napos időre van ma kilátás eső nélkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére ebből 6-18 fok marad. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. A napsütés legtovább keleten tarthat ki. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Délután még 22-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délutánt kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás az utolsó teljes indián nyári napon is a legjobb zenék jönnek. Donna Summertől kezdve egészen Cserháti Zsuzsáig a nyitány

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perccel járunk 4:30 után, a mikrofonnál Dénes Tamás, és Hollywoodban ma éjszaka pont került minden idők legnagyobb felvásárlására, ugyanis a Paramount fölvásárolta a Warner Brothers, egészen pontosan ugye az a nevük, hogy a Paramount Skydance a Warner Brothers Discovery-t fölvásárolta, így összeolvadt a vállalat csoport, Skydance Corporation nevet fogja majd kapni, és hogy érezzék, hogy mecsoda nagy, óriási bizniszről van szó, 110 milliárd dollár értékű az üzlet, hát ez 35 ezer milliárd forintot jelent, én nem is tudom, hogy a magyar költségvetés ebben meddig elélne, de nagyon-nagyon sokáig, és ez biztos, hogy Hollywood nagyon meg fogja érezni, sőt, az az igazság, hogy már a kisebb stúdiók lázadnak is, hogy ezzel egy olyan konglomerátum jön létre, ami uralni fogja Hollywoodot a következő években. Persze, jó kérdés, hogy igaz vagy nem, meg hogy lesznek-e olyan filmek, olyan művészek, akik tudnak ez ellen tenni, vagy nem. Nem is ez az érdekes. Itt önmagában az összeg olyan pénz, ami számunkra elképzelhetetlen. 35 ezer milliárd forint. Ezt jól hallották. Na jó, mindenre hamarosan Donna Summer és az FLM érkezik, előttük itt a Real McCoy és a Love and Devotion a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Paul Younggal vagy a Hooligans-szel folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 6 perc elmúlt, 14:30, és villámgyorsan 3 nagyon rövid közlekedés információ itt a Retro Rádióban. M5-ös autópálya folytatódik a terelésképítés Budapest felé Ócsánál a 30-as kilométertől a 22-es kilométerig. Itt csak egy sávon halad a forgalom, ezért van torlódás. M7-es főváros felé Válivölgyi pihenőhely után egy munkavégzésnél álló személyautóba hajtott egy másik jármű a 33-as kilométernél a belső sávot. Lezárták végül 86-os főút Egyházas Rádóc határánál, két kamion ütközött a 63-as kilométernél, az utat teljes szélességében lezárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben aszfaltoznak a 81-es főúton Kisbér közelében, jelezte az útinforma 43-as kilométernél. Itt a forgalmat jelzőrök irányítják, ezért van torlódás. Köszi az infót, menjünk tovább, hiszen a következő órában hozom majd a csókkirályt.
1: Ő a csókkirály, ő a csókkirály.
0: Játszani fogom a Crazy Town kis lemezét, a Butterfly-t is. És még sok más nagy slágert a folytatásban itt a Retro Rádióban.
2: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malomközpontba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbörze. Október 20-a Kecskemét.
6: Na ez volt az utolsó idegszálam.
7: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival!
13: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up, rise up.
14: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
15: Rise up, eat smart.
16: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
17: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI. Az otthon nyugalma.
18: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
19: Igen.
18: És ez?
19: Igen.
20: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagonápoló krémet arcra és testre seavajjal mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
21: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán, egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14, MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
22: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia, egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
0: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Kramfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
23: Karbantartás miatt zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Sztrájk béníthatja meg a repteret pénteken Brüsszelben. Holnap már eleredhet az eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több sebességkorlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Egyebek mellett javítják majd a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek, csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott. Itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozniuk. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csaknem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok kerestek balesetben eltűnteket, elvesztett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai hal- és méhbetegségek nemzeti referenciaosztályának vezetője.
24: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshonos parazita, és egy fonálférgeség, egy fiatal róka 30-40-50 kilométer vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért. Az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
23: Megbénulhat pénteken a brüsszeli reptér. Az Aventamán dolgozó földi kiszolgálók egy része ugyanis sztrájkba kezd. A Brussels Airlines emiatt az odaérkező vagy onnan induló járatai mintegy 40%-át törli. Valószínűleg más légitársaságok is erre kényszerülnek majd. Alapvetően száraz, derült vagy fátyolfelhős időnk lesz, de előfordulhatnak kissé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget. Egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. Délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet. Többfelé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik. Már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Márkt.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
25: Ahogy Barbie kolléganőm is jelezte, holnap akár már el is eredhet az eső, erre délután van esély, de hát meglátjuk, addig még sok víz lefolyik a Dunán. Már amennyi marad belőle. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön majd Shakira ebben az órában, vagy éppen a Fresh lányok. Nyitánként Rick Astley énekel.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Úgy szeretnék én lenni a csók király.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Nagyon sokba került az egykori orosz színekben, ma Németországban versenyző Daniil Medvegyevnek, hogy egy kicsit idegesebb volt a pekingi tenisztornán, és fogta magát is, az egyik labdát fölbikázta a nézők közé, ugyanis ott eltalált egy nézőt, nem is akárhol, a szemgödrét találta el, és ez olyan sérülést okozott, hogy kórházba kellett mennie a nézőnek. Na hát, ezek után az orosz teniszezőtől megvonták az elődöntőbe jutásért járó 220 000 eurós díjat, valamint sportszerűtlenség miatt további 60 000 dollárra büntették, úgyhogy összesen valamivel több mint 100 millió forintba került az eset számára. Úgyhogy mindezek után Medvegyev meglátogatta a kórházban a nézőt, akinek a hírek szerint azért nem olyan súlyos a sérülése, és még egy I am sorry feliratú teniszütőt is ajándékozott neki, de az a 100 millió, az azért 100 millió. Az biztos hiányzik. Csendben jegyzem meg, hogy Novák Djokovic volt az ellenfél. Menjünk tovább, ez már az OMD nagy sikere, a Modern Talking és a KFT előtt a Pandora's Box, a Pandora szelencéje itt a Retro Rádió.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt a Depeche Mode-dal és a Bee Gees-szel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 7 perccel járunk délután, 3:30 után. Egerben a 25-ös főúton a Deák utca környékén torlódás alakult ki, aszfaltozás miatt a 13-as kilométer közelében jelentette a sofőr Krisztián. Köszi. M5-ös autópálya folytatódik a terelés kiépítés Budapest felé Ócsa térségében. A 30-astól a 22-es kilométerig a forgalom egyetlen sávon halad, ezért van torlódás. 86-os főút Egyházas Rádóc határánál két kamion ütközött korábban a 63-as kilométernél, az utat továbbra is teljes szélességével zárva tartják, a személyautókat helyi önkormányzati utakra terelik. Végül aszfaltoznak a 81-esen Kisbér közelében a 43-as kilométernél, a forgalmat jelzőrök irányítják, ezért van torlódás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, kereken 3/4 van. A folytatásban az a Bee Gees következzék, amely hosszú-hosszú évtizedeken keresztül ontotta a nagyobbnál nagyobb slágereket, és tulajdonképpen rengeteg stílusban kipróbálhatták magukat, és minden stílusban tudtak number one csinálni. Most a legutolsó korszakukból egy nagy sláger, egy number one, itt a Bee Gees és a You Win Again a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro a rádió, és közben jelezték, hogy valós az a hír, mi szerint az M5-ös autópályán a terelés kiépítés miatt a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében elég komoly a torlódás. A 30-astól a 22-es kilométerig tart egyébként ez a terelés kiépítés. Itt egy sávon halad mindössze a forgalom. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is óriási slágerek itt a retro rádióban. Én többek között az Ocsumacsót fogom ajánlani most. Bizony jó lesz nekünk, és akkor is jó lesz nekünk, amikor a Bonnie M kislemezét felrakom, a Rasputin. És még jó néhány nagy sláger a folytatásban majd, így ezen a szerdai délutánon, itt a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 grammos Crownfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 grammos Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Falusi Marian már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.

0: Autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiautó.hu oldalon.
1: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 5 ajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpautó.hu/Kia oldalon.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
6: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
8: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen.
12: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választ a Denkmit Colorant Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
13: Kérsz fekete virslit?
14: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
13: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
14: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
13: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
14: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
15: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás a NAV-nak. Alvó versenyre hívták az álmos japánokat. Hamarosan véget ér a nyárias ősz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Meghalt egy iskolai programon résztvevő 18 éves lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrár Szakképzési Centrum végzős diákja hajnalban vesztette életét egy hévízi szállodában. A kiérkező mentők még megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül. A rendőrség vizsgálja a körülményeket, önkezűség vagy idegenkezűség gyanúja egyelőre nem merült fel. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórházszövetség szervezésében megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét. Emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
11: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már egy család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri, egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
18: Alvó versenyt rendeztek Tokióban. A résztvevők egy mérőműszerrel felszerelkezve helyezkedtek el egy kényelmes matracon. A zsűri azt figyelte, milyen gyorsan merülnek álomba és mennyire jól szundikálnak. A győztest átszámítva több mint 4 millió forinttal jutalmazták. Holnap felhők lephetik el az eget, déltől egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. A napsütés legtovább keleten tarthat ki. Délután 22-28 fok várható még. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet és több felé megszűnik a csapadék, viszont lehűlés érkezik. Akkor a reggeli 10-16 fok után csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hétvégén közepesen vagy erősebben felhős időre számíthatunk, néhol esővel 16-22 fokkal.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Nézem itt a friss időjárás jelentés, de azt mutatja, hogy 24 óra múlva azért fázni még nem fogunk, de inkább már felhős lesz majd az ég. Hát ennyi változás biztos lesz. A mikrofonnál Dénes Tamás, és annyi, hogy jön majd az Edda, vagy éppen Kelly Rowland hamarosan, nyitányként a Laidback Sunshine-re.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és állabál az Egyesült Államokban, különösen a CIA táján, ugyanis egy volt CIA ügynök ellen emelnek most éppen vádat. Őt úgy hívják, hogy David J. Rush, aki a hírek szerint 46 millió dollár értékű aranyrudat tartott a házában. Hát ez tesók között is olyan 15 milliárd forint értéknek felel meg. Azt pontosan nem tudni, hogy hogy szerezte ezt a rengeteg pénzt, de ezen kívül a házkutatás során még 2 millió dollár találtak, és 35 luxus órát is lefoglaltak. Ezen kívül az elmúlt években 1,8 millió dollár értékben foglalt le magánrepülőgépeket és sok minden más, szóval ömlött a pénz a palitól, és ő próbált mindenféle iratot hamisítani, hogy elhiggyék, hogy ő máshogy gazdagodott meg, hogy nem véletlen az az életvitel, mint amit mostanában űz, de hát ezek szerint nem sikerült, mert elkapták őt. Azért ez a rengeteg aranyrúd, azért ez elég kemény, ez a 300 aranyrúd, amit találtak az otthonában. Hát ezzel most el kell majd számolnia. Jön az Inner Circle és a Sweat, az izzadság, utána a Boniem és a repülők is itt lesz a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Stinggel, vagy éppen Michael Jacksonnal folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 3 perc múlva lesz 3:45. M5-ös autópálya folytatódik a terelés kiépítés Budapest felé, Ócsán áll a 30-astól. A 22-es kilométerig a forgalom egy sávon halad, 8 kilométer hosszú a dugó. 5-ös főút, 3 személyautó ütközött Kiskunfélegyháza közelében a 110-es kilométernél, itt a félútpályát lezárták. 44-es főút Szarvas közelében személyautó busszal koccant a 78-as kőnél, itt is a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Két személyautó karambolozott az 52-esen Kecskemét térségében, közel az M5-ös autópálya csomópontjához az 5-ös kilométernél, itt irányonként váltakozva engedik a forgalmat.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, én pedig hozom a slágereket a következő órában is, majd itt a Retro Rádióban. Többek között a hazai kínálatból Beri és Váci Eszter duettjét, az Egyedül című dal. Úgy kérlek, vagy éppen Michael Cimbello Maniac-jét, a Megszállottat a Flashdance című filmből. És még egy egész csomó nagy slágert a folytatásban, így szerdán délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
7: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
8: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
9: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
8: Mit is mondott? Artrevin?
9: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
8: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
9: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
10: Limbo! Limbo!
11: Fenyő Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock'n'Roll hazai királyának 80. születésnapján.
12: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
13: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
15: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
16: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
17: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
18: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
19: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák.
10: Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Hunyavel szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
22: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Még pár nap is indul az őszi érettségi szezon. Drágult a benzin, nepáli katasztrófa, nem kutatnak tovább az eltűntek után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbenikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Több mint 22 ezer köbméternyi követ építettek be a Dunamedrébe a katonák Paksnál. Az atomerőmű közelében majdnem 1000 honvéd, köztük több helikopteres, tűzszerész vagy búvár, mintegy 28 ezer munkaórában 145 technikai eszközzel dolgozott a különböző feladatokon, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán jelezte, az úgynevezett fenékküszöb működik, és ha nem készült volna el, akkor az atomerőmű valószínűleg nem tudna dolgozni. Hetek óta tartó stagnálás után drágult a benzin. A 95-ös literjéért 5 forinttal kérnek többet. A gázolaj ára továbbra is változatlan a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. Így most a 95-ös benzin átlagára 641, a gázolai 709 forint. A szakportál arról is ír, hogy a nemzetközi olajpiacon továbbra is jelentős a bizonytalanság. A közel-keleti konfliktus, a szaúd-arábiai infrastruktúrát ért támadások, illetve a mexikói öbölben kialakuló vihar miatt. Nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük három magyarnak is. A katmandui kormány közölte, lezárta a kutatást, és mostantól a rehabilitációra és az újjáépítésre szeretne összpontosítani, beleértve az utak, hidak újjáépítését is. Az eltűntek családtagjai csalódottságukat fejezték ki a döntés miatt. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Folytatódik a terelés kiépítése az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében, írja az Útinform. A 30-as kilométertől egészen a 22-esig a forgalom csak egy sávon halad, jelenleg 7-8 kilométeres a torlódás. Az 5-ös főúton három személyautó ütközött Kiskunfélegyházánál, a 10-es kilométernél lezárták a félútpályát. A 44-esen Szarvas közelében egy személyautó és egy busz koccant, a 78-as kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Baleset történt az 52-es főúton Kecskemét térségében is, két személyautó karambolozott közel az M5-ös autópálya csomópontjához. Az 5-ös kilométernél irányonként csak váltakozva engedik a forgalmat, vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Márkt.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Ahogy Esztertől is hallhatták, holnap még egész kellemes idő lesz, ennyi tehát még marad az indián nyárból, aztán viszont visszaesik majd a hőmérséklet. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön most ebben az órában Lady Gaga, vagy éppen Somló Tamás, rögtön a legelején a Pointer Sisters.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 17 óra 26 percet mutat az óra mikrofonnál Dénás Tamás, és van úgy, hogy nagy emberek nagyon meg tudnak egymásra sértődni. Hát valahogy így alakult ez Phil Collins és Paul McCartney viszonyában is. Phil Collins volt az, aki megsértődött. A történet egyébként réme egyszerű, mondhatni banális. Második Erzsébet királynő 2002-es jubileumi koncertjének próbáján a Phil Collins magával vitte Hunter Davis Beatlesról szóló könyvének egy ritka első kiadású példányát, amit megszerzett, és ezt akarta, ha már ott volt, akkor Paul McCartney-val aláíratni. És állítólag Paul McCartney az akkori feleséghez, Heather Millshez fordulva valami ilyesmit mondott: na nézd, a mi kis Phil-ünk nagy Beatles rajongó volt. Hoppá! Ez valahogy beakadt Phil Collinsnak, és a kicsinyítő képző nagyon-nagyon nem tetszett neki, úgyhogy innentől kezdve kerülte Paul McCartney-t, sőt, ahol ő megjelent, próbált nem megjelenni. Csak hogy egyszer csak volt egy King's Trust nevű aukció, ahol Paul McCartney fölhívta a legnagyobb sztárokat Angliában, hogy adjanak a jótékonysági rendezvényhez egy-egy valamit, amit el tudnak majd árverezni, és természetesen fölhívta Phil Collinsot, akiről ugye nem tudta, hogy miért kerüli, vagy mi a probléma kettejük között, és egy hosszabb beszélgetés lett ebből, és fel is emlegette Phil Collins ezt a megjegyzést, amin McCartney nevetett, és innentől kezdve ennek vége volt. Azóta ismét jóban vannak. No, hát akkor ennyit igazából a nagy emberek sértődéséről. Jön az NSYNC, méghozzá Michael Sembello és az első mellett előtt itt a Retro Rádióban.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Beri Váci Eszter duettel és a Scorpionszal folytatom majd itt a Retrórádióban. Most nagyon gyorsan közlekedjünk, 3 perc múlva lesz 3-4-6. M5-ös autópálya, folytatódik a terelésképítés Budapest felé Ócsánál. A 30-astól a 22-es kilométerig a forgalom csak egy sávon halad, 8 kilométer mögötte a dugó. 5-ös főúton 3 személyautó is ütközött Kiskunfélegyháza közelében, a 110-es kilométernél itt a félútpályát lezárták az 5-ösön. Baleset történt a 31-es főúton Jászberény és Nagykáta között, a 71-es kilométernél félpályás a lezárás, míg a 44-es főúton Szarvas közelében személyautó busszal koccant a 78-as kilométernél, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió este 8-tól a szokásoknak megfelelően Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendégei Olaj Bolya és Geszti Péter lesznek, mindez tehát este 8-tól. Itt a retro rádióban most viszont indul Nyerges Izával.

0: Rockról, a szokásos két órás retro kívánság műsor, amely Belinda Carlisle nagy sikerével indul. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanígy.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. Műsorajánló.
2: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
3: Tessék, Évi, mi az, ami a fügében csodálatos, mit tudsz róla?
4: Én azt tudom, Vokci, hogyha levágom, akkor tudod, jön belőle egy kis fehérlé, és állítólag az gyógyhat. Voga, nem tudok velünk beszélni.
5: Jól becsaptak téged, Évi. Amikor
3: figyelj,
5: fügyét adtak.
3: Évi.
6: Mikor... Itt a fügelé.
3: Igen, mikor... Igen, és Évi különösen arcra jó egyébként, én tudom ezt.
4: De tényleg jó, Vokci?
3: Persze, hát megnyomod, azt már jön is belőle. Egy csoda, hiszem.
2: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
10: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
13: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3.500 forinttól. Gyerekméretek már 2.800 forinttól. Többet minden nap. És a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
14: Farmer napok a Premier Outletben.
15: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
16: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
17: Premier Outlet Budapest.
18: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. tonerpartners.hu.
19: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
20: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
21: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
22: Hunja be a szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
22: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
24: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
25: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
26: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
0: itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: Október 9-én a Fergeteg Party a Margit-szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
2: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
3: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
4: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
5: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
27: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
28: A reklám után.
29: Hírek a Retro Rádióban.
30: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Holnap már néhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A két díjazott francia és japán tudós rájött arra, ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatásoknak a gyógyszergyártásban lehet nagy jelentőségük. Holnap már előfordulhatnak záporok, zivatarok, már is mondom a részleteket az időjárásról. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
29: Retro Rádió közlekedési hírek.
30: Az M5-ös autópályán folytatódik a terelés kiépítése a főváros felé vezető oldalon Ócsánál. A 30-as kilométertől a 22-esig csak egy sávon halad a forgalom, jelenleg 7-8 kilométer hosszan torlódik a kocsisor, írja az Útinform. Az 5-ös főúton három személyautó karambolozott Kiskunfélegyházánál, a 110-es kilométernél lezárták a félútpályát. A 86-os főúton Egyházas Dalóc határánál két kamion ütközött össze, a 63-as kilométernél teljes szélességében lezárták az utat. A személyautókat helyi önkormányzati utakra terelik. A teherforgalmat Szombathely felől a 8704-es útra Sorokponány felé terelik. Aszfaltoznak a 81-esen Kisbér közelében, a 43-44-es kilométerek között, itt is torlódásra készüljenek.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Zsolti a legelső, aki megkereste a kívánságműsort, azt írja, Izabella, országvilág.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió. Retro.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádióm. Szeretettel köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban, engem Nyerges Izabellának hívnak. A hét kellős közepéhez érkeztünk, október 7-e van, úgyhogy ilyenkor már el szoktam kezdeni faggatni Önöket azzal kapcsolatban is, hogy kinek mi lesz a hétvégi programja. Ha van kedvük beszélgetni, illetve üzenni azoknak, akik igazán fontosak, akkor jöjjenek és tartsanak velem a ma esti Kívánság műsorban. Mondom mindjárt majd az elérhetőségünket is, lehet SMS-ezni és telefonálni is. Jó estét kívánok, jöhet is a bemutatkozás, halló, halló!
1: Tábor Éva vagyok, szeptember 30-án beszéltünk, akkor kértem a férjemnek a 75. születésnapjára egy nagyon szép számot, és nem tudom mennyire emlékszel rá, Sájváron a 12-en ünnepeltük egy baráti társasággal, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és most ennek a baráti társaságnak szeretnék utólag is, mint egy köszönöm szépen egy szép számot küldeni. Nagyon meghatódott a férjem, gyönyörű volt az egész történet. Lehetséges?
0: Igen, mit szeretnél nekik üzenni? Mik a jó kívánságait számukra?
1: Hát a férjem az ott a könnyeit hullatta a meghatódottságtól, azt, hogy egyszerűen nagyon hálásak vagyunk nekik. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtisztelték a férjemet ezzel, hogy mindenki eljött, messziről jöttek, nekünk relatív közel van, és tényleg mint egy köszönöm szépen még egyszer a férjem nevében is, hogy ott voltak és ezt megtették.
0: Örülök, hogy beszéltünk egymással, jön az ajándéksláger. Lauren Wolf énekli el, ez a Kívánság műsor, ahol a 0620 22 22 122-es számon este 8-ig érnek el. I don't wanna...

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió. SMS üzenetet kaptam egy munkaközösségtől. Szia Izabella, szeretnénk kérni egy számot Jánosnak. Ő az Adient-ben dolgozik biztonsági őrként. Azt üzenjük neki, hogy ne búsuljon. Hisszük, hogy meg lesz a biciklije. Az aláírás az Adient dolgozói. Jó estét önnek, miben tudok segíteni?
1: Jó estét kívánok. Bocsásom, csak annyira megrémültem, mert nem gondoltam, hogy ilyen hamar szervezték önök a telefont. Én azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e már dalt kérni, illetve hát zenedet küldeni.
0: Igen, üzenni tud. Legyen szíves bemutatkozni.
1: Ó, Istenem, én Aliz vagyok Budapestről.
0: Oké, és tegeződjünk egymással. Honnan, melyik kerületből hívsz minket?
1: Az ötödik kerületből.
0: Jó, kit szeretnél meglepni?
1: Hát, mondom, elnézést, drága, annyira meg vagyok lepve. Sikerült telefonálnom. Kinek? A családomnak, a kislányomnak, a kisunokámnak, a drága férjemnek, sajnos, aki nagyon beteg. Úgyhogy szeretném, hogyha egy kicsit felvidulna, meggyógyulna, és drága, azért is kedves nekem, mert nyergesre jártam gimnáziumba, és mindig, mikor az ön nevét, ugye nem haragszik érte.
0: Dehogy is.
1: Meghallom, akkor Istenem, mindig úgy eszembe jött, hát nagyon régen volt már, és rettenetesen meg vagyok illetődve, hogy sikerült a dolog, legyen sikeres az életük. Tudom, hogy ezek nagyon elcsépelt dolgok, és legyen sikeres az életük, aki beteg gyógyuljon meg, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy ők vannak nekem.
0: A Queen slágere lesz az ajándék a kívánság műsorban. Ez a We Are The Champions.

0: Retro Rádió. Nagy Zsolt a következő, aki felkereste a kívánság műsort, ő Pápáról telefonált. Az unoka testvérének szeretne küldeni egy szuper jó számot, azzal az üzenettel, hogy legyen mindig nagyon-nagyon boldog. Jó estét, haló-haló, ön is mondhatja magáét.
1: Haló-haló, jó estét, András vagyok.
0: András, kit lepnél meg a kívánság műsorban, tegeződjünk egymással.
1: Szeretnék egy üzenetet átadni.
0: Igen, kinek szólhat?
1: Zoránnak szól ez az üzenet, ugye tegnap volt neki születésnapja, és kívánok neki sok erőt, egészséget, boldogságot, és hogy minden vágya teljesüljön. Ő a legjobb barátok, ugye osztálytársak voltunk.
0: És van-e lehetőséged arra, hogy személyesen is ünnepeljetek esetleg?
1: Sajnos nem jön össze, mert ugye ő pont külföldön dolgozik.
0: Akkor pótoljátok be a közös szülinapozást, amikor hazaér. Az én ajándékomat a Run DMC és az Aerosmith adja elő, ez a Walk This Way a kívánság műsorban.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kedves Izabella, így kezdi a következő SMS-ező a kívánság műsorban. Gellértnek szeretnék küldeni egy szuper jó számot. Azt üzenem neki, hogy hiányzik, és nagyon szeretem, és legyen szép estéje. Lemaradt az aláírás, de remélem, hogy ettől függetlenül a kedves gondolatok célba érnek. Van velem valaki a vonalban is? Haló, haló!
1: Jó estét kívánok, Horváth Alíz vagyok.
0: Alíz, honnan telefonálsz nekünk? Tegeződjünk nyugodtan.
1: Sopronból.
0: Kinek szeretnél meglepetést?
1: Kedves munkatársamnak.
0: Jó, ki ő, és milyen területen dolgoztak együtt?
1: Benzinkúton dolgozunk jelenleg is, és Veronikának hívják.
0: Oké, és mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves gondolataid számára?
1: Hát, kitartást így a maradék egy órába.
0: Milyen napotok volt? Mesélj egy picit nekünk, hogy telt, nagyon milyen hangulatban?
1: Jó. Egész jó, minden jó volt.
0: És mikor lesz lehetőségetek pihenni?
1: Holnapi nap folyamán.
0: Ó, hát akkor abszolút látszik a fény az alagút végén. Oké, így a végére néhány kedves gondolatot fogalmaz még meg nyugodtan a kollégádnak.
1: Ugyanúgy azt tudom mondani, kitartás, hamarosan vége, és mehetünk haza.
0: Az ajándékotokról Cindy Lauper gondoskodik a hírek után.

0: Ez a Girls Just Wanna Have Fun a kívánság műsorban mindjárt. A 0620-22-22-122-es szám, ne feledjék, este 8-ig él.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
3: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modul, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
6: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szeret a mindennapokra.
7: Rise up, eat smart.
8: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
9: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Október 9-én az Oktoberfest új ritmusra vált. Élő Bajor Dallamok és DJ Dominik egy színpadon a Margit-szigeti Paulaner Sörkertben. Oktoberfest Budapest.
11: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
14: Autóüveg Pilkington.
15: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
16: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
17: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
18: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
19: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
20: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Sikeres a kötelező nyugtaadat szolgáltatás. Életveszélyessé vált az általános iskola Kincsesbányán. Alvó versenyt rendeztek Tokióban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek, csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott, itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csak nem 100 embert mentettek ki a vízből, de kivontattak műszaki hibás hajókat, és visszaállítottak felborult járműveket is. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket, elveszett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. Meghalt egy iskolai programon résztvevő 18 éves lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum végzős diákja a rendőrségi közlések szerint hajnalban vesztette életét egy hévízi szállodában. A kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül. A rendőrség vizsgálja a körülményeket. Önkezűség vagy idegenkezűség gyanúja egyelőre nem merült fel. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés. Ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Alvó versenyt rendeztek Tokióban. A résztvevők egy mérőműszerrel felszerelkezve helyezkedtek el egy kényelmes fekvőhelyen. A zsűri azt figyelte, milyen gyorsan merülnek álomba és mennyire jól szundikálnak. A győztest átszámítva több mint 4 millió forinttal jutalmazták. Az OECD 2021-es adatai szerint egyébként a japánok keveset, naponta átlagosan 7 óra 24 percet alszanak. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Kiépült az új terelés az M5-ösön Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között. A 22-es és 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban, írja az Útinform. Az 5-ös főúton 3 személyautó ütközött Kiskunfélegyházánál, a 110-es kilométernél lezárták a félútpályát. Teljes útzár van a 86-os főúton Egyházas Daróc határánál, ahol két kamion ütközött össze a 63-as kilométernél. A személyautókat helyi önkormányzati utakra terelik, a teherforgalmat pedig Szombathely felől a 8704-es útra Sorok-Polány felé terelik el. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Ildikó azt írja, kedves Izabella, a lassan 11 éves kisfiamnak, Zsombornak szeretnék kérni szuper jó számot. Cindy Lauper énekel a Kívánság műsorban. Én Nyerges Izabella vagyok, és este 8-ig maradok. Csörögjenek vagy SMS-ek.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb sláger.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, jó hírem van, ön is bejutott a kívánság műsorba.
1: Jó estét, Kovács Ildikó vagyok, és szeretnék egy szuper számot küldeni az én páromnak.
0: Igen, hogy hívják őt? Mutasd be, légy szíves.
1: Kolozs Rolandnak hívják, és Dunaújvárosban városban van most, és nem lehetünk együtt már egy jó ideje, de minden nap gondolok rá, és nagyon szeretem őt.
0: Mik a kedves gondolataid, amit még neki szánnál?
1: Hogy minden nap őre gondolok. Minden percben őre gondolok. Mindig az eszembe van, és nagyon-nagyon szeretem, és már nagyon várom, hogy együtt legyünk.
0: Mikor lesz rá lehetőségetek?
1: Hát remélem hamaros.
0: Oké.
1: De sajnos még nem pontos az idő.
0: Jó, hát akkor azt kívánom, hogy az az időszak, amit egymás nélkül kell töltenetek, repüljön el olyan gyorsan, hogy szinte észre se vegyétek. Kylie Minogue nektek énekel a kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Adok néhány ötletet azzal kapcsolatban, hogy mikor is lehet hozzám fordulni a kívánság műsorban. Hát, hogyha például az egyik ismerősök névnapot vagy szülinapot ünnepel, vagy valakiben nagyon szerelmesek, és mindezt itt országvilág előtt megvallanák neki. Esetleg van egy jófej kollégájuk, akit szívesen megajándékoznának egy szuper jó retro slágerrel, vagy valakivel összeakasztották a bajszukat, és békülnének. Szóval a lehetőségek tárháza szó szerint végtelen. Olivér a következő, aki megtalált. Hello Isabella, egy barátomnak szeretnék küldeni egy szuper jó zenét. Azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Jó estét kívánok, én Ferenc vagyok Bercerről. Kedves hölgyem, szeretnék apropó gyanánt, hogy voltam egy szemműtéten a Péterfi Sándor utcai kórházba, és maximális szakmai és emberi ellátást kaptam, és szeretném hálám jeléjük küldeni nekik egy zeneszámot.
0: Jó, mit szeretne üzenni? Mik a kedves gondolatai?
1: Hát az kedves Iza, ugye veled...
0: Igen.
1: Tényleg szoktalak mindig hallgatni naponta, és hát az, hogy nagyon-nagyon, nem is tudom, hogy fejezem ki, ilyen maximális ellátást, és azért úgy gondoltam, hogy ne csak a rosszat mondjuk el erről az egészségügyi ellátásokról, úgy a doktor úr, Tönkő Tamásnak hívják, a személyzet, maga a műtét, a tisztaság maximálisan meg voltam elégedve, és kívánok további erőt, egészséget, a munkájukat.
0: Jó, ez nagyon kedves, biztos örülni fognak, én pedig önnek mielőbbi teljes, maximális felépülést kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm, és minden jót nektek is, szia!
0: Szia, érkezik az ajándék sláger, Madonna énekel, ez a La Isla Bonita a kívánság műsorban.

0: Rei Retro Rádió. Egy SMS üzenet következik a kívánság műsorban. Petya írta: Szervusz Izabella, én Balaton Máriára, az Ilja étteremnek szeretnék egy számot kérni. Még nagyban zajlik a meló, üzenem, hogy kitartás, és puszilom őket. Van velem valaki a vonalban is? Haló, haló!
1: Köszönjük, kívánok! Zenét szeretnék küldeni, de hát segít?
0: Igen, mutatkozz be, légy szíves, és mondd el, hogy kit szeretnél meglepni.
1: Burka Rikában, mert nem vagyok, és Tóth Tamán szeretném meglepni, úton vagyunk haza a munkából, és keres forgalmi vizsga után gratulálni szeretnék neki.
0: Jön az ajándék, a ráadás meglepetés sláger, annak ellenére, hogy biztosan nem egy Trabantban zögykölöttök ebben a pillanatban, én mégis ezt a slágert játszom le nektek. Ez az Exotic és a Trabant, gratula a sikeres forgalmihoz.

0: slágerei Retro Rádió. Ez a két órás kívánságműsor, ahol akár ön is üzenhet a szeretteinek. Halló, halló!
1: Jó estét!
0: Szia, mutatkozz be nekünk, légy szíves!
1: Vince Petra vagyok Tökörről, és a barátnomnak szeretnék üzenni, Patriknak.
0: Jó, mik a kedves gondolataid, nyugodtan fogalmazd meg.
1: Nagyon szeretem őt, és hálás vagyok, hogy van nekem, és igazából ennyi.
0: Jó, elmeséled nekünk, hogy mik a hétvégével kapcsolatos terveitek?
1: Átmegyünk majd a családhoz ebédelni, meg nem tudom.
0: Mi mindent szoktatok általában csinálni közösen?
1: Mozizunk, meg együtt főzünk valami finom ennivalót.
0: Nagyon jó, és most nincs valami kis film, amit kinéztetek így hétvégére?
1: Nem, most nincsen, de majd megnézzük.
0: Nagyon jó szórakozás, bármilyen program mellett is döntötök. És mikor lesz a következő találkozó, a következő rendezvú?
1: Szerintem meg vasárnap.
0: Mi az, amit így a végére neki még üzennél? Néhány kedves gondolatot nyugodtan mondjál még.
1: Hát, hogy nagyon szeretem, és pucilom őt, és kitartást a munkához.
0: F.R. David nektek zenél ez a Words a Retro Rádió kívánságműsorában.

0: Gerei Retro Rádió. Veronika is itt van velünk a kívánság műsorban. Azt írja: Hello Izabella, én a barátomnak Leventének szeretnék zenét küldeni. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és siessen haza, mert nagyon várom. Van velem valaki a vonalban is. Jó estét, halló, halló.
1: Jó estét, egy kérdésem lehet számot kérni?
0: Üzenő műsor vagyunk, szíven mutatkozz be, mondd el, hogy kit szeretnél meglepni, és utána tudsz neki üzenni.
1: Hát krízis Máté vagyok, és a világkéti csapatomnak szeretnék kérni egy számot, mert most jöttem meg meccset. Hát a csapatomnak.
0: Milyen csapatról van szó?
1: Foci csapat. Büszke vagyok rájuk.
2: Szeretek titeket.
0: No, hallom a csapattársakat is a háttérben, tehát büszke vagy rájuk, illetve nagyon szereted őket, így nagyjából ez az összefoglaló. Én hadd tegyem hozzá, hogy gratulálok a győzelemhez. És hát az a helyzet, hogy veled beszélgettem utoljára a kívánság műsorban, úgyhogy a TNT nektek zenél, jön a Bolond, aki sír egy lány után, ez már az Abaházi Presszó nyitánya is egyben, a kívánság műsorban pedig majd holnap fogjuk folytatni.
3: Tudod, Bolond, aki sír egy lány után, mégis megteszem.
0: A TNT-vel nyit az Abaházi Presszó mindjárt, mi pedig, ahogy ígértem, holnap mindenképpen találkozunk a kívánság műsorban, sőt, pontban délelőtt 10-kor jövök, mert hogy Vágó Pirost is helyettesítem, majd Puszi Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban.

0: vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
1: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
7: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
8: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
9: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig 2 szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
11: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
12: Nem, pont fordítva.
11: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
12: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
13: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: A költségvetés és az elektromos roller is szóba kerül a kormányülésen. Pár nap is indul az őszi érettségi szezon. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. A 2027-es költségvetésről is tárgyal a kormány mai ülésén, ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, napirenden lesz még az országfásítási program és az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorítása. Ezen kívül több fontos beruházásról és uniós ügyekről is egyeztetnek. A kormányfő egyébként tegnap több döntésről is tájékoztatott, így például arról, hogy bevezetik a milliárdosok vagyonadóját. Kibővül a kata adózás, mellékállású vállalkozóként, nyugdíjasként, egyetemistaként is lehet választani, és cégeknek is lehet majd számlát adni. Ezzel együtt a főállású katásoknál duplájára 100 000 forintra emelkedik a havi adó mértéke. A Fidesz közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, jövő szerdáig várják a véleményeket. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Hetek óta tartó stagnálás után drágult a benzin. A 95-ös literjéért 5 forinttal kérnek többet. A gázolaj ára továbbra is változatlan a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. Így most a 95-ös benzin átlagára 641, a gázolai 709 forint. A szakportál arról is ír, hogy a nemzetközi olajpiacon továbbra is jelentős a bizonytalanság. A közel-keleti konfliktus, a szaúd-arábiai infrastruktúrát ért támadások, illetve a mexikói öbölben kialakuló vihar miatt. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Pederi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport, és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Két visszatérő vendég, akik külön-külön már jártak a Presszóban, de együtt. Most először Olaj Bolya és Geszti Péter. Töltöm az italokat, indítom a zenét, és rövidesen kezdünk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Két visszatérő vendég az Abaházi Presszóban, Olá Ibolya és Geszti Péter.
2: Te visszatérő Herlóztok. Vagy?
3: Igen.
2: Mondják, hogy a bűnös visszatér a tett szín helyére. Mit csináltál itt legutóbb?
3: Fúha, semmit. Ez a baj a semmit.
1: Amikor legutóbb itt járt Ibolya, akkor énekelt, képzeld el.
2: Az a jó jártatok, jobban, mintha én énekelnék.
1: De te is énekeltél már ebben az
2: Ez igaz, igen, de le is ment a hallgatottság.
1: Hála Istennek, nem. Még te sem tudtad elrontani.
2: Bocs.
1: Nem, mondjuk azt tény is való, hogy te viszont törzsvendég vagy. Most számon is sem lehet
2: hányadszor. Én úgy érzem, amikor ide ülök, hogy a törzsvendégi asztalomhoz ülök. Igen. Bárki piszkolta itt összeállítva a pultot, meg van bocsátva.
1: Te voltál.
2: Andi szépen rendet tart itt.
1: Igen.
2: Te pedig egy igazi főúrként fogadod az embereket.
1: 20 évvel ezelőtt dolgoztatok utoljára együtt stúdióban, de azért az elmúlt években már volt megint közös együttműködés. A kettő közötti időpontban közöttetek volt bármiféle, akár szakmai, akár barátkozós, összejárós,
2: a nem tudom, kapcsolat. 21 évvel ezelőtt.
1: Én kérek elnézést, súlyos tévedésem értem.
2: Ebben a távlatban már mindent elfogadunk. Nem emlékszem rá, mi néha beszéltünk, de nem volt zenei ügyünk egymással, és de valahogy a szeretet az kialakult elég hamar, és az úgy meg is maradt, és most meg azt gondolom, hogy egy új szárba fog szökkenni, illetve szökik. Már szökve vagyon.
3: Igen, szökve vagyon.
2: Mondjál te is valamit, édesangyalom, mert én beszélek a reklámblokkig.
3: Azt tudom, hogy szeretsz nagyon beszélni.
2: Nem szeretek, csak van ilyen kézzel.
1: És még tud is.
3: Igen.
1: Nem csak
3: igen.
1: Szeret, még tud is.
3: Én arra emlékszem, hogy időközönként voltak ilyen kiborulásaim lelkileg, és akkor fölhívtam. Emlékszem?
1: Akkor jó pillanatokban.
3: Például volt egy olyan, hogy megnéztem egy Edith Piaf filmet, és totál kibuktam, és akkor fölhívtam, és akkor kis lelki erőt adott. Ennyi.
1: De ő mindig alkalmas volt erre, hogy meghallgasson téged?
3: Igen.
1: Bármilyen állapotban is hívtad
3: igen,
1: őt
3: mert
1: fel?
3: Péter lát engem, és az fontos, hogy lát, érez. Mások ellentét.
2: Igen. Meg az van, hogy...
1: De ez mit jelent, hogy te látod őt, meg érzed őt? De mit jelent akkor az? Akkor most Ibolyától kérdezem. Jó. Mit jelent, hogy érez téged, meg lát téged a Peti?
3: Hát nagyon kevés ember nem lát, hanem nagyon nagy előítéletekkel vannak velem szemben, és vannak olyan típusú emberek, akik megerőltetik magukat, és ténylegesen kíváncsiak, hogy vajon milyen ember lakozik egy Olá Ibolyában. És a Péter az ilyen, ő kíváncsi volt rám, mint ember.
1: És még csak nem is kellett erőltetnie és magát, nem, szerintem.
3: Igen, én is nagyon gyorsan megnyírtam, ő is nyitott volt, és azt most fogva a füled, ő szeretettel, tényleg őszinte szeretettel fordult felém, és az a fajta kíváncsiság, az nem egy megerőltetés volt, hanem egy őszinte gesztus.
1: És te ilyennel kevésszer találkozol, vagy kevés alkalommal?
3: Igen, sajnos. De hát ez van.
1: De hogy, mert hogy előítéletekik vannak az embereknek, vagy pedig inkább számítóan közelítenek
3: feléd? Nem tudom. Tehát szerintem ez annó volt, ez nagyon érdekesen elkönyvel, vagy az Olá Ibolya az ilyen, az olyan, és úgy nem sokan erőltették meg azt, hogy megismerjenek. Ezért én sem erőltettem. Mindig csak annyit mutattam magamból, amennyi kell.
1: De akkor a Péterrel miért tettél kivételt? Vagy... Tehát ő ugyanúgy megérezted az ő nyitottságát, mint ahogy ő a...
3: Péter másképp közelített, tehát, hogy mint ember az ember felé. És az a fajta tisztelet, és az a fajta kölcsönös tisztelet, az oda-vissza megvolt. És ezt az ember ez érzi zsigerből. Legalábbis én nagyon.
1: És ugye az első közös munkátok az a Magyarország című dal, ami folyamatosan megy a Retro Rádióban is, de én nem emlékszem, hogy erről mi beszélgettünk volna, hogy az már megvolt egyből, amikor mondjuk a szöveget írtad, hogy ezt Ibolya fogja énekelni, vagy amikor megszületett a szöveg, akkor gondolkodtál, hogy ki lenne a legalkalmasabb.
2: Mindjárt válaszolok erre, de hadd mondjam el a másik oldalát annak, amit ő elmondott az előbb. Csak azért, mert nekem is fontos ez a dolog, okay. És hogy Bibikének hívom őt. Gyakran van belőle valami kis Bibi. De amikor megismertem őt, akkor ő egy vadló volt. Uh-huh. Egy vadvadló, akihez ugyanúgy kell közelíteném, vagy kellett, mint a suttogó, tudod? Uh-huh. Hogy nem az van, nem szabad betörni, nem uh-huh. szabad használni, hanem figyelni kell a rezdüléseire. És ez nekem azért is ment könnyen, mert egyrészt egy nagyon nyitott, elfogadó ember vagyok. Engem engem semmi nem érdekel, csak az, hogy egy ember tisztességes legyen, tehetséges legyen, nyitott legyen, és körülbelül ennyi. És én néztem az ő felszárnyalását a Megasztárban, tudtam, hogy nem ő fog nyerni, de nálam ő nyert persze. Ez nem von le a Vera értékéből semmit egyébként.
1: Persze.
2: És tudtam, hogy nem ő fog nyerni, mert már akkor, amikor az élő tévéadásokban néztem, akkor már sajnos akkor is elég öreg voltam, ahhoz is elég tapasztalt, hogy lássam, hogy egy olyan előadóról van itt szó, az Olaj Gulya szemében, aki totálisan a belső életének a sokszor káoszából énekel, és amennyi tragédia van e mögött, ugyanannyi képesség van ennek a felszínre hozására. És ez nagyon-nagyon-nagyon kevés előadónál van meg így. Tehát, hogy ez egy fura dolog, hogy ami a hátránya sokszor az életének és a traumáiból fakadó veszteség, abból van az ő művészete. És ezért ő nagyon nagy árat fizetett már ezért korábban is, azóta is egyébként. És én, mint dalszerző, én pontosan tudom, hogy tényleg 10 millióból egy ilyen van, nincs több, vagy még annyi se. És az ő ösztönössége és vadsága az engem nem elriasztott, hanem inkább vonzott, mert az ember mindig olyan előadókat keres a dalainak, akik megismételhetetlenek, vagy utánozhatatlanok. Nem is tehet róla sokszor, hogy valaki ilyen tehetséges. Az más kérdés, hogy arról már tehet, hogy hogy gazdálkodik a tehetségével. De ez nekem fontos volt. A másik, hogy amikor megírtam a Magyarországot, még nem gondolkodtam benne, hogy pontosan ki énekelje, mert azon arra fókuszáltam, hogy a dal szövege az ne legyen hibás, és hogy az egész közelítése, ugye ez egy álomról szól, hogy egy olyan Magyarország álmáról szól, aminek szeretném látni ezt az országot, ami jelesül a hazám is egyébként. És nem volt könnyű megírni, emlékszem többször is. Nekifutottam, az első 3 verszak az megvolt hamar, de a negyedik az valahogy nem jött. És aztán, amikor meglett, akkor megmutattam 1-2 ismerősömnek, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, és akkor kezdtem gondolkodni azon, hogy ki énekelje. És hát tudtam azt, hogy
1: az eredeti... Tudtad, hogy tehát, hogy nem magadnak írod, az megvolt?
2: Hát én ilyen dalt az én hangommal nem nagyon szabad előadni, ez csak most a Geszti Sixtin fordult elő, hogy odaálltam Bibi mellé, és együtt énekeltük el, de azt is inkább csak az ő támogatásaképpen, meg hát mégiscsak az én szülőnapi partim volt, tehát hadd énekeljek már legalább akkor egy kicsit. Na mindegy, szóval, hogy visszatérve erre, hogy az eredeti előadója az Allegria című dalnak, hogy ez ebből magyarítottam egy verziót, és a hangszerelést is magyarosra vettük egyébként.
1: Igen.
2: Csodálatos Erdély Peti barátommal, aki egy nagyszerű zeneszerző. És azt tudtam, hogy egy olyan hangot keresek, mint az eredeti előadó, aki egy Francesca Gagnon nevű csaj volt, ugye a Cirque du Soleil nevű világbrandnek, a cirkusznak az énekese volt, és hogy ilyen hang Magyarországon 2-3 volt összesen, mármint karakterjét illetően, de akiben ekkora dinamika lett volna, meg aki ilyen hamar közel ért a szívemhez, még azelőtt, hogy ismertem volna őt, az csak az ő irányába mutatott. És nekem az is tetszett, hogy a Bibi az roma származású, és hogy pont ezért kéne leginkább neki énekelni ezt a dalt. Miért nézel rám így?
3: Semmi. Nézlek.
1: Most kell megtudnom.
2: Ebben nem volt semmi.
3: Nem, tudtam nagyon.
2: Ne, ebben nem volt semmi provokatív szándék, értem. Politikailag ide semmi az égvilágon, de ha már így történt, akkor örültem neki.
1: Tartsunk egy rövid szünetet.
2: De ha meddig azt akkor is te kaptad volna, ha nem vagy roma, úgyhogy.
1: Tartsunk egy rövid szünetet, de még így a Magyarország kapcsán vannak kérdéseim, jó?
2: A Magyarország kapcsán nekem is sok kérdésem van egyébként.
1: A dal kapcsán, úgy értem. Olaj Gulya és Geszti Péter a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban az Abál.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Olai Bolyával és Geszti Péterrel beszélgetünk. Most belecsaptunk, mert ugye ti a Magyarország című dal kapcsán dolgoztatok először. De ha jól értem a szavaidat, akkor előtte csak tévében láttad az Ibolyát, tehát személyesen nem találkoztatok
2: hát
1: egészen addig.
2: Hányban voltam meg aztán? 2004 vagy 3?
3: 3.
1: Egy kicsit gyere közelebb a mikrofonhoz.
3: 2003.
1: Igen, ahol te második voltál. A Tótvara mögött, és akkor te akkor már őt megismerted, felfedezted, de nem találkoztatok
2: de személyesen. Nem ismertem, nem tudtam róla semmit, azt tudtam, hogy amit sejtettem szerzőként, meg popszakmabeli emberként, hogy vannak vele nehézségek, és ezért aztán, mikor őt megkerestem, azzal a lendülettel együtt megkerestem Presser Gábort is, aki őt egy kicsit mentorálgatta már akkor is a Megasztárban, ugye, Bibi?
3: Igen. Igen.
1: De egyébként...
2: Azért kerestem meg, mert azért tartottam attól, hogy nem ismerem az Ibolya énekesi karakterét, és a felvételen legyen ott a Gábor, aki nagyon-nagyon nagy vonalú volt, és azonnal rábólintott, és tudom, hogy nem miattam, hanem ő miatta.
1: És akkor tulajdonképpen te erről a lehetőségről a Presser Gábortól hallottál, vagy személyesen Geszti Péter mondta azt, hogy van egy ilyen dal, és ezt kellene elénekelni.
3: Emlékszem, hogy tőled, igen, még megvolt még az a kis bogár autód, ilyen fehér volt.
2: Sárga, de a igen.
3: Sárga? Oké.
2: Tudom, hogy színvak vagy, de...
1: Furcsa sütött a nap.
3: Elmentünk valahová sétálni, hogy föl a lépcsőn, és akkor kezdtél el mesélni erről a dalról. Megismertette velem a dalnak a történetét, hogy hogyan talált rá, és a többi, és akkor így kezdődött el gyakorlatilag, nem?
1: Igen. Fontos volt neked, hogy mi a szövege? Vagy elég volt a garancia volt az, hogy ezt a Geszti Péter írta?
3: Nekem az a fontos, hogy ha valahogy van egy szövegíró, akkor tudjon mesélni a dalról, hogy miért íródott meg, miért pont én rám esett a választás, vagy ő mit élt meg ebben a történetben, és ezt mind elmesélte Péter.
2: Igen. Nagyon sokat kell beszélgetni. Az emberek nem beszélgetnek eleget. Főleg azóta eltelt időszakban, hogy mindenki a feedjeit nézegeti. Most is azt vettem észre, valahol ültem valahol egy ismerősömmel, és két percig az étteremben csak azt vettem észre, hogy mind a ketten nézegetjük a mobilunkat, ahelyett, hogy beszélgetnénk. Ráadásul a művészeti világban ahhoz, hogy jól értsük egymást, és érezzük azt, hogy mit akar a másik, az legalább olyan fontos megérezni, mert sokszor ösztönből és érzelmekből születik valami, aminek nem feltétlenül a racionális dimenziója. És az egymásra kell hangolódni. Én ilyenkor mindig beleszeretek az énekesnőbe. Tehát, hogy írok egy dalt, ami tudod, hangokból áll. Ez mindig olyan fura, hogy egy dal az ugyanolyan konstrukció, mint egy épület, csak nem vasbetonból van, hanem hangokból, érzelmekből, érzésekből, rezgésekből van, és ezt mégis te hozod létre, és nagyon nem mindegy, hogy kiépíti meg azt a konstrukciót. És ezért én bele kell, hogy szeressek mindenkibe, aki valami dalomat énekli, és innentől kezdve egyébként köztünk egy elválaszthatatlan, élethosszig tartó, úgymond viszony van. És ennek én nagyon örülök egyébként.
1: És a stúdiózás az könnyen ment? Főleg így, hogy ismerted addigra már a dalnak az előilletét, a Péter kapcsolatát a dalhoz, hozzád.
3: Melyik stúdió volt az?
2: A Főutcában, a Hagyományok Házában volt egy stúdió. Egy ilyen kis pici.
1: Mert én azt képzelem róla, Ibolya, hogy te bemész a stúdióba, és elénekled, hallottalak már időben énekelni, ugyanúgy, mint ahogy halljuk a felvételen.
2: Igen, felháborító, ez tényleg így van.
1: Tehát én nem kell 46-szor elénekelni, hogy legyen egy jó verzió.
2: Mesélj.
3: Hát az történt, hogy bementünk a stúdióba, mindenki helyet foglalt, én bementem, fölvettem a fülest a fülecskémre, és akkor elkezdődött, elénekeltem a Magyarország című dalt, és Péter azt mondta, hogy nem Picinek, hogy nem kéne még egyszer felénekelnie, és akkor mondta Pici neki, hogy hagyd, ne.
1: Hogy hagyd. Kész.
3: Elsőgyére, igen.
2: Hát de ahhoz szoktam hozzá, hogy jó, bemegyünk a stúdióba, jön az énekes, elkezd énekelni, nem rossz, bemelegszik, egyre jobb, utána tényleg még jobb, utána elkezd fáradni, és akkor meghallgatjuk, hogy mit énekeltél eddig összegyerek a stúdióba, és akkor egy másfél óra múlva elkezdjük meghallgatni, mint művel.
1: És a legjobb sorokat kiválasztva.
2: És akkor néha, aki nem tud énekelni, ott össze kell vagdosni általában. Igen. És tehát az én dalaim például így készül. És a repelésnél nincsen probléma, de de az éneklésnél igen. De amit akarok mondani az az, hogy, hogy egyszerűen döbbenetes volt, hogy a pici bejut a sarokba, ugye pörkanapére, ott szépen elkumogott, Birke bement, megnyitjuk a piros gombot, fölenket elsőre, és gondoltam, hát ki van bérelve a stúdió, itt van még másfél óránk, hát, mi lenne, ha még csinálnánk pár téket, odafordultam a Gáborhoz, hogy na, most mit vegyük fel még egyszer, és eszedbe ne jusson, hát hazamegy, tudod? Megsértődik, ja, és tényleg, hazamegy. Igen. Tudod, ilyen dumák voltak. Mert annyira tartottunk tőle, hogy, hogy milyen, milyen hangulatban van éppen, mert mit tudom én, mi jár a fejében. Ja. És akkor kicsit ez nagyon funny volt.
4: De egyébként azt ilyenkor érzed? Vagy akkor azt érezted, nem tudom, mennyire tudsz erre visszaemlékezni, hogy, hogy ez jól sikerült, hogy készen van?
3: Nem gondoltam én semmire. Akkor csinálok jó dolgot, amikor nem gondolkodom. Ha tudatosan, akkor ezt mindig meg kell ismételni. Valami ilyesmi, nem?
2: Igen. És egyetlen egy énekest hallottam még így ilyen minőségben énekelni, és azonnal elsőre, az a Kovács Kati volt. Vele volt egyszer olyan felvétel, bement, fölnyomta, és így gondolkodtam, most mi a fenét mondjak még neki, hát ez így jó, ahogy van, és a Bibi a másik.
4: És ilyenkor nincs az, hogy az énekes, akinek az érzéseit bele kell tenni, akinek tulajdonképpen a hangjával ez a dal majd a közönség elé megy, annak bármiféle beleszólása lehet?
2: Lehet, ha mondja, lehet. Én mindig mindenkit meghallgatok, akkor, hogyha érvei vannak. Mm. Tehát érveket kérek azért, hogy mi legyen így, vagy mi legyen úgy. Ennek lehet technikai oka, lehet tartalmi oka, én hajlandó vagyok dalszöveget kicserélni, átírni egy sort, bármire, mert mindig azt gondolom, az alkotás az olyan, hogy azért dolgozom tehetséges emberekkel, hogy az ő tehetségük meghaladja az enyémet, abban, amiben ők jobbak, és akkor természetesen.
4: Csak indok kell, hogy...
2: Nem is, hogy érv, mert az indok, tudod, lehet, hogy már nincs jó napom, az is egy indok, ja, de az nem egy érv.
4: Igen.
2: Erre mondjuk azt, hogy idő után legszebb érveinket tapossuk, tudod. Bocs, Bibi.
4: De akkor itt ilyen nem volt, hogy más hangnemben szeretnél énekelni, vagy nem tudod.
2: Nem, hát figyelj, nagyon. Figyelj, ez hülyeség, hogy én mondom, mert itt ül, vagy akiről beszélünk, majd elmondja, hogy mit gondol erről. Ha ő megtanul valamit, és föl szokott nagyon készülni, akkor tényleg tud ösztönből énekelni. És akkor az van, hogy tényleg nem kell gondolkodni.
3: Jó. Tehát először is, ha kapok egy dalt, akkor az az első, hogy nem mondsz, hogy dallamilag tanulom, hanem leülök és elkezdem olvasni a dalnak a szövegét, értelmezni, magamévá tenni, önazonossá válni vele, és utána be a füles, és szinte egész nap csak hallgatni. Nem a szöveggel, csak a dallamát. Uh-huh. Igen, és amikor van egy kép, amikor én magam előtt látom azt a mozit, akkor lehet a szöveggel, és egyszerűbb úgy a stúdióba oda menni, az ember teljes mértékben felkészül.
4: De gyakorlod is, tehát, hogy énekled, mire oda kerülsz a stúdióba, tehát nem ott énekled először.
3: Nem.
4: És nem is utoljára
2: már volt. Valamelyik lakásban 282 füzünkben lakott már eddig életében.
3: 18 alatt élet, igen.
2: Na, azt majd megint.
4: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk most már az új dallal, jó? Csak hogy megágyaztunk neki egy kicsit. Olá Júlia és Geszti Péter a vendég itt a Retro Rádióban, az Abonházi Presszóban.

0: Emberek a történetek mögött.
1: Abaházi Presszó.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere én.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Olai Bolyánval és Geszti Péterrel beszélgetünk, majd még a Magyarországra vissza szeretnék térni.
2: De tudunk más is beszélni, ám.
1: Nem, persze, csak így együtt még nem voltatok vendégek, és erről a dalról szerintem egyikőtökkel sem beszéltünk ilyen mélységekben. És mivel folyamatosan játszuk, azt gondoltam, hogy nem baj, ha egy
2: értem a célzást, köszönjük.
1: Információkat. Viszont az, hogy ti most megint együtt dolgoztok, annak az előzménye a te születésnapi koncerted, ahol hosszú idő után Ibolya újra elénekelte ezt a dalt, veled együtt a Magyarországot, akkor már tudtad, hogy lesz megint közös dalotok? Vagy elindult egy ilyen
2: Akkor még nem, gondolat? De az a koncert az olyan élmény volt a számomra, hogy azt éreztem, hogy jó lenne veled folytatni valahogy ezt az egészet, és egy kicsit a történetünk ne csak így a barátság szintjén, meg az egymásra figyelés szintjén maradjon meg, hanem legyen konkrét tárgya is, és legyen szülessenek új dalok. De ráadásul azt gondolom, hogy az Ibolyának sokkal több koncertje kéne, hogy legyen, mint amennyi van neki, és ahhoz pedig dalokon keresztül vezet az út. Részben új dalokon keresztül, részben esetleg majd valami a műsoron keresztül, ami neki tetszik, és hajlandó belőle olyan programot csinálni, amit most nagyon durván fog fogalmazni, amit el lehet adni különböző helyekre, hogy ő fellépjen, és megéljen belőle.
1: De te egyébként vágysz erre, amit most a Péter mond? Mert azt gondolom, hogy nem biztos, hogy te mindig ezt szeretted volna csinálni.
2: Nem kell a Geszti.
3: Hát lehet ezt művész ilyen is csinálni. Tehát, hogy a kettő között óriási, lehet ezt úgy is csinálni, meg úgy is, hogy de jól is érezd magad benne, tehát színvonalasan.
1: Mert igen. Neked mindig volt zenekarod, vagy hát most éppen nincs, ha jól tudom.
3: Nem tudom, mindegyik szabadságra ment.
2: Persze.
1: De ez a fajta produkció, amiről most a Geszti Péter beszélt, az eddig nem volt meg? Vagy nem állt mögötted valaki, aki ennyire...
3: Nem volt meg, de tényleg lehet ezt szépen is csinálni, művész ilyen. Tehát csak meg kell találni hozzá.
2: Ez a magyar popzene ipar nehéz része, igen. Mert az Ibolya például írt egy teljes albumnyi anyagot 2-3 évvel ezelőtt.
3: Kettőt is.
2: És figyelj, tök jó dalok vannak rajta, a kutya nem hallotta ezeket a dalokat. És itt nem az ő hiányosságairól van szó, hanem hogy emögé menedzsment kell, emögé egy folyamatos ügyintézés kell, logisztika kell, stb. És azt azért kimondhatjuk, hogy az Ibinek az nincs.
1: Az de hát nincs. Ez nem is az
2: de
1: ő
2: szükséges.
1: Dolga. De ez nem is az ő
2: igen,
1: dolga.
2: Csak hogy itt jön be az a kérdés, hogy ki tud, ki akar, és ki mer vele együttműködni. Meg hogy ő kivel akar.
1: Hát valahogy azt érzem, hogy te képes lennél rá. Most Péter, rád nézek, hogy...
2: Mi van, Ibikém?
3: Semmi.
2: Figyelj, ugye elhatároztuk, ezt meg is beszéltük, azért merem mondani több eszámba, hogy ugye január 30-án lesz az MVM Dome-ban a következő nagy Geszti show, a Poptimista nagy koncert. Ez egyben egy albumnak is a kicsit bemutatója. Erre az albumra két dal született. Ez egyik, ami most már itt van nálad, ez az És jött a doktor, egy LGT átdolgozás. És van egy másik gyönyörű dalunk, amit most még nem hoztunk el. Annak az a címe, hogy Ez a vonat elment. És az egy nagy csalódásról szól, és veszteségekről szól. És én elhatároztam akkor a koncert, az a Geszti 60 után, hogy a bibit a hónom alá vágom, és hogyha hajlandó, akkor elviszem magam a 2027-ben minden koncertemre. Tehát ő lesz mindenhol a sztár vendég.
3: Pici országban picit népszerű.
2: Hát pici sztár, pici ország, pici emberke,
3: picige.
2: És a presszer pici, ugye? Hát minden pici.
1: De egyébként és sose tudom róla, pedig azt gondolom, hogy ismerjük egymást egy ideje, meg párszor már beszélgettünk, de valahogy én így nem ismerlek ki, hogy te erre vágysz-e, hogy egy ilyen populáris produkció része legyél.
3: Én zeneileg mindenevő vagyok, tehát ezt is szeretem, azt is szeretem, és természetesen vágyom persze. Ez nagy élmény. Egy Geszti Péter koncertre elmenni. Tavaly is nagyon jó volt. Ja, de itt ül mellettem, és hízik a feje. Ja.
1: Hát lehet, itt, na, hát most pont erről van szó, hogy ő, ha erre lehetőséget ad, akkor nyilván erre nem lehet nemet mondani, de nem...
3: Figyelj, én tavaly is nagyon jól éreztem magam. Képzeld, de voltak ilyen építő cuccok, építő munkás cuccok. Mi ez a sárga? Mi ez?
2: Sisak.
3: Sisak.
2: Munkavédelmi sisak.
3: Sisak.
2: Belebújt mindenbe, mint a kisgyerek, tudod, beszabadul egy ilyen jelmeztárba, és mindent magára rángatott.
1: Ja, mert hogy felemeltek titeket, vagy felemeltétek egymást a magasba. Ugye?
2: Nem, ez ettől teljesen független volt, teljesen.
1: Azt hittem, hogy azért kellett ott a biztonság miatt.
3: Nem. Szeretem így megélni, meg ahogy eljönnek, ahogy tolonglak az emberek, és ahogy imádják őt, és imádják a zenét, imádják azt a sót, tehát hogy hihetetlen élmény.
2: Én mindent megpróbálok rendesen, alaposan, minőségben és tisztességgel csinálni. Az én ajánlatom ő neki az volt, és az a vízióm van vele kapcsolatban, hogy ezzel a hanggal, ami neki van, ezzel sok mindent el lehet énekelni. Ez kiderült nem csak a Megasztárban, nem a Sztárban, meg elment még egy csomó ilyen farsangi buliba szórakoztatni a népet, jó pénzért.
1: Aztán mindig
2: megbánta utána, de hogy azt gondolom, és most ezt próbáljuk ki, és ezt fogjuk ezen a koncerten megmutatni, hogy az ő hangja nem csak nagy balladákra, vagy rock himnuszokra jó, hanem például egy keményebb funk világban is, soul zenére is állati alkalmas ez a típusú lágé, ami neki van.
1: És így nem lók ki az ő jelenléte a te műsorodból.
2: Egyáltalán nem, mert ezt most elég magamhoz képest is viszonylag fegyelmezetten raktuk össze ennek a Poptimista albumnak a dalait, és nem lógnak ki ezek a dalok. Hát ez a dal, amit nem sokára majd remélem hallunk itt, ez egy funk rock stílusú átdolgozása az egykori zseniális Presser dalnak, és az Ibinek iszonyatosan jól áll szerintem, a másik dal is nagyon jól áll, és a koncerten, ezt már megbeszéltem vele, egyébként még 5-6 olyan dalban fog énekelni, amelyik nekünk amúgy is repertoáron van, de ön még, tudod, olyan lesz, mikor egy Forma 1-es autó jön ki a pályára, és nem csak egy széria autóverseny van. Az ő hangjától azt remélem, hogy az még jobban szárnyat ad a daloknak majd.
1: Legyen az, hogy most meghallgatjuk ezt a dalt, az új dalt, és jött a doktor, Geszti Feat Olajibolya, ezt így kell mondani?
2: Mi csak úgy mondjuk, hogy Geszti Péter és Olajibolya, de csak az ABC miatt.
1: És aztán majd utána még beszélgetünk a dalról, jó? Okay. A folytatásban. Okay. Rádiós premier itt a Retro Rádióban, aztán folytatjuk a beszélgetést Geszti Péterrel és Olajibolyával itt az Abaházi Presszóban.
0: Dol premier az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Olái Bolya és Geszti Péter a mai vendég, és ugye itt van ez az LGT dal, amit feldolgoztatok közösen, és jött a doktor. Nem ez az első LGT dal, amit átdolgoztál, vagy feldolgoztál.
2: Konkrétan. Igen.
1: Viszont ha... Nem mondom, hogy minden LGT lemezt úgy ismerek, mint te, vagy a legnagyobb LGT rajongók, de azt gondolom, hogy az És jött a doktor talán a legkevésbé slágeres LGT, de azok közül, amihez te eddig hozzányúltál. Ezt most miért? Miért ezt?
2: Hát egyrészt azért, mert én próbálok zenei producerként is gondolkodni. Amikor az Ibit is felkértem, hogy jöjjön velem, akkor is nem azt akartam, hogy a sztár jöjjön velem, hanem azt, hogy ez a hang jöjjön velem, ami a zenét megtalálja, és a zene megtalálja őt, mert ezeknek együtt kell élni. És a doktor pedig gyerekkorom egyik kedvenc emlékezetes dala volt, és olyan fura volt, egy ilyen meditatív zene eredetileg, tudod, és mint most megtudtam a picitől.
3: És milyen hosszú?
2: Hosszú, és a koncerteken még hosszabban játszották, mert akkoriban még divat volt rock, hogy nem neked olyan anthemeket, vagy olyan, nem is himnusz, hanem olyan típusú hosszú dalokat játszani, amiben elmélyülhettek a zenészek, és a közönség is. Volt türelmük, tudod, nem kellett feedeket nézegetni, meg nem tudom micsoda, hanem egyszerűen azért mentek oda, hogy intellektuális és spirituális tartalmakat kapjanak, nem csak trendeket a zenétől. És erre nagyon emlékeztem, és egy dologra még emlékeztem, hogy van benne egy olyan gitár riff, ami szerintem tehát világszínvonal. Ez a ez egy olyan, tehát érted, az AC/DC nem tud ilyet, komolyan mondom neked. És azt gondoltam, hogy ha ezt egy kicsit felgyorsítjuk, kicsit felkeményítjük, és írunk rá egy olyan szöveget, ami tulajdonképpen követi az eredeti dal szöveget, de megújítja, és a mai világról mondja el azt, hogy mi minden mérgez minket, és mi minden ellen jó a zene, az, akkor ez egy érvényes dolog lesz, főleg úgy, hogy az IB énekel benne.
1: Az, hogy te hozzáírsz dalokhoz rebbetéteket, egyáltalán szöveget, az ma már megszokott, de ugyanakkor azt gondolom, hogy erre nem mindenki kap engedélyt, vagy nem minden zeneszerző

0: eredeti zeneszerző ad engedélyt.
1: Biztos, hogy nem.
0: Itt kell a jó kapcsolat, tehát az fontos.
1: Nem hogy a jó kapcsolat kell, egy jó teljesítmény kell. Uh-huh. Az kell, hogy a szöveg nem csak elfogadható legyen, hanem tetszen. Tehát Presser is nagyon igényes. Én uh-huh. hozzászoktam a nagyon igényes zeneszerzőkhöz, azért hozzáteszem, mert uh-huh. Déslacinál. Tehát a Pici meg a Déslaci, ez a nagyjából ugyanaz a kobalt keménységű, nagyon helyesen, iszonyú magas elvárásokkal működő művészek, és ott bizony, ott nem lehet. Tehát ott minden sornak jónak kell lenni. Uh-huh. És mikor megmutattam a Gábornak most, hogy egy újabb dologgal jövök, nem az volt a lényeges, hogy egyébként 10 háznyira lakunk egymástól, egy utcában lakunk, hanem az, hogy látta a korábbi feldolgozásoknál is, hogy olyan dolgok születtek, amelyekért érdemes volt odaadni, uh-huh. mert mindig az az érdekes, és nem feldolgozás, ez nagyon nagy különbség, hanem átdolgozás. A feldolgozás az, amikor csak ugyanazt eljátszod, egy kicsit más stílusban, felgyorsítod, de itt új szövegrészek jöttek, új struktúrát kapott a dal, ezt hívják átdolgozásnak, ez egyébként jogi kategóriában is eltér a feldolgozástól. Igen. Mert hiszen én itt szerzővé válok, erről külön meg kell állapodni az eredeti szerzővel, vagy szerzőkkel, és a Picinek egyébként ez a kedvenc dal, az kiderült, hogy ezt egyedül írta, ezt a dal, tehát ebben ő a dalszövegíró is, és számára...
0: Még azt a gitárriffet is ő írta bele?
1: Mindent, és hogy ez a dal az ő tulajdonképpen a legkedvesebb dala. Nekem azt mondta. És mindig a kvalitás számít, szerintem semmi más. Hozzáteszem, hogy eddig még másnak a dalát nem dolgoztam fel, csak LGT dalokat. Ez most változni fog. Jó, az a Magyarország oké, de az nem feldolgozás, nem mert az egy magyar... Mire gondoltál?
2: Hát,
1: na, mondjad.
2: Hát tudod te.
1: Nem, mi?
2: Leírjam? Azt nem lehet még nem elmondani. Mi?
1: Bármit mondhatsz.
2: Tényleg?
1: Persze, majd kivágja. szóval lesz.
0: De volt a Holiday, az is egy feldolgozás volt, egy átdolgozás
1: volt. Hát, csak egy magyar szöveg készült. Igen. Igazából. A zeneileg az majdnem ugyanolyan volt, mint az eredeti két, nem is tudom, holland származás, vagy nem tudom, milyen fickónak a feldolgozása Igen. volt a Holiday. De hogy lesz a jövőben olyan dal, ami ebben a Poptimista projektben, ami más, már más szerzőtől jön. Aha. Két ilyen dal is lesz, szerintem nagyon érdekes lesz egyébként.
2: Igen.
0: Titokzatosak vagytok, de majd legalább lesz miért visszajönni.
1: Egy dolog fontos, hogy az átdolgozásokkal kapcsolatban el kell mondjam, hogy én mindig úgy működöm, mint egy stand-by dalszövegíró. Az azt jelenti, hogy hallok egy jó zenét, ami tetszik, és sajnálom, hogy nem írtam rá szöveget. Ezért én gyakran vagyok úgy, de jó lenne ez hozzáérni valamit. De közben azért is ezen az albumon is így van, hogy azért nagyon sok saját dal készül. Tehát most kijött néhány feldolgozás, de azért a kétharmada az új dalainknak az saját dal egyébként. Ugye aznak ilyen értelemben progresszívebb a jelenléte vagy teljesítménye, nem egy már meglévő zenei formát használsz.
0: Még mindig erről az új dalról fogunk beszélgetni. Most a klipforgatásra szeretnék rákérdezni, jó? De kis szünet után. Olaj Bolya és Geszti Péter a vendég. Folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az a Vázi Presszóban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Sziasztok! Kökény Attila vagyok, én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
7: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A hódolat a női hangnak koncerteken. Szena már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első 3 koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
3: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Ma van az Állami Gondoskodásban Élő Gyermekek Napja. Szeptemberben is rengett a föld alattunk, holnap már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 25%-os béremelést kérne tűzoltásként a szociális és gyermekvédelmi szektor. Erre a szakemberhiány és a fluktuáció enyhítése érdekében lenne szükség, mondta a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke a Parlamenti Vizsgáló Bizottság előtt. Meleg Sándor szerint az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kellene igazítani. Az egyeztetésen az is elhangzott, hogy jelenleg 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok a gyermekvédelem megújításáért. Az Állami Gondoskodásban Élő Gyermekek Napja alkalmából a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a megfelelő nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívták fel a figyelmet. A 16 pontban egyebek mellett szerepel még a bántalmazással szembeni zéró tolerancia, az otthonos elhelyezés, az elérhető családterápia és kríziskezelés, valamint a hiteles és empátiával dolgozó szakemberek. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. Nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük 3 magyarnak is. A katmandui kormány közölte, lezárta a kutatást, és mostantól a rehabilitációra és az újjáépítésre szeretne összpontosítani, beleértve az utak, hidak újjáépítését is. Az eltűntek családtagjai csalódottságukat fejezték ki a döntés miatt. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Mai vendégeim Olá Ibolya és Geszti Péter 21 év után dolgoztak újra közösen egy dalon. Ráadásul Ibolya ott lesz a Geszti Poptimista koncerteken is. Mindjárt folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Olai Bolya és Geszti Péter a mai két beszélgető társ, és van egy új dal, amit nem is olyan régen meg is hallgattunk, és jött a doktor egy LGT dalnak az átdolgozása. És én láttam a klippet is, és erről már korábban Geszti Péterrel beszélgettünk, hogy te nagyon jól használod az AI-t, tehát egy olyan lehetőséget láttál meg benne, mintha egy új kollégát szerződtettél volna a csapatodba. És én látom ezen is, hogy elég rendesen felturboztátok az AI által, de ettől függetlenül, hogy ti háztetőn vagytok, és ott forgattátok, azt tudni. Tehát, hogy az nem arra rajzolt dolog.
2: De azért hadd meg valamit. Ebben a klipben szinte alig van AI. Szinte semmi nincs benne. Ebben úgynevezett CGI van, ugye ez a computer generated images. Tehát, ez egy hagyományosabb technikával készült. És a helyzet az, hogy ezt a Jimmynek köszönhetem, a Jimmy Hollywoodnak, a rendezőnek, aki a klipet leforgatta, és akinek ez egy kollégája, éppen rohadtul rá egy nyár során, aki amerikai filmekben is készít ilyen CGI trükköket, és ettől átilátványos lett a klip, bár maga a helyszín se volt akármi. Na mesélj!
1: Mert hogy tényleg egy tetőn voltatok, tehát ott forgattátok.
3: Igen, és arra emlékszem, nagyon-nagyon meleg volt.
1: Ja, hogy ezt ráadásul pont akkor forgattátok, amikor jött ez a
3: 41-42
1: fok. A tetőn fúj a szél, mindig ott nem volt meleg, ugye?
3: Azt hiszem, annak a háznak a tetején, ahol segíts nekem, Friderikus Sándornak van ott a kis stúdiója, és a felett forgattunk. Igen.
2: Így van, ez egy kör alakú nagy terasznak tűnik, de nem az egyébként, csak egy háztető, és az alatt van a Sándornak a podcast stúdiója, és ott forgattunk, de ez egyébként híres háztető, azt tudod?
3: Nem, meséld el.
2: Nem.
3: Miért is?
2: Mert annak idején a Spy Game, vagyis Kémjátszma című film Robert Redford és Brad Pitt főszereplésével, az egyik legikonikusabb jelenet, az ezen a teraszon játszódott, és ezért is mentünk oda.
1: Jó, hogy te direkt ezért választottad ezt a
2: helyszínt. Nem, azért, mert emlékeztem rá, milyen elképesztően látványos, hogyha drónokkal körbe repülöd ezt az egészet, az egész félvárost látod, és közben nagyon klassz szögei vannak a látványnak, nagyon érdekesek, ahogy a város különböző részeibe jönnek. Ezért mentem oda, és akkor kitaláltuk, hogy oda hozattunk szegény emberekkel, akiket dolgoztak, egy ilyen rock zenekari szettet, tehát, hogy rendes hagyományos Marshall erősítőt, ilyen dino lámpákat, stb. Meggondoltam a rock kisasszonynak ez, vagy funk rock kisasszonynak ez jól fog állni, és én csak arra néztem, hogy egy műbőr kabátot kaptam a stylisttól, azt hittem, hogy megfulladok benne. Egyébként tényleg 40 fok volt, és minden alkalom, amikor levettem, az konkrétan csúronvíz volt, és kirakták a napra, és 3 perc múlva megszáradt, olyan meleg volt.
1: Ugyanez. Mennyi idő egy ilyen klip elkészítése?
3: Hát ez reggeltől este 10.
2: Nem, addig nem, de 9-ig. 9-ig, igen.
1: És van benne például az, amikor vagy egy nagy LED falat, vagy egy ilyen konténerszerű valamit mozgat mögöttetek egy hatalmas nagy daru, amin nyilván vagy a szöveg, vagy ti magatok, vagy valami megjelenik. Az is a CGI-nak a terméke, vagy azt konkrétan oda felemeltétek?
2: Hogyis, hát azért annyi pénzünk nincsen, meg olyan erősek nem vagyunk. Nem, én tudtam, hogy a klip önmagában is nagyon látványos lesz, minden trükk nélkül, mert maga ez a kiemelt pont a városban, ez építészeti környezet, ez nagyon érdekes. Tudtam, az Ibi nagyon jól fog kinézni, kapott állati jól néz ki a klipbe szerintem.
3: Kaptam én is egy bőrkabátot.
1: De még a nadrágod is bőr, nem?
3: Nem tudom, milyen az anyagból.
2: Farmer. És csak csillagok vannak.
3: Igen. Csillagok, csillagocskákat, meg csizmát, tehát az is nagyon meleg.
2: Csak meg ne fázzon. Persze. De egyébként megfázott.
3: Kaptam egy napszúrást.
2: Kapott a napszúrás gyerekek, és nagyon gyengén volt ott délután, úgyhogy aggódtam értem.
3: De megcsináltuk.
2: Meg, nagyon, figyelj, ez Ibi nagyon keményen dolgozik, hogyha azt érzi, hogy szeretik.
3: Meg hogy jól is érezzem magam, az érzem nagyon fontos, igen.
1: De miért, hogyha mondjuk tényleg az történik, hogy azt érzed, hogy ezek engem itt nem szeretnek, akkor fogod magad, felállsz és hazamész?
3: Természetesen.
1: A munka közben?
3: Természetesen. Nem, először közlöm, hogy akkor most elmegyek. Ez nem mindegy azért. Legyünk gentlemenek is.
1: Hát oké, de akkor nem tud olyan történni, hogy mégiscsak megszeretnek, és akkor folytatod a melót?
3: Vagy? Nem. Én dolgoztam olyan helyen, ahol annyira rossz volt a közeg, hogy egyszerűen megfulladtam. Tehát megcsináltam, de az nem sikeredett olyan jól.
1: Tehát, hogy amit látunk, amiben te, amit ahol téged mosolyogni látunk, ott te valóban jól érzed magad. Tehát nem tudod ezt megjátszani.
3: Nem, hát szeretem jól érezni magam, ha olyan közeg, olyan emberek vesznek körül. Tehát miért ne tehetném meg?
1: Tehát... Igen, csak ezt szoktuk meg ebben a szakmában, hogy sokszor megjátszuk azt, hogy nekünk mennyire jó.
3: Akkor én nagyon nagy bajban vagyok.
2: Nem, igen, tehát az IBI profi meg tudja csinálni.
3: Megcsinálom,
2: persze. Nem érzi jól magad benne, igen. És nem jön ki az a pörc.
3: És nem lesz olyan jó az egész. Tehát az, aki ismer, az látni fogja. Mint például volt ez a műsor, azt is megcsinálta. De
1: ez a műsor, ez most melyik műsorra
3: hát ez
1: gondolsz?
3: A, mit tudom én, ami van az egyik kereskedelmi csatorna.
1: Nem mondott ki a címét sem.
3: Igen,
2: tehát...
1: Én kimondhatok.
3: Ezt megcsináltam, de nem szerettem, tehát, és azt lehetett látni az arcomon, tehát úgy.
2: Ez egy nehéz dolog, mondjuk ti ezt ismeritek, hiszen ugyanígy a médiában dolgoztok, hogy... Főleg a képernyő, hogyha már csak azért ülsz ott, mert aláírta egy szerződést, és mert egyébként persze jól is fizet sokszor a média, akkor azért az arcodra van ám írva, bármennyire próbálsz színészkedni, hogy ez nem szívből van. Én például ezért hagytam abba az X-faktort 4 év után, mert azt éreztem, hogy most már nem tudok belülről mosolyogni, és nem belülről fakadóan érdekel az egész, hanem most már szakmaként ülnék itt, és én azt nem akarom. Mert ha csak szakmából ülök ott valahol, akkor nekem kvázi munkának tűnik a dolog. És közben, miközben munkaként végzem, megadom a tisztességet minden dolognak, de ha nincs benne játék, nincs benne inspiráció, nincs benne az, hogy én itt akarok lenni, akkor is, ha nem fizetnek semmit, akkor már nem szabad csinálni. Akkor már csak a lóvért csinálnád. És akkor lebuksz, és nem leszel jó sem.
3: Igen. Akkor rosszul teljesítesz.
1: Igen, csak ez olyan érdekes, hogy azt megérzi előre az ember, hogy ezt nem fogom szeretni, tehát mielőtt még eljutnék arra a szintre, előtte felállok belőle, nehogy eljussak arra a pontra, amikor már látszik rajtam, hogy nem szeretem.
3: De van az a szint, amit be kell vállalni időnként, és ezt én úgy fogom fel, hogy ez a munka. Például a klip forgatáson ott például eszméletlenül jól éreztem magam. Tehát
1: egészen addig, amíg a napszúrás miatt nem kezdtél el.
3: Akkor sem érdekelt, akkor is ugyanúgy megcsináltam, kész. Utána hazamentem, és persze, hát rosszul voltam, de megérte.
2: Kis buk beköszönt az ajtón.
3: Igen, körülbelül. De hogy van a munkánknak az a része is, ami igen, össze kell szorítani a fogunkat, és akkor ezt meg kell csinálni. Igen.
2: Meg Csabi, hát te magad is ugye rockénekesként is tengeted néha az életedet, és te is pontosan tudod, hogy csak azokkal lehet például színpadra is menni,
1: persze,
2: akiket szeretsz.
1: Ezt én mindig mondom.
2: És tehát... az egész zenélés erről szól, igen. És ez ugyanígy van egy színpad TV műsor esetében is. Ha nem érzed benne jól magad, az le fog jönni, és utána nem akarsz többet oda jönni. Még akkor is, hogyha jól fizetnek érte.
1: Én az egész életemet így gondolom.
2: Tehát mi is?
1: A rádió műsorra, a családra, mindenre.
2: Ez a fajn. Mindig legyen benne inspiráció, barátság, zene, összetartozás, egymásra figyelés, sok minden.
1: És ráadásul bennem még megvan az is, és most bocs, hogy ezt most magamról beszélek egy kicsit, de hogy én mindig szoktam szeretni azt, amiben benne vagyok. De megpróbálom megszeretni azt, amiben benne vagyok. Van is egy ilyen mondásom, ami kicsit megalkuvónak tűnik, ha nem lehet úgy, ahogy szeretném, akkor úgy szeretem, ahogy van. Tehát jóra szeretem azt is, ami esetleg kevésbé.
2: Mióta vagy házas?
1: Nem a házasságomra gondolok, te! De egyébként ott is kompromisszumokat kell
2: kötni. Tehát ott nem, együtt kell változni. Az a nehéz benne. Ha lehet, akkor fejlődni, de legalább változni.
1: Ja. Egyből megfogtad a lényeget.
2: De csak viccelni akartam.
1: Utállak ezért.
2: De látom, hogy... Viszont nagyon milyen jó színed lett.
1: Jó, ezt mondom a Laurának, hogy ezt ne hallgassa.
2: Laura!
1: Tartunk egy rövid szünetet, közben elverem Geszti Péter.
2: Mint jég a határ.
1: És Olai Ibolyával már Geszti Péter nélkül folytatjuk. Itt a Retro Rádióban, az Abázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Olai Bajával és Geszti Péterrel beszélgetünk. Jön a Poptimista koncert január 30-án, de ez nem csak egy koncert, ugye ez egy turné lesz, tehát hogy a jövő évben ezt viszed körbe az országban.
2: Visszük.
1: Ebben folyamatosan benne lesz.
2: Az Ibolya abszolút benne lesz. Több, mondom, 6-7 dalban fog énekelni legalább. És közben azért el kell mondjam, hogy ez egy nagyon nagy show lesz. Ezt nyilván ennek egy szűkített verzióját tudjuk elvinni, de maga a show, amit most összerakunk, az lesz másfél-két évig a műsorunk. Tehát ez egy nagy investíció, mert itt mindent a ruháktól kezdve az új LED háttereken keresztül most kell összerakni. Én szeretem ezt a munkát egyébként, mert mindig a vízióim összerakását szeretem a legjobban. Én egy dolgot szeretek jobban, amikor látom, hogy megvalósulnak, és hogy az emberekre úgy hatnak, hogy boldogok lesznek tőle.
1: Igen, de ez olyan érdekes, hogy te tök sokat dolgozol ezen, és nyilván tudod, hogy mi történik a hátad mögött, de sosem látod abban a pillanatban, amikor mi a közönség soriból látjuk. Tehát veled együtt te sosem fogod látni, csak visszanézve, de az már nem ugyanolyan.
2: Ez igaz, viszont... És ezt a te nevedben, meg az Ibolya nevében is, meg minden zenész nevében is mondhatom, hogy semmi, de semmi nem adja meg azt az érzést, amikor a színpadon állsz, énekelhetsz egy dalt, amihez közöd van, neked szól, rólad szól, és a közönséggel való energiacsere, amiről annyiszor szoktunk beszélni, az megtörténik. És te ennek egy olyan katalizátora vagy, ami nélkül ez nem történik meg. És ez a fajta, szerintem ez egy más létállapot. Én mindig így gondolok erre, és valahogy azt gondolom, hogy ez egy olyan adománya azoknak, akik zenével foglalkoznak, hogy tőlem föl is szállhat mögöttem egy űrsikló. Ha fölszáll neki, sikerül, az tök jó, ha lezuhan. Az se baj, hogyha nézik az emberek, de nem ez a lényeges, hanem az, hogy mi ott vagyunk együtt a zenészekkel, és ezt most odaadjuk ezeket az érzéseket nektek. És ezért valahogy ez pótolhatatlan. Az, hogy utólag visszanézem a klip, vagy a elkészült filmet a koncertől, persze nem ugyanaz az érzés, de van még egy dolog, hogy én már elég sok ilyet összeraktam, és tudok előre gondolkodni abban, hogy mi lesz a hatása. Tudod, tehát és valahogy, és van még egy dolog, ez nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, hogy sokáig azt éreztem, fiatalabb koromban, ez elég sokáig tartott, hogy képzeljétek el, hogy amikor nagyon koncentrálok egy koncert közben, néha arra gondolok, hogy Peti, próbáld meg megjegyezni ezt az érzést, hogy ezt vidd el magaddal innen, hogy állj ki a koncentrációból, és csak lebegj vele. Tudod, hogy az meglegyen, hogy nem tudom, veletek van-e ilyen, és megtanultam egy idő után erre külön koncentrálni, hogy jó, most zenélnek egy kicsit, most csak nézd meg a közönséget, csak nézd rá a zenészekre, csak próbáld meg beszívni magadba ezt, hogy mindig veled legyen ez az érzés. Neked van ilyen?
3: Volt, igen, volt, de ezt a presszert pici bár tanította meg nekem, hogy hogyan tudsz a fellegekben szállni és élvezni az, ami ott van, de közben meg koncentrálsz. Mert közben meg dolgozol, tehát hogy ezt a kettőt, vagy ezt a hármat így hogyan tudja így az ember így összerakni. Igen.
1: Hát amikor részévé válsz mindannak, amit te adsz éppen át, az
3: csodás
1: érzés, az a legjobb. Igen. Tehát hogy nem azt érzed, hogy most adok, hanem hogy mi most együtt készítünk valamit a közönséggel.
3: Igen.
1: Az, hogy most itt azt mondta a Geszti Péter, hogy te fogsz énekelni 5-6 dalt, jól emlékszem? 6-7 dalt. Ebben megjelennek olyan korábbi olajbolya sikerek, amikhez mondjuk a Geszti Péternek nem volt köze?
2: Nem. Egyelőre nem. Majd a saját műsorában, igen.
3: Azt mondja, Igen, most is más színe van, nem a Csabi?
2: Igen.
3: Határozottan jó színe van. Igen.
1: Azóta ég az arcom. Mert hogy én nagyon szeretem a te régebbi dalaidat is, meg egyáltalán, amikor énekelsz, én azt minden szeretek, és amikor te ott állsz a színpadon, akkor vannak dalok, amiket én várok, hogy hú, de jó lenne azt most újra élőben meghallgatni.
2: Menj el, nézd meg az estjét.
1: Na de hogy...
3: Tényleg, gyere el egyébként, jó. Most lesz.
1: Mikor?
3: Várjál, azt hiszem, hogy 17-én a Skinébe. Gyere.
2: Címe? Jó.
3: Az Ibolyán túl est. Igen.
2: Ugye ez az Editen innen és az Ibolyán túl, ugye ez a feleségem, és te most jelent meg egy ilyen fotó. Láttad, hogy mekkora átment, Bubi?
3: Persze.
1: De hát azt, ahogy te megírtad, mikor írtad le ezt a sort?
2: 1993-ban.
1: Akkor még nem ismerted se Editet, se Ibolyán.
2: Meg se születtek szerintem. Na jó, de.
3: De.
2: Akkor már megszülettem.
1: Azért ez kemény. mint egy ilyen jövőbe látó.
2: Ó, hát vannak ilyen
1: Nostradamus.
2: Vannak ilyen előre megírt szövegi balesetek, például a Lesz még rosszabb című szintén repülők dalban volt egy ilyen, hogy itt a Kölnie, itt a Rúzsa. És ki gondolta akkor még a Magdira, érted? Mm. Akkor ezt leírtam 93-ban.
3: Tényleg.
1: Jó, és az, hogy milyen dalok lesznek ez a 6-7 dal, erről most még nincs információ, még vagy nincs nem lehet
2: neki
1: információ.
2: Nincsen, neki információ,
3: nincs
2: de
3: nincs
2: nekem van.
3: Igen.
2: Tehát egyrészt a két dal, amit most kifejezetten az Ibire hangszereltünk, ezek az új dalok, és szeretném, hogyha főleg az LGT dalok, amiket ugye átdolgoztunk és játsszuk, az Embertelen dal, a Mindenki,
3: Az embertelen dal, tényleg embertelen dal, mert életben nem tudtam soha megtanulni.
2: Na, akkor most itt az ideje. Neked elég lesz a refrént megtanulni, ne adod.
3: Jó.
2: És mondjuk a Nem adom fel, persze. Úgyhogy
1: és ez Papp László vagy MVM?
2: Ez Dóm, MVM Dóm.
1: MVM Dóm.
2: MVM Dóm.
1: Január 30.
2: Ja,
1: kisebbik fiam születésnapja.
2: Gratulálok innen is. Hányadik?
1: 19. lesz most.
2: Jó, elhozhatod.
1: Köszönöm szépen.
3: Tényleg, nekem meg 31 másnap a szülinapon.
2: Na, bibikázz, nem is mondtad.
1: Neked is 19, ugye? Vagy nem, neked már 20.
3: Ilyen,
2: egy hiány.
3: Egy
2: hiány. Plusz áfa. De egyébként... De... Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy erő legyen, tudod, azokban a dalokban, ami nekem is új, a zenekarnak is új lesz. Mindig meg kell újítani azt, amit régóta csinálsz, mert különben egyszer csak azt veszed észre, hogy egy ős masszívum lett minden, te magad is.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk Geszti Péterrel és Olá Ibolyával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
4: Jaj, de jó!

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Olajbolya és Geszti Péter a vendég. Ez szerintem olyan dolog, hogy bárki, aki mondjuk készült erre az estére, beleértve engem is, a hallgatókat, mindenkit, meg talán titeket is, mindenki tudta, hogy itt most a Geszti Péter fog többet beszélni.
2: Természetesen. De told vissza azt a mikrofont, légy szíves.
1: De én azért kíváncsi vagyok, főleg ha már így kiderült, hogy 17-én a Szkénében lesz a Ibolyán túl előadásod, hogy ebből neked mennyi van?
2: Mi mennyi van?
1: Hát, hogy hány előadást játszol, vagy tudod, hát érdekel leginkább, akkor viszont...
2: Havonta egy van,
1: havonta
2: de
1: egy.
2: Igen, minden hónapban egy. Ha mázlink van, ha nem, akkor mit tudom én, fél évben kettő.
1: De várjál, ez tényleg csak a mázlink, vagy szerencsém múlik?
2: Igen.
1: Nem rajtad, hogy te mennyit szeretnél ebből?
2: Én szeretnék többet, de mivel egyedül vagyok, és nincs mögöttem semmi, tehát úgy intézem a dolgokat, ahogyan tudom. Tudod, olyan ibolyásom. Hát ez meg nem túl...
3: Jelent.
2: Bármit is jelent, igen. De minden esetre ennyi, mondjuk lehetne több is.
1: Mert engem ez érdekel, csak nem tudom, hogy ezt egy rádió műsorban nagy nyilvánosság előtt ilyet megkérdezhetek eleve, meg hogy te ezt elmondod el. Mert engem mindig érdekel, hogy te miből élsz? Mert nem koncertezel annyit, amennyit mondjuk a koncertezhetnél.
2: Nem beszélni magyarul, nem érti.
1: És nem az engem
2: is érdekel.
1: Csak én azt gondolom, hogy te jóval többet játszhatnál, jóval többet koncertezhetnél, és az emberek vennének jegyet, mert kíváncsiak rád.
2: Én nem tudok szólni.
4: Figyelj, szabad szólni?
2: Természetesen, igen.
4: Tehát, hogy egyrészt az elmúlt több mint másfél évtizedben ő azért nem tartozott a hivatalosan kedvelt előadók közé. Mármint nem a közönség által, hanem a mondjuk a közpolitika által. Egy-kettő, hogy a legnagyobb művészek között is sok van ilyen, világsztárok is, akik alkalmatlanok arra, hogy szervezzenek bármit. Mert ők énekelni tudnak, zenélni tudnak, gitározni tudnak, és ha nincs körülöttük egy know-how, egy menedzsment, akkor nem fognak látszani igazából. Nem tudom, láttátok az Elvis filmet például. Igen. Annak idején. Ugye ott az Ezredes nevű pasas volt, aki egy nagyon furcsa viszonyba jött, és nagyon kihasználta egyébként az Elvis-t, mint hogy biztos emlékeztek, hát a rock és pop történet tele van olyanokkal, hogy zseniális előadókat, akiket mindenki imádott, úgy kihasználtak a menedzsereik, hogy totálisan tönkretették őket, anyagilag, morális, mindenféle szempontból. És nem könnyű találni egyébként olyan menedzsmentet, aki nem csak azt nézi, hogy hány bőrt húzhat le rólad, hanem épít téged, hosszabb távon tervez, nem csak egy évre, nem Igen. csak a kis lóvékér hajol le, hanem úgy azt nézi, hogy ki leszel te 2-3-5 év múlva, hogy jutsz el oda. Ehhez nagyon sok... hogy mondja neked, ehhez kell képzelet, ehhez kell ízlés, ehhez kell empátia, ehhez kell zenei tudás, ehhez kellenek kapcsolatok, gazdasági háttér, nagyon sok minden kell, és azt gondolom, hogy pont ez az, amire neki leginkább szüksége lesz a jövőben.
1: Valamiért azt képzelem, és lehet, hogy rosszul ismerelek téged, Ibolya, hogy ez nem feltétlenül ezen múlik most, amit a Péter mond, hanem rólad van egy kép, hogy veled nehéz együtt dolgozni.
2: Ki mondta neked?
1: Nem tudom. Valamiért, tehát azt gondolom, hogy biztos vannak olyan emberek Magyarországon, akik egy ilyen tehetségű ember mögé beállnának, ha az ilyen tehetségű ember erre
2: én
1: nyitott
2: nem
1: lenne.
2: Én nagyon kevés emberrel találkoztam. Például olyannal többször, aki a saját dolgait próbálta rám erőltetni.
1: Ja,
2: vagy olyan, aki, tehát hogy elmegyünk egy koncertre, vagy egy előadásra, és nagyon sokat kér, és igazából nem értem, miközben érzem azt, hogy igazából nem annyira szereti, tehát hogy nem az én érdekeimet képvisel, tehát amit én elmondok neki, azt ő meg se hallja, és nekem az fontos, hogy hallja, amit mondok, mert úgy lehet ő építkezni, hogyha meghallja, amit szeretnék, és én is elfogom az ő dolgait fogadni, és akkor megpróbálunk a két gondolatot összeegyeztetni, és akkor abból valamit kiaprítani.
4: Csabi, amit te mondtál most, az valóban egy...
2: Jól mondtam, Péter.
4: Nagyon, megdicsérlek.
2: Köszönöm, Szere.
4: Hogy közszájon forgott hosszú éveken keresztül, és ezek szerint még a mai napig is van egy ilyen, egy hamis mém. Az Ibolya, amikor az előbb Pár perc ezelőtt azt mondja, hogy egy vadló volt, valóban az volt, pár éven keresztül. Nem akarok szociológiai fejtegetésekbe menni, de mondjuk ahonnan ő jött, onnan beesni a kereskedelmi tévék világába, az egy olyan társadalmi, hát hogy milyen csak nem zuhanó repülés, hanem egy őrületes rakétaszerű emelkedés, amit olyan ember is nehezen csinál végig, aki nem árva házakból jön ki. Ez egy nagyon nehéz menet volt. És az voltak bele a balhék, de ez elmúlt. Ez nem most múlt el, ez 20 éve elmúlt. És én azt gondolom...
1: Csak rákerült egy olyan bél, amit van, nehezen most le magáról.
4: Pontosan, ez ugyanaz, mint hogy nemrég egy barátom, aki tudta, hogy a Petőfiről írjunk műzikert, azt mondja, hogy na és készen, de azt mesélik, nem tudom melyik környéken, hogy a Petőfi az mekkora piás volt, és féltették tőle a csajokat, és mondom neki, minden irodalmi történeti tanulmány arról szól, hogy a Petőfi egyáltalán nem ivott bort. De ez a közkép róla.
1: Igen.
4: Mert bordalokat írt egyébként, tudod? Na most ugyanígy, az Ibi egyáltalán nem, nem gondolom, hogy nehéz vele dolgozni, figyelni kell rá, meg kell érteni a szempontjait, vagy éppen az aktuális lelki állapotát. Ez többet igényel, mint az, hogy egy gyökér menedzser odáll, és azt mondja, na gyere, majd szereztem 2 burit, aztán menjél el. Ez nem így működik.
1: Igen, csak valamiért kívülről úgy néz ki, és lehet, hogy akkor bennem is ezek a képek élnek rólad, mint hogyha te sem tudnád feltétlenül mindig, hogy mit szeretnél, vagy merre szeretnél menni.
2: De ez én lehet, tökéletesen hogy... tudom.
4: Aha. Csak most már tudom?
2: Most már tudom, csak de már nem vagyok 20 éves. Közel most már lassan 50 éves, tehát egy kicsit el kéne gondolkodni az embereknek, hogy hoppá, kicsit le kéne már erről a történetről szakadni, mert azért már egy középkorú nővé váltam.
4: Mondhatod, édesem, mondhatod nyugodtan.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom, hát ennyi.
1: De annak örülök, hogy újra látunk és hallunk téged.
2: Én is örülök, hogy látlak, és most már szebb a színed.
4: És szeretlek. Szebb a színed. Tudod,
2: szebb a színed.
1: És még mindig van egy körünk. Folytatjuk rövidesen Olaj Ibolyával és Geszti Péterrel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Olai Bolyával és Geszti Péterrel beszélgetünk. Én már várom egyébként január 30-át.
2: Szeretünk.
1: Nem a fiam születésnapja miatt, amiatt is, hanem mert hogy...
3: Meg vagytok hívva.
1: Köszönöm szépen. Én szeretem ezeket a nagy sókat, amiket te összeraksz. Mert köszönöm. Hogy ebben tényleg az érződik, hogy mennyi meló van. De időközben azt is tudom, hogy Ibolya ott lesz egy másik nagy tiszteletben álló művész
3: koncertjén. Előtte a Presser koncerteken lesz ott, így van.
1: Ezt már lehet, már meg van hirdetve, hogy kik a vendégek? Ezt már lehet akkor mondani, ugye?
2: A Péternél?
3: Nem,
1: hanem a Pressernél.
2: Nem tudom, hogy kaptam el rá engedélyt.
3: Akkor ne menjetek bele ebbe szerintem.
2: Jó. Nem, szerintem.
1: De azért mondom, hogy egy másik nagy tiszteletben álló.
3: Igen.
2: De lesznek más előadók is, igen. Azt tudom. Furcsa lenne, ha csak ő lenne, igen.
3: Meg te.
2: Meg én, igen. Igen.
1: Jó, de hát ott több estén keresztül női előadóknak.
2: De vannak olyan esténk a Pici bácsival, ami majd most november 28-29, meg ne kérdezz, hogy mert elfelejtettem, tehát ilyen 100 zongorás lesz, meg azt hiszem, hogy a Tomé, tudod, a szájharmonikás.
1: Szabó Tamásnak.
2: Szabó Tamás, köszönöm szépen.
3: Ne szabódj.
2: Másképp hívom. Ő Szabó Tamás. Szabó Tamás. Na jó, igen.
1: Képzeld el, hogy a...
2: Várjál, elképzelte. Igen.
1: Hogy a Geszti Péterrel mi ismerjük egymást, hát nem nagyon régóta, nem tudok időpontot mondani, és ez most csak egy pár hónapja derült ki, hogy tulajdonképpen van egy közös szenvedélyünk, a Barcelona. És aztán így kiderül, hogy vannak még közös ismerősök, akikkel ő együtt néz Barcelona meccset, stb. Téged ebbe a szenvedélyes meccsnézésbe beránt-e?
2: Dehogy is.
1: Ez nem.
2: Nem is tudtam, hogy szereti. De szereted a focit?
3: Én nagyon szerettem a focit. Tényleg? Ő meg focizott, azt tudod?
2: Én fociztam, de én most nagyon megszerettem az amerikai futballt.
1: Hú, az durva, nem?
2: Nem tudom, miért szeretem. Imádom, és a...
3: Jól lelalszol rajta, nem?
2: Nem. Fent vagyok, és megvárom még...
1: De van kedvenc csapat, meg mindent, tehát ilyen szurkolóként?
2: Nincs.
1: Nincs, csak maga a játék.
2: Igen.
1: És érted a játékot?
2: Igen, tökéletes.
1: Mert én nagyon sokszor látom, és nem bírom megérteni, hogy többet áll a játék, mint amennyi
3: pedig az még
1: az
3: nekem
1: akció.
3: Viszonylag értetőbb a baseballnál, viszont semmit nem értek kevésbé.
1: Az ugyanaz. De mit szerez benne? Mi az, ami téged megfogott?
2: Látványos. Meg nagyon szeretem, hogy így csépelik egymást. Imádom.
1: Mert nem nézel, akkor bunyót.
2: Igen. És mindig van valami, igen. Igen, és úgy mennek egymásnak, mint két bika.
1: És te egyébként sportolsz valamit? Most mozogsz valamit? Bármit?
2: Igen, így a saját testsúlyommal edzem. Igen, meg nagyokat sétálok. Még futni még nem próbáltam. De hát régen nagyon sok

0: sokat futottam, mert, de nem azért, mert szerettem, hanem azért, mert kergettek. A kettő között.
1: Anyám szerint annak idején ez volt a titka a kenyai hosszú táfutás sikerének is, hogy mindig az oroszlának jöttek.
2: Ja, és el kellett futni.
1: Ez egy régi vicc volt egyébként.
2: Mert te is elkezdted néhány éve, még beszéltünk is róla.
1: Igen, igen, most is csinálom.
2: És csinálod, az azóta meg van? Nem álltál levele?
1: Na, ez nem lehet.
0: Hát de nézzél meg, látod, itt vagyok tök jó.
1: Ki van gyúrva?
0: Ki vagyok gyúrva?
2: Egyébként tényleg nagyon jól nézel ki, és ezért is kérdeztem, hogy ez genetika, vagy a kajára figyelsz nagyon, vagy a mozgás?
0: Mind a kettőre, de odafigyelek magamra. Igen. Kell az erő. Most igen, már figyelni kell nagyon-nagyon magunkra.
1: De látod, hogy jön ez a tudatosság, hogy figyel magára, ez jelenik meg egyébként a szerintem részben a művészetében, aha, részben pedig a szakmában való viselkedésére, és ezért is akartam azt eltörölni azt a hamis képet, ami róla megmaradt, mert ez fontos nagyon szerintem. Igen.
0: Szeretem, amikor tiszta az ember, tiszta fejjel, oda megy, és tényleg, és megtanulja úgy élvezni azt a munkát, amit régen nem úgy csinált, tehát, hogy nem volt annyira felelősség, tudatos. Így is mindig van a végén egy fény, az alagút végén egy fény, egy remény, ami által is az a remény tanítja meg neked, hogy hogyan lehet így is élvezni az életet és a körülötted lévő dolgokat, vagy a történéseket.
2: Én örülök, hogy ti így együtt dolgoztok.
1: Hát még mi?
2: Mert ez, persze. Én azt gondolom, hogy magának a produkciónak is jót tesz. Most elnézést kérek, de szerintem Geszti Péter egyedül is önmagában is egy valid valaki, aki alkalmas arra, hogy
1: something,
2: hogy megtöltsön mindenféle stadionokat. Viszont az, hogy ebbe Ibolyát így bevonod, ez egyrészt egy nagyon nagy dolog, másrészt meg olyan kíváncsivá tesz, hogy rajongóvá válok.
1: Figyelj, én nagyon sokat várok tőle, leginkább azt várom, hogy megy a koncert, megy az úzás, és ahogy ő énekel, hogy látni fogom rajta azt, hogy boldog, és hogy tudod, akkor jönnek-mennek az energiák, és aztán utána lehet nagyokat röhögni, meg összeülekezni a színpad mögött a végén, és hogy
2: És mindezt a közönség is fogja élvezni.
1: A mi ilyen értelmi együttműködésünk, hogy újra együtt, az, hogy együtt dolgozunk, az ugyanúgy több nekem egy ilyen popszakmai dolognál, mint hogy annak idején, amikor mentor voltam, és mondjuk az Olá Geri volt mondjuk a mentor rátam. Tehát, hogy nekem ezek valódi emberi történetek, és többet jelentenek, mint a média hype, tudod? Tehát, hogy az engem egyetlen nem érdekel már. Mert megtanultam, hogy csak az jó, ami igazi, valódi emberi dolog, ami mögött ott van a számítás nélküli ambíció, hogy csináljunk együtt valamit, mert jó lesz, jó függ egymással érezni magunkat, és valami jót hozhatunk létre, bármilyen közhelyes is. Ezek az ilyen típusú kooperációk azok, amik jól sikerülnek igazán.
2: Olá Ibolya, Geszti Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek.
1: Mi is köszönjük, és hozz a gyereket január 30-án az MVM domba.
2: Ott leszünk mindannyian, meg még egy páran rajtunk kívül. Szevasztok!
1: Köszi, hello!
0: Szia!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
4: Sikeres a kötelező nyugtaadás szolgáltatás. Kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt a mobiltelefon ügy miatt. Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy megtörtént a kihallgatása a 2024. június 21-én történtek miatt, a fejleményekről pedig részletes tájékoztatást ígért. A központi nyomozó főügyészség közölte, hogy a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztése után gyanúsítottként hallgatták ki, lopás vétségének gyanúja miatt. Kiemelték, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és érdemi védekezést terjesztett elő. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés. Ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport, és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy LGT klasszikus például szól, majd pár perc múlva a Jó barátok vagyunk. Itt lesz a 4-es street, az első emelet, most pedig jön a Kovalszki meg a Vega, amilyen hülye vagy én úgy szeretem.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Rádió, benne egy Dolly-ról klasszikus szólt, a Vakáció. A gömbölyű dallal érkezik pár perc múlva Katona Klári, de előtte még hallgatjuk Péterfi Borit és a Love Bandet. Hajolj bele a hajamba a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Happy Gang, ez volt a Sokáig voltam távol, a La Chanta Mi Cantare dallamaira írták a magyar szöveget. Jön az FLM, pár perc múlva a rólad álmodom, előtt pedig Gáspár Laci és a Hagyd meg nekem a dalt, most a retro rádióba.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Valami Amerika első részének egyik betétdala, Dés László és Bereményi Géza szerzeménye, Oroszlán Szonya, Varga Zsuzsa és Péli Barna közösen ez volt a Vetkőzés.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Csárlitól a Kávéház, de itt lesz Rúzsa Magdi, az emberek, most pedig Tóth Gabi és a Vágyom rá.

Ők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Ágnes Vanilla, és az örök nyár után a csodákkal jön pár perc múlva Freddy, de csak is a Ladánybene 27 után. Kell egy ház, most a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Queen B, ez volt a Most múlik pontosan, a folytatásban jön nem sokára egy Demién Ferenc dal, ezúttal Törőcsik Franciska és Ember Márk előadásában szól majd a Szabadság vándorai, ez pedig már a Kim Novák gyönyörű slágere, a Gyémánt a retro rádióban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió, a P-Mobil és a két forintos dal után eljött a búcsú ideje, mert rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Deák Bill Gyulára fogunk emlékezni holnap. Kicsit rendhagyó emlékező műsorral készülünk. Azokkal fogok beszélgetni, vagy azok közül fogok néhány emberrel beszélgetni, akik az elmúlt 15-20 évben vették körül Billt a koncerteken és a mindennapokban. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Avaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Zséda dalával búcsúzom. Csak a szívemet dobom eléd a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.